0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Érhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének. Indulásra kész állapotban tartják az atomerőmű turbináit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztástól közzétett napi jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a védelmi munkacsoport áttekintette a paksi leállítás helyzetét és az ivóvíz korlátozások eredményeit. Gazdasági és energetikai minisztérium tájékoztatása szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés hétfőn 6438 megawatt volt. Ez 562 megawattal kevesebb az előre tervezett 7000 megawattnál. Ez azt jelenti, hogy mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének, összegeztek. A paksi atomerőmű dolgozói minden leállított turbinát próbálnak 260 fok körüli hőmérsékleten indulásra kész állapotban tartani, közölte Magyar Péter, miután bejárta a létesítményt. A Facebookon a helyszínről bejelentkező miniszterelnök indoklásként azt mondta, hogy amennyiben bejönnek a meteorológiai vízügyi számítások és ténylegesen nagyobb mennyiségű eső esik a Duna osztrák-német vízgyűjtő területein, és azt követően egy héten belül Magyarországra is megérkezik a víz, akkor így be tudják indítani a turbinákat, blokkokat. Egy ilyen blokk beindítása több napig tart, de ahhoz, hogy rendben elindulhasson, ahhoz olyan hőmérsékleten kell tartani őket, közölte. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek kedden. Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását Kármán András pénzügyminiszter jegyzi. A parlament honlapján olvasható javaslat szerint szeptember 1-től az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfamértéke 5%-ról 0%-ra csökken, és áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és egészségügyi oxigén. Az előterjesztés indoklásában azt írták, a köteles gyógyszerek áfakulcsának csökkentése hozzájárul a lakosság gyógyszerkiadásainak mérsékléséhez, ezáltal javítja a szükséges gyógyszerekhez való hozzáférést, különösen a rendszeres gyógyszerszedésre szoruló, illetve alacsonyabb jövedelmű társadalmi csoportok esetében. Júliusban 175 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrem Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény Facebook oldalán közzétett havi jelentésben azt írták, júliusban 52 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Az elmúlt hónapban 2 a lakosság által is észlelt földmozgás történt, tették hozzá. Július 12-én 4 óra 1 perckor 2,1 magnitúdójú földrengés keletkezett Békés Csaba térségében. Ezt követően július 24-én 1 óra 59 perckor egy 4,5 magnitúdójú földrengés pattant ki Ausztriában Bécsújhelytől 35 kilométerre délnyugatra, amelyet Magyarországon is sokan éreztek. Csütörtökön sem enyhül a rendkívüli forróság, napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd délutántól északnyugaton megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehet. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 fok között alakul, délután jellemzően 36-42 fok valószínű.

0: Parla.
1: Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor.
3: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
4: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
5: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
1: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió.
9: Hallottál már erről a rádióról?
10: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
11: Hobby Rádió. A hangadó.
8: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
4: Szivárvány.
2: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintás.
6: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
9: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
9: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem! Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
6: Omega!
8: Oh,
6: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
6: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
10: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
9: Nem lehet, hogy vírusos?
10: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
9: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
10: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
9: Majd ők megoldják.
10: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
9: Ők távolról is megoldják.
10: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
9: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
0: Reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
2: Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének. Indulásra kész állapotban tartják az atomerőmű turbináit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Meghosszabbította pénteken 24 óráig az eredetileg kedd éjfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére az országos tiszti főorvos, a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzése alapján. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi betegségben szenvedők, az anyagcserebetegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőgutak kialakulásának veszélyét. Ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás, írták. A Tiszató Kisköre felső vízmércén mért vízállása 700 cm alá csökkent, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A vízszint csökkenése a Tisza vízgyűjtőjén tapasztalható extrém csapadékhiány, illetve a folyón érkező rendkívül alacsony vízhozam és fokozott párolgás következménye, írták. A kötővízig a tározó üzemeltetőjeként a Tiszató vízkészletének megőrzésére törekszik az engedélyezett mezőgazdasági és ökológiai vízigények kielégítése. A Körösvölgyi vízátvezet és fenntartása, valamint a Kisköre alatti folyószakasz további apadásának megakadályozása érdekében, fűzték hozzá. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. A hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36-40 Celsius fok között volt, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius fok között alakult, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, Európát továbbra is a hőség jellemzi. A kontinens nagy részén hétfőn 30 Celsius fok felett alakult a maximum hőmérséklet. A két napja Magyarországtól északra elvonuló hidegfront átmenetileg kicsit segített Németországban, Lengyelországban és Észak-Európában mérségelni a meleget, jelezték, hozzátéve, hogy Dél-Európa több országában azonban erdőtüzekkel küzdenek. Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, hogy Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett. Társadalmilag elfogadt csütörtökön sem enyhül a rendkívüli forróság, napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd délutántól északnyugaton megélénkül, néhol meg is erős. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 fok között alakul, délután jellemzően 36-42 fok valószínű.

0: csodálatos világ. Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Reklám.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
2: Tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országos tiszti főorvos az eredetileg augusztus 4-éig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás időtartamát augusztus 7-éig meghosszabbította az ország teljes területén. A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve anyagcserebetegséggel élő betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. Hangsúlyozza közös közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a PM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. A kormány úgy döntött, hogy nem köti meg a Zugló Városközpont irodakomplexum végleges adásvételi szerződését. Az állami szerv szerint a beruházó nem teljesítette határidőre a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyéb kifogásokat is talált. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, bár a szerződés értelmében ezeket a terheket a zárásig törölni kellett volna. Az önkormányzat ráadásul azt is jelezte, hogy az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó korábbi felhívásokat nem tekinti szabályosnak. Az MNV szerint a zárási feltételek közel fele nem teljesült, így a magyar állam jogszerűen elállhat a szerződéstől. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. A csaknem 700 kg-os hajó elhárító aknát vasárnap fedezte fel egy járókelő a Dunamedrében, a Komáromi járásban található Virt község közelében. A szakértők szerint egy második világháborús brit légitengeri aknáról lehet szó. A feltételezések szerint 1944-ben az úgynevezett Operation Gardening hadművelet során kerülhetett a Dunába, amikor a brit légierő aknákkal próbálta akadályozni a német csapatok utánpótlási útvonalát. Történelmi hétvégét produkálta a Pókember vadonatúj nap. A Marvel és a Sony új szuperhős filmje 360 millió dolláros észak-amerikai nyitó hétvégével minden korábbi rekordot megdöntött, maga mögé utasítva a 7 éven át verhetetlennek hit Bosszúállók végjátékot. Világszinten is elképesztő eredményt ért el a produkció, amely már a bemutató hétvégén csaknem 1 milliárd dolláros bevételt termelt. Csütörtökön sem enyhül a rendkívüli forróság, napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd délutántól északnyugaton megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 fok között alakul, délután jellemzően 36-42 fok valószínű.
3: Hobby Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. Döntött a romániai termelés leállításáról a Dacia és a Ford. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. A hír nem igaz, és jogi alapja sincs annak, hogy a minisztérium ilyen intézkedést hozzon. Ezt maga a tárca közölte egy újságírói kérdésre. Mivel a vízközmű szolgáltatásról szóló jogszabályok alapján az elsőfokú vízkorlátozás elrendelése a vízközműszolgáltató kezdeményezésére települési szinten a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, ezért a minisztérium elismerte a tévedést a 24.hu-nak. Másodfokú vízkorlátozás lépett életbe Vácon. Mostantól tilos az automata öntöző berendezések működtetése, a közterületek locsolása és az utak mosása. Nem moshatók ivóvízzel az autók, és nem tölthetők fel ugyanígy a kerti medencék sem. A naponta átlagosan több mint 10 köbmétert fogyasztó vállalkozások számára előírták, hogy önkéntes alapon 10%-kal csökkenteni kell a fogyasztást. A sütő, tej és húsipari üzemek kivételt képeznek a korlátozás alól. A vízszolgáltató azért kezdeményezte ezt, hogy a lakossági vízigényeket zavartalanul kielégíthesse. Súlyos oxigénhiány lépett fel a Diósjenői tavon, ami beavatkozás nélkül a halak pusztulásával járhat. A közösségi önkormányzat tájékoztatása szerint zajjal járó gépi lélegeztetést kezdenek a vízben, ezzel segítve a tó oxigén utánpótlását. A kiadott tájékoztatás szerint a kritikus vízszint csökkenés és a rendkívüli meleg idézte elő a problémát. Medertörésbe, vagyis a meder gyorsan mélyülő részébe sétált bele egy nagyobb társaság hétfőn Dunakeszinél késő délután. A szemtanúk beszámolói alapján azt írták, hogy a társaságból többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Voltak is saját erejéből ki tudott

0: korlátozta a nagyfogyasztókat, csupán önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte őket, így a két autógyártó a következő időszakra időzítette a karbantartási szünetét. Jelenállás szerint a leállás augusztus 19-éig tart. Csak úgy, mint Magyarországon, a keleti szomszédunknál is a folyók alacsony vízállása jelent problémát, emiatt ugyanis korlátozottabban működnek a vízerőművek, valamint a csernavodai atomerőmű egyes blokját le is állították. A hatóságok célja most az, hogy megpróbálják elkerülni a még működő kettes reaktor országos hálózatról történő leválasztását. Csütörtökön sem enyhül a rendkívüli forróság, napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd délutántól északnyugaton megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 fok között alakul, délután jellemzően 36-42 fok valószínű.
1: Hobby Rádió
2: műsorajánló.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Life.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Ja.
1: Logos a van fönt.
0: Nem tudom.
1: Ti nem macska. Jaj, a kezem! Nagyon jó! Most jó! Jaj, de jó! Cuki macska vagy, jaj!
2: Egyedem, begyelem, tengertánc, cica, mica, mit kíván? Nem kívánok egyebet, fogjuk meg az egeret!

0: Mert az egér csak csendben fogható.
1: Ott a farka, visszahúzta, bent van újra, már a lukba.
2: Azt a terem buráját, hát így a lukas lakásban nem lehet egeret fogni. Hoppá, most figyelj!

0: Ajajajajaj, eltört az ujjam, hiába fújtam. Egérke, rád emlékezem, de fáj a kezem.
1: Ez itt a

0: hallgat, acudar, ő tudja csak mit akar.
1: Nem jön a pimasz, nem győzi meg az igaz.
2: Ott a farka, ott a farka, ott a farka, ó, én balga.
0: Ez a macska farka.
1: Na!
3: Ne város soha az, ki téged szívből imád, egy macska mégsem ehet egér helyett libát.
0: Tudom, hogy nem rajonkat értem minden egér, viszont én azért vagyok, hogy te ne is legyél. Ez van, nem jön a lukból az egér.
4: Nehéz a nehézséggel szemben.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak. Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, köszönöm.
2: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
4: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
5: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
6: 629 településen van vízkorlátozás, jövő kedden lehet az államfőválasztás. Országos akkumulátoripari ellenőrzés indul, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Tisza frakció kezdeményezésére jövő hét kedden választhatják meg az új államfőt. A párt szerint ezzel tartható az alaptörvényben előírt 30 napos határidő, miután Sólyog Tamás államfői megbízatása július 20-án megszűnt. Addig az államfői feladatokat ideiglenesen az országgyűlés elnöke látja el. Hivatalos jelöltet egyelőre nem jelentettek be, bár korábban több név is felmerült a sajtóban. A köztársasági elnököt az országgyűlés titkos szavazással választja meg. Az első fordulóban kétharmados többség szükséges, eredménytelen szavazás esetén második fordulót tartanak. A Területi Védelmi Bizottságok adatszolgáltatása alapján Magyarországon 465 településen rendeltek el elsőfokú, 151 településen másodfokú, 13 településen pedig harmadfokú vízkorlátozást. Olvasható a kormány.hu oldalon a hőségriasztásról készült szerdai jelentésben. A Balaton átlag vízállása 54 cm, kedden a vízszint 1 cm csökkent. A Velencei tó vízállása 30 cm és kedden nem változott, azonban a tó vízállása 23 cm-rel van a valaha mért legkisebb vízállás szintje alatt. A Duna legalacsonyabb vízállása Paksnál kedden 35 cm volt, a vízállás enyhén emelkedő. A paksi atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyúállásoknál és további 4 a kikötőben, 11 pedig a parton áll tartalékként. Országos ellenőrzési program indult az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, az ellenőrzések az üzemek kapacitására, anyagfelhasználására, kibocsátására, vízhasználatára és hulladékgazdálkodására is kiterjednek. A hatóságok a helyszínen is összevetik az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és szükség esetén mintát is vehetnek. 1 millió liter ivóvizet osztanak szét a Tisza országgyűlési képviselői és a Tisza szigetek önkéntesei a hét folyamán országszerte. Azt írták, a kezdeményezés az ország számos pontján valósult már meg, és a hét további részében is folytatódik, 2500 önkéntes vesz részt benne 350 helyszínen. A Magyar Honvédség katonái eddig már 2 millió liter vizet szállítottak ki országszerte, valamint a Mészáros csoport érdekeltségébe tartozó Aqua Lorenzo Kft. 20 kamionnyi ásványvizet ajánlott fel a szükségben lévők támogatására. 5000 egyedül élő idős embert keres fel a máltai szeretetszolgálat, ellenőrzik, hogy az idősek biztonságban vannak-e, megfelelően pótolják-e a folyadékot, és van-e a közelükben olyan ember, akitől szükség esetén segítséget kérhetnek. A karitatív szervezet elsősorban az intézményei környékén élőket keresi meg. A szeretetszolgálat jelenleg 43 helyszínen naponta mintegy 3400 ember ellátásáról gondoskodik. Többnyire napos idő várható, képződő gomoly felhőkkel, melyekből estig legfeljebb kevés helyen alakulhat ki zápor-zivatar. A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, és késő délutántól egyre több helyen megélénkül. A zivatarokat azonban erős viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között várható.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
0: Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője üdvözli a hallgatókat. Két órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 6 óra után a hallgatókat. Ma augusztus 6-a csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. 6 óra után 29 fokot mutatnak a hőmérők. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
7: Hobby Rádió
8: műsorajánló.
9: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
10: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
9: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak.
9: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 6. napján köszöntjük Berta, valamint Bettina nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A Berta név jelentése fényes, valamint tündöklő. Ez a név a Bertalan név rövidített formája, melyet később női névként is használtak. A Berták ünnepelnek még május 1-én, valamint július 4-én is. Becézése Berti, Bertike, Bertácska, Bertus, Bertuska, Bertuci, valamint Betti. Jeles viselői a névnek Bonca Berta, azaz Csinszka, Ady Endre felesége, valamint ön, kedves Berta. Ugyanezen a napon köszöntjük Bettina nevű kedves hölgyhallgatóinkat is. A Betta név nőiesítő képzővel történő továbbképzéséből alakult ki. Ünnepelnek még a Bettinák július 4-én és október 8-án is. A név becézése Betti, Bettike, Tina, valamint Tinácska. A név jeles viselője Csábi Bettina, ökölvívó, valamint ön, kedves Bettina. Ezen a napon köszöntjük még Csorbilla, Csobán, Csobánka, Décse, Gyécsa, Gécsa, Géza, Oktáv, Oktávia, Oktávián, Pastorella, Sixtin, Sixtina, Sixtus, valamint Ulrika nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: A mai nap is különleges.
1: Augusztus 6-a a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja. 1978-ban a BBT javaslatára augusztus 6-át, Hiroshima és Nagasaki atombombázásának évfordulóját a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapjává nyilvánították.
0: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 6-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ezen a napon milyen érdekességek is történtek. 1272-vel kezdünk augusztus 6-án, a Csepel-szigeten 33 éves korában meghalt 5. István magyar király, akit a Nyulak szigetén, a mai Margit szigeten lévő Domonkos Apáca kolostorban temettek el. Folytassuk 1566-tal, augusztus 6-án elkezdődött Szigetvár ostroma. A várat Zrínyi Miklós védte első Szulejmán hadai ellen. A több mint egy hónapos ostrom során a védők hősiesen próbáltak helytállni, de a hatalmas túlerővel szemben nem tudtak mit kezdeni. Az ostrom alatt a török szultán is meghalt, de ezt nem árulták el a seregeknek. A magyar katonák végső elkeseredésükben kirohantak az ellenségre, és kézitusában haltak hősi halált. Folytassuk a 19. század végével, 1881. augusztus 6-án megszületett Sir Alexander Fleming, angol orvos, a penicillin felfedezője. 1945-ben ezért Nobel-díjat kapott. A 20. század elejével folytatjuk, 1907. augusztus 6-án Nagyváradon megszületett Heller László Kossuth-díjas gépészmérnök, az erőművek léghűtési eljárásának feltalálója. Ugorjunk 1926-ra, augusztus 6-án New Yorkban a Warner Brothers bemutatta a Vitaphont, a hanglemezes vetítőrendszert. A hanglemezes Vitaphone volt az egyik első jól működő vetítőrendszer, amelyen már többé-kevésbé szinkronban szólalt meg a hang a képpel. Ugyanebben az évben, 1926. augusztus 6-án először úszta át amerikai nő, a 19 éves Gertrude Ederle az angol csatornát 14,5 óra alatt. Két évet ugrunk előre, 1928. augusztus 6-án megszületett Andy Warhol, amerikai művész, 20. századi képzőművészet egyik emblematikus figurája, a pop art képviselője. És végül, de nem utolsó sorban, 1978. augusztus 6-a a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja. A Békevilágtanács elnöksége 1978. július 13-ai moszkvai ülésszakának javaslatára augusztus 6-át Hiroshima atombombázásának évfordulóját a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapjává nyilvánították. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi rádió. Értünk szól.

0: Üzenet az Efézusiakhoz írt levél második részéből.
1: Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: 2026. augusztus 6-a csütörtök Urunk színe változásának ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 17. fejezet 1-től 9. vers. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, s külön belük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés. Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz. Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta, keljetek fel, és ne féljetek. Amikor szemüket fölemelték, nem láttak más, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte, senkinek se szóljatok a látomásról, míg az ember fia a holtak közül fel nem támad. Elmélkedés. A dicsőséges arc és a kereszt. A színeváltozás eseménye az evangélium egyik legfontosabb jelenete, amely egyszerre mutatja meg Jézus isteni dicsőségét és a szenvedés titkát. Jézus maga viszi fel 3 apostolát, Pétert, Jakabot és Jánost a hegyre. A pontos helyet nem nevezi meg Máté evangélista, talán azért, mert nem a földrajzi hely a fontos, hanem a tapasztalat, a találkozás Isten dicsőségével. A hegye Jézus arca ragyogott, ruhája fehéren tündökölt. Ez a pillanat nem valamiféle illúzió, hanem annak a valóságnak a felfedése, amely mindig is jelen volt Jézusban, csak eddig rejtve maradt. A tanítványok számára ez olyan élmény, ami megrázó és megerősítő is egyben. Egy rövid időre megláthatják, hogy Jézus több, mint egy nagy tanító, próféta vagy csodatevő, ő valóban az Atya fia, a megtestesült Isten. Aztán megjelenik Mózes és Illés, a törvény és a proféták képviselői, akik Jézussal beszélgetnek. Lukács evangélista szerint a beszélgetés témája az ő halála, amelynek Jeruzsálemben kell bekövetkeznie, vagyis a kereszt és a szenvedés. A dicsőség nem elválasztható a szenvedéstől. A mostani dicsőséges fény nem elmenekülés a kereszt elől, hanem megerősítés az útra. Ez az Atya akarata, és Jézus teljesen aláveti magát ennek. Péter szokásához híven azonnal beszélni kezd. Jó nekünk itt lennünk. Sátrat akar építeni, meg akarja őrizni az élményt. Ez egy nagyon jellemző emberi reakció. Aki megtapasztalja Isten közelségét, az legszívesebben ott maradna örökre. De a színeváltozás nem azért történik, hogy elkülönítse a tanítványokat a világtól, hanem hogy megerősítse őket abban a küldetésben, amely visszavezet a völgybe, oda, ahol szenvedés, küzdelem és hitük próbái várnak rájuk. A felhőből hallható tanúskodás, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok, világos isteni iránytű. Nem Mózes, nem Illés, hanem Jézus az, akit követni kell. Az Atya nem csak bemutatja a fiát, hanem figyelmeztet is. Az igazi tanítvány az, aki hallgat rá, elfogadja tanítását és vállalja a vele való utat, még a keresztutat is. A tanítványok arcra borulnak a félelemtől, mert bizonyára nem csak a fény, hanem a hang is megrendíti őket. Jézus azonban odalép hozzájuk, megérinti őket, és azt mondja, ne féljetek. Ez a színeváltozás legszemélyesebb mozzanata. Jézus az isteni dicsőségből kilép, és az érintés szelídségével bátorítja az embert. Ez a kettősség Jézus lényege. A ragyogó Isten és a megérintő megváltó egyszerre. A mai ünnep arra hív, hogy újra felismerjük Jézusban a dicsőség urát, aki szavaival és jelenlétével erőt ad. A kereszt előtt állva a szenvedések láttán nem csupán emlékeznünk kell erre a fényre, hanem tudnunk kell, ugyanaz a Jézus jár velünk a sötétben is, aki a hegyen ragyogott. Nem az élmény a cél, hanem az átváltozás, hogy mi magunk egyre inkább Krisztushoz váljunk hasonlóvá. Minden emberi gyengeségben is ott rejlik az isteni erő. A kereszt mögött ott a feltámadás, a szenvedés mögött a dicsőség. Uram Jézus Krisztus, te megmutattad dicsőséget fényét a hegyen, hogy erőt adj tanítványaidnak a szenvedés idejére. Add, hogy én is felismerjem arcod ragyogását a nehézségek között, és ne veszítsem el a bizalmat akkor sem, amikor sötét völgyeken vezet életutam. Segíts, hogy hallgassak rád, kövesselek téged, és egyre inkább hasonlóvá váljak hozzád. Világosítsd meg lelkemet, és tölts el szeretettel. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a krokodilok évente mintegy 2000 embert ölnek meg? Összehasonlításként a méhek 1500, az elefántok 250, míg a rettegett cápák 25 áldozatot szednek. Egy 60 kilós krokodil az állkapcsával 770 kg tömegnek megfelelő harapó erőt képes kifejteni. Egy ember 20-40 kg-nyit.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobby Rádió.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy rokfortos csirke mellett hoztam önöknek a hozzávalók 4 személyre. 40 deka rizs, 8 szelet filézett csirkemell, 6 egész tojás, 8 szelet rokfort sajt, 2 evőkanál liszt, ízlés szerint só, 1 evőkanál apróra vágott petrezselyemzöld, ezzel ne spóroljunk, 3 evőkanál olívaolaj, az olaj a sütéshez, és 8 szelet konzerv ananászkarika. A rizs megpároljuk és leszűrjük. Felverünk 3 tojást, és beleszórjuk a petrezselyemzöldet, és megsózzuk. Felhevített 2 evőkanálnyi olívaolajat elkészítjük, ez egy tojás rántotta lesz ebből, majd a rizshez adjuk és összekeverjük. 2 szelet ananást kis kockára vágjuk, majd a rizsbe keverjük. A csirke mellett kissé kiveregetjük, megsózzuk és néhány percig pihentetjük. A maradék 3 tojást felverjük, belekeverjük a lisztet, és ha kell, kevés vízzel higítva egy palacsintatésztát készítünk. A hűszereteket megforgatjuk a palacsintatésztában és forró olajban kisütjük. Egy cserpenyőt kivajazunk, felforrósítjuk és az ananászkarikákat hirtelen lepirítjuk benne. A rizst 4 hőálló tányérra halmozzuk, befedjük a hűszeretekkel, tetejére tesszük az ananászkarikákat és a rokfort sajtot. Majd forró 180-200 fokos sütőbe készre sütjük, míg a sajt szét nem olvad.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Ma augusztus 6-a van, és Berta és Bettina hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Magyarországon 29 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napon nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1711. Vetési, a franciaországi ügyvivő írta Rákócinak, ő fölsége 14. Lajos nekem szóval megmondá, hogy fenséged legyen oltalmának folytatásáról biztosítva, de én csak udvari szentelt vizet látok e szókban. 1946. Budapestre érkezik a Magyar Nemzeti Banknak a nyilasok által Németországba hurcolt, mintegy 32 tonnányi aranykészlete. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió.

0: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat, lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Ma még sok érdekes műsor várja önöket a rádióban. 8 órakor kezdődik a Mentők, Tűzoltók című műsorunk, amely a Trádió műsora. Ezt követi 9 órakor a Média válogatott Sztártitkok című műsor, melynek műsorvezetője Tandari Ági. 10 órakor Begurulva címmel Berta István autós és kütyüs magazinját hallhatják. Délben a Déli hír összefoglaló következik, majd 13 órakor a Geriszó című műsor, amelyben Gerivel találkozhatnak. 15 órakor a Délután című műsorban interjúk, riportok és tudósítások várják önt kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 16 órakor művészarckal találkozhatnak, amely Anonymous műsora. 17 órakor a Nekem 80 című műsorban a 80-as évek zenéit hallhatják. 18 órakor az Esti hír összefoglaló következik, benne a nap idézetével, névnap köszöntővel, évforduló naptárral és sporttal. 19 órakor egy különleges műsor várja önt, amelyben vers, esti mese, kabaré és a nap érdekességei szerepelnek. 20 órakor ismét a Mentők, Tűzoltók című műsorunkkal találkozhatnak, amely a Trádió műsora. 21 órakor Tandari Ági vezeti a Média válogatott Sztártitkok című műsort, majd 22 órakor Berta István Begurulva című autós és kütyüs magazinjával zárjuk a napot. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!
5: Vasárnap ismertem meg őt,

és este kis szatyorban hozta a fogkefé s a tiszta bugyit. És kedden, még mielőtt elment, az ágyba kaptam reggelit.

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. A rendszeresen külföldre utazók gyakran úgy érzik, hogy ott a boltokban az árak alacsonyabbak, mint Magyarországon, ugyanakkor a kormányzati döntések és a nemzetközi események hatással vannak a hazai gazdaságra. Ezzel párhuzamosan a kormány fontos lépést tett, amikor Kármán András pénzügyminisztert helyettes kormányzóvá nevezte ki a Nemzetközi Valuta Alap kormányzó tanácsában, ami jelentős nemzetközi pozíciót jelent. Mindeközben a forint árfolyama gyengült a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon, ami hatással van a gazdaság stabilitására. Ugyanakkor a budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX csökkent, ami azt jelzi, hogy a befektetők óvatosak a piaccal kapcsolatban. Ezzel egyidejűleg a politikai életben is fontos események zajlanak, hiszen a Tisza frakció már a jövő hét elején, augusztus 1-jén megválasztaná Magyarország új köztársasági elnökét, ami új fejezetet nyithat a hazai politikai életben. Ezek az események együtt határozzák meg a magyar gazdaság és politika jövőjét. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt arról, hogy a Neuralink, Elon Musk neurotechnológiai vallalata forradalmi újítást mutatott be, egy olyan agyi implantátumot, amely lehetővé teszi a mozgássérült emberek számára, hogy kizárólag a gondolataik segítségével irányítsák a kerekesszéküket. Olvasható portálunkon, hogy a Neuralink N1 egysége segítségével a felhasználók tudnak tolatni és kormányozni, valamint módosíthatják a szék ülésének és háttámlájának dőlésszögét. Kiemeltük, hogy a technológia alapját egy mindössze 23 mm átmérőjű eszköz adja, amit a motoros kérget, azaz az akaratlagos mozgások tervezéséért felelős agyi területbe ültetnek be a szakemberek. Emellett beszámoltunk arról is, hogy egy látássérült, idős embert ütött meg egy férfi heves közelében, és a bíróság letöltendő szabadságvesztést szabott ki az elkövetőre. A Lélekbombonok online közösségi programról is beszámoltunk, amely megteremti a látássérült emberek részére azt a lehetőséget, hogy megismerjék azokat a civil szervezeteket, amelyek érdekképviseleti feladatokat végeznek vagy szolgáltatásokat nyújtanak számukra. Emellett a Vakok és Gyengénlátók Jász Nagykunszolnok Vármegyei Egyesületének tagjai is felfrissülhettek a szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol további információkat találhat a fent említett hírekről, valamint a Vakok Szövetségének szolgáltatásairól és a Vakok Kertje nyitvatartásáról. Most zenélünk egy kicsit, majd hírek következnek. A hírek után folytatjuk műsorunkat.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: 8 nap után sikerült eloltani a tüzet Érd és Százhalombatta között. Jelentősen csökkent az ország vízfogyasztása. Festéssel védi a síneket a hőségtől a MÁV. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Még a múlt kedden csaptak fel a lángok egy Százhalombatta közelében található komposztáló üzemtárolójában. A tűzben tároló és körbálák égtek, emellett mintegy 30 ezer köbméter komposzt is lángra kapott. A tűz megfékezésén az elmúlt napokban számos tűzoltóegység dolgozott. A munkálatokban többek között az érdi, törökbálinti, szigetszentmiklósi, fővárosi, dabasi, gödöllői, váci, ceglédi és nagykátai hivatásos tűzoltók, valamint a százhalombattai létesítményi, illetve a Lói Rózsadombi és Százhalombattai önkéntes tűzoltók is részt vettek. A komposztáló mellett szalmabálák is égtek a város és a hatos főút közötti területen. Bár a lángokat sikerült körülhatárolni, a nagy mennyiségű égőanyag miatt a beavatkozás elhúzódott, még kedden is dolgoztak a tűzoltók, szerdán fejezték be a munkálatokat. Jelentősen csökkent az ország vízfogyasztása, a lakosság összefogásának köszönhetően jelentősen mérséklődött a hálózat terhelése, sokan elhalasztották az autómosást, a medencetöltést, a térkőmosást, és takarékosabban öntöztek. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy péntek éjfélig továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ezért a következő napok különösen kritikusak lesznek. Hozzátette, a Duna vízszintje tovább emelkedett, Budapesten 20, Pakson 27 cm-es, így a paksi atomerőmű még működő turbinája továbbra is termel áramot. Szakértők a pénteki hidegfronttal 5-6 mm-nyi csapadékot várnak, ami a hazai aszályon nem segít, de a Duna vízgyűjtőiről érkezhet annyi víz, hogy emelkedjen valamennyit a folyó vízszintje. Lassítja a vonatokat a MÁV és festéssel is védi a síneket a hőségtől, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Kiemelte, az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet. Hozzátette, biztató eredményt hozott a hővédő fehér festék alkalmazása a pécsi vasútvonalon, ahol a mérések szerint ez a megoldás 3-7 Celsius fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét, amely a tűző napnak téve akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegő hőmérsékletét. Emellett a sorompók berendezéseit védőszekrényeket speciális burkolattal látják el, hogy mérsékeljék a napsugárzás okozta felmelegedést. Sáska járás várható az országban, a rendkívüli meleg és száraz idő miatt főként a marokkói, az olasz és a vándorsáska elszaporodásától tartanak a szakemberek, ezért 6 növényvédőszer használatát engedélyezte átmenetileg a Nébih. A veszély elsősorban Bács-Kiskun, Békéscsongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érinti, de a rovarok nagy távolságokra is eljuthatnak. Leginkább a zöldségféléket fenyegetik, de a kertészeti és szántóföldi növényekben is jelentős károkat okozhatnak. Az engedélyek november 23-áig érvényesek és kizárólag sáskák elleni felhasználásra vonatkoznak. A hatóságok folyamatosan figyelik a rajok megjelenését. Csütörtökön még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között.

0: Jogom.hu.
1: Jogom.hu. Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Reklámot hallottak. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Augusztus 6-a, csütörtök. A fővárosban az Erzsébet hídon Pestre a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni. Ma várhatóan 10.30-tól 14.30-ig daruzás miatt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszükleten kell áthajtani felújítás miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Honvéd utcát, a Szabadság tér és a Bátori utca között ma 8 órától 21 óráig, illetve a Szabadság teret az Aulik utca és a Honvéd utca között 16 órától 21 óráig filmforgatás miatt. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pár utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki. Ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak.
4: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
5: Sára vagyok, üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában. Ez a reggeli műsorunk második órája. Berta és Bettina nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. Hazánk területén 29 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napon nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan érkezek műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
6: Hobby Rádió. Rádió.
7: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Névnapköszöntő.
1: Augusztus 6. napján köszöntjük Berta, valamint Bettina nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A Berta név jelentése fényes, valamint tündöklő. Ez a név a Bertalan név rövidített formája, melyet később női névként is használtak. A Berták ünnepelnek még május 1-én, valamint július 4-én is. Becézése Berti, Bertike, Bertácska, Bertus, Bertuska, Bertuci, valamint Betti. Jeles viselői a névnek Bonca Berta, azaz Csinszka, Ady Endre felesége, valamint ön, kedves Berta. Ugyanezen a napon köszöntjük Bettina nevű kedves hölgyhallgatóinkat is. A Betta név nőiesítő képzővel történő továbbképzéséből alakult ki. Ünnepelnek még a Bettinák július 4-én és október 8-án is. A név becézése Betti, Bettike, Tina, valamint Tinácska. A név jeles viselője Csábi Bettina, ökölvívó, valamint ön, kedves Bettina. Ezen a napon köszöntjük még Csorbilla, Csobán, Csobánka, Décse, Gyécsa, Gécsa, Géza, Oktáv, Oktávia, Oktávián, Pastorella, Sixtin, Sixtina, Sixtus, valamint Ulrika nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbyradio.hu
3: A rádiót!

0: A mai nap is különleges.
1: Augusztus 6-a a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja. 1978-ban a BBT javaslatára augusztus 6-át, Hiroshima és Nagasaki atombombázásának évfordulóját a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapjává nyilvánították.
0: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
2: Hobby Rádió.
3: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
4: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 6-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ezen a napon milyen érdekességek is történtek. 1272-vel kezdünk augusztus 6-án, a Csepel-szigeten 33 éves korában meghalt 5. István magyar király, akit a Nyulak-szigetén, a mai Margit-szigeten lévő Domonkos apáca kolostorban temettek el. Folytassuk 1566-tal, augusztus 6-án elkezdődött Szigetvár ostroma. A vár az Zrínyi Miklós védte első Szulejmán hadai ellen. A több mint egy hónapos ostrom során a védők hősiesen próbáltak helytállni, de a hatalmas túlerővel szemben nem tudtak mit kezdeni. Az ostrom alatt a török szultán is meghalt, de ezt nem árulták el a seregeknek. A magyar katonák végső elkeseredésükben kirohantak az ellenségre, és kézitusában haltak hősi halált. Folytassuk a 19. század végével, 1881. augusztus 6-án megszületett Sir Alexander Fleming, angol orvos, a penicillin felfedezője. 1945-ben ezért Nobel-díjat kapott. A 20. század elejével folytatjuk, 1907. augusztus 6-án Nagyváradon megszületett Heller László Kossuth-díjas gépészmérnök, az erőművek léghűtési eljárásának feltalálója. Ugorjunk 1926-ra, augusztus 6-án New Yorkban a Warner Brothers bemutatta a Vitaphont, a hanglemezes vetítőrendszert. A hanglemezes Vitaphon volt az egyik első jól működő vetítőrendszer, amelyen már többé-kevésbé szinkronban szólalt meg a hang a képpel. Ugyanebben az évben, 1926. augusztus 6-án először úszta át amerikai nő, a 19 éves Gertrude Ederle az angol csatornát 14,5 óra alatt. Két évet ugrunk előre, 1928. augusztus 6-án megszületett Andy Warhol, amerikai művész, 20. századi képzőművészet egyik emblematikus figurája, a pop art képviselője. És végül, de nem utolsó sorban, 1978. augusztus 6-a a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja. A Békevilágtanács elnöksége 1978. július 13-ai moszkvai ülésszakának javaslatára augusztus 6-át Hiroshima atombombázásának évfordulóját a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapjává nyilvánították. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
2: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
5: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet az Efézusiakhoz írt levél második részéből.
1: Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.
2: Hobbirádió. www.hobbirádió.hu. Rólunk szól.
3: 2026. augusztus 6-a csütörtök Urunk színe változásának ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 17. fejezet 1-től 9. vers. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, s külön belük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk, ha akarod, készítek itt 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: keljetek fel, és ne féljetek. Amikor szemüket fölemelték, nem láttak más, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: senkinek se szóljatok a látomásról, míg az ember fia a holtak közül fel nem támad. Elmélkedés. A dicsőséges arc és a kereszt. A színeváltozás eseménye az evangélium egyik legfontosabb jelenete, amely egyszerre mutatja meg Jézus isteni dicsőségét és a szenvedés titkát. Jézus maga viszi fel 3 apostolát, Pétert, Jakabot és Jánost a hegyre. A pontos helyet nem nevezi meg Máté evangélista, talán azért, mert nem a földrajzi hely a fontos, hanem a tapasztalat, a találkozás Isten dicsőségével. A hegyen Jézus arca ragyogott, ruhája fehéren tündökölt. Ez a pillanat nem valamiféle illúzió, hanem annak a valóságnak a felfedése, amely mindig is jelen volt Jézusban, csak eddig rejtve maradt. A tanítványok számára ez olyan élmény, ami megrázó és megerősítő is egyben. Egy rövid időre megláthatják, hogy Jézus több, mint egy nagy tanító, próféta vagy csodatevő, ő valóban az Atya fia, a megtestesült Isten. Aztán megjelenik Mózes és Illés, a törvény és a próféták képviselői, akik Jézussal beszélgetnek. Lukács evangélista szerint a beszélgetés témája az ő halála, amelynek Jeruzsálemben kell bekövetkeznie, vagyis a kereszt és a szenvedés. A dicsőség nem elválasztható a szenvedéstől. A mostani dicsőséges fény nem elmenekülés a kereszt elől, hanem megerősítés az útra. Ez az Atya akarata, és Jézus teljesen aláveti magát ennek. Péter szokásához híven azonnal beszélni kezd: jó nekünk itt lennünk. Sátrat akar építeni, meg akarja őrizni az élményt. Ez egy nagyon jellemző emberi reakció. Aki megtapasztalja Isten közelségét, az legszívesebben ott maradna örökre. De a színeváltozás nem azért történik, hogy elkülönítse a tanítványokat a világtól, hanem hogy megerősítse őket abban a küldetésben, amely visszavezet a völgybe, oda, ahol szenvedés, küzdelem és hitük próbái várnak rájuk. A felhőből hallható tanúskodás, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok, világos isteni iránytű. Nem Mózes, nem Illés, hanem Jézus az, akit követni kell. Az Atya nem csak bemutatja a fiát, hanem figyelmeztet is. Az igazi tanítvány az, aki hallgat rá, elfogadja tanítását és vállalja a vele való utat, még a keresztutat is. A tanítványok arcra borulnak a félelemtől, mert bizonyára nem csak a fény, hanem a hang is megrendíti őket. Jézus azonban odalép hozzájuk, megérinti őket, és azt mondja: ne féljetek. Ez a színeváltozás legszemélyesebb mozzanata. Jézus az isteni dicsőségből kilép, és az érintés szelídségével bátorítja az embert. Ez a kettősség Jézus lényege. A ragyogó Isten és a megérintő megváltó egyszerre. A mai ünnep arra hív, hogy újra felismerjük Jézusban a dicsőség urát, aki szavaival és jelenlétével erőt ad. A kereszt előtt állva a szenvedések láttán nem csupán emlékeznünk kell erre a fényre, hanem tudnunk kell, ugyanaz a Jézus jár velünk a sötétben is, aki a hegyen ragyogott. Nem az élmény a cél, hanem az átváltozás, hogy mi magunk egyre inkább Krisztushoz váljunk hasonlóvá. Minden emberi gyengeségben is ott rejlik az isteni erő. A kereszt mögött ott a feltámadás, a szenvedés mögött a dicsőség. Uram Jézus Krisztus, te megmutattad dicsőséged fényét a hegyen, hogy erőt adj tanítványaidnak a szenvedés idejére. Add, hogy én is felismerjem arcod ragyogását a nehézségek között, és ne veszítsem el a bizalmat akkor sem, amikor sötét völgyeken vezet életutam. Segíts, hogy hallgassak rád, kövesselek téged, és egyre inkább hasonlóvá váljak hozzád. Világosítsd meg lelkemet, és tölts el szeretettel. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
4: Sziasztok, mi vagyunk!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a krokodilok évente mintegy 2000 embert ölnek meg? Összehasonlításként a méhek 1500, az elefántok 250, míg a rettegett cápák 25 áldozatot szednek. Egy 60 kilós krokodil az állkapcsával 770 kg tömegnek megfelelő harapó erőt képes kifejteni. Egy ember 20-40 kg-nyit.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1111 vetési, a franciaországi ügyvivő írta Rákócinak, ő fölsége 14. Lajos nekem szóval megmondá, hogy fenséged legyen oltalmának folytatásáról biztosítva, de én csak udvari szentelt vizet látok e szókban. 1946. Budapestre érkezik a Magyar Nemzeti Banknak a nyilasok által Németországba hurcolt mintegy 32 tonnányi aranykészlete. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tisztelt honfitársaim, ismét Budapestről. Az országos tisztifőorvos péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. Rendkívüli kánikula várható. A szakemberek tájékoztatása szerint szerdán és csütörtökön is 40 fok felett lehet a hőmérséklet, és az ország középső részein akár a 42 fok feletti abszolút melegrekord is megdőlhet. A péntek délutáni hidegfront átmeneti lehűlést, enyhülést hozhat. De nekünk most nem csak a hőmérséklet, hanem a csapadék is nagyon fontos. A hidegfronttal együtt Magyarországon mindössze 5-6 mm-nyi csapadékot várnak az előrejelzések, ami a hazai súlyos aszályhelyzeten bizonyosan nem fog segíteni. Ugyanakkor esély van arra, hogy a Duna ausztriai vízgyűjtő területei jelentősebb eső hullhat, ami rendkívül fontos lenne a Duna vízszintjének emelkedése miatt. A tegnapi kritikus éjszaka után ma a paksi atomerőműben jártam, ahol személyesen tájékozottam az erőmű helyzetéről. Megnéztem a vízkivételi pontot és a hűtővíz öblöt, valamint a szivattyúk működését. Drámai látvány a Duna példátlanul alacsony vízállása, de emellett Pakson ugyanazt tapasztaltam, mint az ország más részein. Rendkívüli a helyzet, de a szakemberek fegyelmezetten, folyamatos készenlétben dolgoznak. Azt hihetnénk, hogy ilyenkor, amikor már csak egy turbina üzemel, kevesebb a munka Pakson. De ennek éppen az ellenkezője az igaz. Ilyen kélezett helyzetben épp, hogy több munkatársra van szükség annak érdekében, hogy minden karbantartó, operátor, búvár, fizikai munkás, vízügyi szakember, mérnök és meg annyi munkatárs minden percben a helyén legyen. Minden magyar ember nevében köszönöm a munkájukat. A Duna vízállása a főmederben Paksnál az éjjeli mínusz 140 cm után délután mínusz 135 cm volt. Azonban, ahogy a szakemberek mondják, a szivattyúk nem tudják, hogy miként áll a Duna a főmederben. Ők a vízkivételi öböl vízállásából dolgoznak, ami egyelőre csak 4 cm-re emelkedett. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is lassú javulás várható. Csütörtökre pedig csapadékot jósolnak a Duna vízgyűjtő területére. Nagyon sok fog múlni azon, hogy leesik-e az eső Ausztriában, amit egész Közép-Európa nagyon vár. Az, hogy a paksi erőmű utolsó turbináját is le kell kapcsolni, a következő órákban és napokban több dolgon fog múlni. Egyrészt természetesen a Duna vízállásának alakulásán. Másrészt a paksi atomerőmű hatalmas, komplex mechanizmusokat üzemeltet, több mint 500 000 berendezéssel. Ilyen kélezett helyzetben a legkisebb műszaki hiba vagy rendellenesség, ami egyébként az erőmű normális működése idején semmilyen fennakadást nem okozna, most kritikus lehet. A már leállított turbinák újraindításáról kizárólag akkor születhet döntés, ha a szükséges vízszint tartósan rendelkezésre áll, és több napra előre kizárható az újabb apadás. A nukleáris biztonság minden más szempontot megelőz. Délután a védelmi munkacsoport ülésén ismét áttekintettük az előttünk álló rendkívül nehéz napokat és teendőket. Az államigazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig érvényben marad az otthoni munkavégzés ott, ahol ezt a feladatok jellege lehetővé teszi. Kérjük a magánszektorban a munkaadókat, hogy ahol tehetik, kövessék a példánkat. Döntöttünk arról is, hogy fenntartjuk a vasúti teherszállítás szüneteltetését szerdán és csütörtökön 17 és 22 óra között, így az esti csúcsidőszakban számításaink szerint 60-90 megawatt terhelést veszünk le az energiahálózatról. Ez jelentős megtakarítás. Az elmúlt napokban 837 közepes és nagy fogyasztó tett önkéntes vállalást, összesen több mint 600 megawattnyi fogyasztás csökkentésére vagy átütemezésére. Még mindig lehet csatlakozni, és még mindig nem csatlakozott mindenki. Szeretném megismételni, a vállalatoktól várjuk a legnagyobb hozzájárulást. Jelenleg önkéntes együttműködést kérünk. Amennyiben az ország energiaellátásának biztonsága ezt megköveteli, kötelező korlátozást vagy akár lekapcsolást is elrendelhetünk. A következő 48 óra lesz a legnehezebb. Nőni fog a fogyasztás a hőség miatt. A magyar kormány, az érintett vállalatok, szakemberek, munkatársak mind azért dolgoznak, hogy ezt a következő 2-3 napot sikerrel átvészelje az ország. Ismételten kérem, hogy a fokozódó hőségben vigyázzunk egymásra. Figyeljünk az idősekre, gyerekekre, betegekre és az egyedül élőkre, valamint délután 5 és este 10 óra között ütemezzük át minden halasztható áramfogyasztásunkat. Együtt eddig is működésben tartottuk Magyarországot, és együtt ezen a rendkívüli héten is meg fogjuk védeni Magyarország energiabiztonságát és vízellátását.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene, tovább él.
2: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt arról, hogy Elon Musk neurotechnológiai vallalata, a Neuralink, egy forradalmi agyi implantátumot mutatott be, amely lehetővé teszi a mozgássérült emberek számára, hogy kizárólag a gondolataik segítségével irányítsák a kerekesszékeiket. Olvasható portálunkon, hogy a Neuralink N1 egysége segítségével a felhasználók tudnak tolatni és kormányozni, valamint módosíthatják a szék ülésének és háttámlájának dőlésszögét. Ugyanakkor kiemeltük, hogy a Lélekbombonok online közösségi programot indított, amely megteremti a látássérült emberek részére azt a lehetőséget, hogy megismerjék azokat a civil szervezeteket, amelyek érdekképviseleti feladatokat végeznek, vagy szolgáltatásokat nyújtanak számukra. Emellett beszámoltunk arról, hogy a vakok és gyengénlátók Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Egyesületének tagjai vidám hangulatban és önfelett kikapcsolódásban töltötték a szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben. További információkért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol részletesen olvashatja a híreket és a sztorikat. A Vakok Szövetsége szolgáltatásai és a Vakok Kertje nyitvatartása szintén érintett az augusztus 3-hával kezdődő munkahéten, erről is olvashat részletes információkat a weboldalunkon. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió!

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap hátralévő részében izgalmas műsorok várnak Önöket. 8 órakor a Mentők, Tűzoltók című műsorunkkal folytatjuk, amely a Trádió műsora. Ezt követi 9 órakor a Média válogatott Sztártitkok című műsorunk, melynek műsorvezetője Tandari Ági. 10 órakor Begurulva címmel Berta István autós és kütyüs magazinját hallhatják. 12 órakor a déli hírösszefoglaló tájékoztatja Önöket a legfrissebb eseményekről. 13 órakor a Geri Szó című műsorban Geri vártja az érdeklődőket. 15 órakor a Délután című műsorunkban interjúk, riportok és tudósítások várják a hallgatókat a kultúra, szociális és közéleti eseményekről. 16 órakor Művész arckkal folytatjuk, amely Anonymous műsora. 17 órakor a Nekem 80 című műsorban a 80-as évek zenéit hallhatják. 18 órakor az Esti hírösszefoglaló következik, benne a nap idézetével, névnapköszöntővel, évforduló naptárral és sporttal. 19 órakor egy különleges műsor várja Önöket, melyben vers, esti mese, kabaré és a nap érdekességei szerepelnek. 20 órakor ismét a Mentők, Tűzoltók című műsorunkkal találkozhatnak, amely a Trádió műsora. 21 órakor Tandari Ági vezeti a Média válogatott Sztártitkok című műsorunkat, majd 22 órakor Berta István Begurulva című autós és kütyüs magazinjával zárjuk a napot. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
1: Hobby Rádió.
2: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Ma csütörtök van, és egy nagyon izgalmas időjárás vár bennünket a következő három napban. Először is ma egy szép, napsütéses napunk lesz, 8 óra napsütés várható, és a hőmérséklet 40 fokig emelkedik, míg az éjszaka 29 fokra csökken. Az eső esélye csak 16%, tehát nagy valószínűséggel száraz lesz az idő. A szél sebessége elérheti a 66 km per órát, ami elég erősnek számít, és a szél északi irányból fúj. Holnap, pénteken, a hőmérséklet kissé csökken, a maximum 34 fok lesz, míg az éjszaka 26 fokra hűl le. Az eső esélye megnő 55%-ra, tehát esőre számíthatunk. A napsütéses órák száma 7 lesz, és a szél sebessége elérheti a 48 km per órát, ami északnyugati irányból fúj. Szombaton a hőmérséklet tovább csökken, a maximum 32 fok lesz, míg az éjszaka 24 fokra hűl le. Az eső esélye 21%, tehát kevésbé valószínű, hogy esni fog. A napsütéses órák száma 14 lesz, ami egy szép, napos napot jelent. A szél sebessége elérheti a 32 km per órát, ami nyugati irányból fúj. Összességében a következő három napban változó időjárás várható, de mindig lesz valami érdekes, amiért figyelni érdemes az időjárás jelentést. 8 órakor a Mentők, Tűzoltók című műsorunkkal folytatjuk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Sára voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. További kellemes napot kívánok!
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
2: Egyre több város biztosít ingyenes esti strandolást. Még idén kiírják a közbeszerzést a HÉV jármű flotta megújítására. Olcsóbb lett a villanyautók és a hibridek kötelező biztosítása. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egyre több város biztosít ingyenes esti strandolást a hőségriadó idején. A kezdeményezéshez már Hajdúszoboszló, Debrecen, Kecskemét, Székesfehérvár és Szolnok is csatlakozott. A helyi lakosok a legtöbb helyen lakcímkártya és fényképes igazolvány felmutatásával a késő délutáni és esti órákban díjmentesen vehetik igénybe a strandokat. Az önkormányzatok szerint a lehetőséggel elsősorban azoknak szeretnének segíteni, akik a napközbeni hőségben dolgoznak és csak munka után tudnak felfrissülni. Az ingyenes belépés a legtöbb településen a hőségriasztás időtartamához igazodik, a fővárosi strandok is jellemzően tovább tartanak nyitva. Még idén kiírják a közbeszerzést a HÉV jármű flotta megújítására, de az első szerelvények csak 2030-ban érkezhetnek. Uniós forrásból 42 új motorvonatot vásárolnak a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalra. Az új járművek akadálymentesek és légkondicionáltak lesznek, valamint gyorsabb és megbízhatóbb közlekedést ígérnek. A fejlesztés célja, hogy a HÉV valódi alternatívát kínáljon az autózással szemben a főváros és az agglomeráció között, ezzel mérsékelve a Budapest esti közúti forgalmat. Az elektromos autók kötelező biztosításának féléves átlagdíja éves összevetésben 8%-kal, a hibrideké 12%-kal csökkent, miközben a többi személyautónál mindössze 2%-os volt a mérséklődés az egyik legnagyobb online biztosítás közvetítő szerint. Adataik szerint a villanyautópiac erősödését a vállalkozások húzzák, az idén júniusban a cégek, jogi személyek által kötött kötelező biztosítások közel 10%-a már tisztán elektromos autóra vonatkozott, a hibrid ezekkel együtt pedig a részesedés meghaladta 17%-ot. A magánszemélyeknél az elektromos autók aránya valamivel több mint 3% volt június végén. Meghosszabbítja péntekig az otthoni munkavégzést és fenntartja a vasúti teherszállítás szüneteltetését a kormány, miután az országos tisztifőorvos meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. A miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után közzétett videójában azt mondta, hogy a következő 48 óra lesz a legnehezebb, a hőség miatt nőni fog a fogyasztás. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna vízszintje kissé emelkedett, de a már leállított turbinák újraindításáról kizárólag akkor születhet döntés, ha a szükséges vízszint tartó rendelkezésre áll, és több napra előre kizárható az újabb apadás. A nagy érdeklődés miatt az Itália élménye 2 évszázad magyar művészetében című kiállítás augusztus 30-áig látogatható a Magyar Nemzeti Galériában. Az eddig több mint 50 000 látogatót vonzó kiállítás csak nem 150 műtárgyon keresztül mutatja be, hogyan inspirálta Itália a magyar művészeket az elmúlt 200 évben. Többnyire napos idő várható képződő gomoly felhőkkel, melyekből estig legfeljebb kevés helyen alakul. alakulhat ki záporzivatar. A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, és késő délutántól egyre több helyen megélénkül. A zivatarokat azonban erős viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között várható.
3: Hobby Rádió.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Augusztus 6-a, csütörtök. A fővárosban az Erzsébet hídon Pestre a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni. Ma várhatóan 10.30-tól 14.30-ig daruzás miatt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszükleten kell áthajtani felújítás miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Honvéd utcát, a Szabadság tér és a Bátori utca között ma 8 órától 21 óráig, illetve a Szabadság teret az Aulik utca és a Honvéd utca között 16 órától 21 óráig filmforgatás miatt. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pár utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki. Ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak.
1: Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
7: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
8: Hírrádió. A mentőállás.
9: Jó napot kívánok, a mi világunkat hallják. Derődi Gábor következik majd. A múzeumok éjszakájáról lesz szó. Adási munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. Nem tudtunk ott lenni mindenütt. Készült

0: másik helyszínen is az érdekessége pedig az, hogy a Zaher körmosodnak az előadását, amely 8 és 9 óra között zajlott, az online élőben közvetítettük. Ez egy nagy technikai udonsága is volt.
1: Ilyen még nem volt.
0: Kicsikét majd nagyobb propagandával rá kell, hogy ezt oktatni arra a látogatókat, hogy ott is vannak ilyen előadások. A Robert Károly körútnak inkább a Szava Borsáta már eddig az elmúlt évtizedben megszokott program, nevezetesen a központi irányított csoportnak a látogatása, valamint a veteránbázis autója. 500 négyzetméteren 18 darab mentőautó és mentőmotorok fogadják a látogatókat, tehát ez egy borzasztó nagy, pillanatban nagy vítemény egységről beszélek.
1: Amire én kíváncsi lennék, hogy van-e olyan, aki azért mutatja meg a rohanmentőt, mert abba voltak azok a bácsik, mondja a gyerekének, akik nekem megmentették az életemet. Tehát azért vannak olyan részei egészen biztosan ezeknek a látogatásoknak, amelyek nagyon mély érzelmeket hoznak elő az emberekből.
0: Hát, hogy úgy, hogy most behozza valaki az unokáját, és megmutassa, hogy ez az, erre így nem emlékszem, de az viszont elég gyakori, és innen is látszik, hogy azért az Országos Mentőszolgálat ezzel az évi 1,5 millió betegellátásával azért milyen maradandó jogokat, illetve milyen hasznos világot tart fenn, hiszen nagyon gyakori az, hogy csoportoknak, pedagógusoknak, a diákjaikkal, vagy egyébként más szakterületről érkezőknek, vagy poszállaikosok csoportjának, és nagyon sokan mondják, hogy hát igen, engem is vittek a mentők, jaj, ismerem milyen belülről, de azért megnézem. És azt el kell, hogy mondjam, itt az elmúlt 20 év alatt, amióta ennyire mélyen ezeket a programokat mi visszük, soha, ezt nem azért mondom, mert így illene mondanom, nem ez az igaz. Soha senki egyetlen rossz szóval, egyetlen negatív emlékkel, negatívummal nem emlékezett vissza az ő ellátására. Az, hogy ő akkor milyen súlyos állapotban volt, az igen, az is persze szóba került, de a mentőkre minden esetben a legnagyobb elismeréssel, szeretettel és köszönettel beszélnek, ami szerintem rengeteget számít ennek a hivatásnak a megítélésében.
1: De most beillesztenénk azokat a hangképeket, amelyek készültek ott a múzeum készakáján, majd folytatjuk a veled való beszélgetést természetesen.
2: Golopenca, főorvos úr, A-ból B-be. Közlekedik, miért nem volt jó itt a Markó utcában?
3: Most már, mint nyugdíjas mentőorvos, mint vendégként működöm közel a múzeumok éjszakájánál. Azért vagyok én a B-be, a másik helyen, tehát a Robert Károly körúton, mert ott nagyobb a tanterem, vagy díszterem, ahogy hívjuk, és ott lesz 4 előadás, abból 2 az enyém. Régi történetekről, meg az én munkámról, és hát arra számítunk, hogy ott jobban elférnek, mint itt.
2: Ezekben az előadásokban mi az, ami neked fontos, amiért mondod, amit majd mondasz?
3: Az első előadás a mentés irányításról szól, annak a történetéről, és ott azért fontos nekem, hogy honnan indult a szolgálat 1948-ban, és hova jutott 2026-ban, különösen azzal kapcsolatban, hogy 2014-ben az én részben terveim és részben vezetésem alatt alakult ki az új irányító csoport, ami már teljesen digitális és számítógép vezérelt munka volt, és én ezt szeretném kidomborítani, hogy ez a fejlődés, ez 2014-től, ha nem is túl gyorsan, de szép lassan megy előre.
2: Mi az, amit sajnálsz, ami kimaradt? 2014 óta kimaradt?
3: Hát tulajdonképpen a szolgálat ütőképessége. Tehát az, hogy ugye elmegyünk a feladatokhoz, tisztességgel el is látjuk, szakmailag a fejlődés, ami ránk vár, vagy ránk fér, tehát mindenképpen szakmailag fejlődünk, és benne foglaltatik az irányítás, a kivonuló személyzet, és így tovább, mindenféleképpen javulni kell. Alkalmazkodni kell a mai kor kihívásaihoz mindenképpen. A számítógép rendszerünkben mindig fejleszteni kell, mindig van valami, amit egy kicsit rá kell tenni, és ezt természetesen a kollégáknak meg kell tanulni, és ugyanez vonatkozik a szakmai felkészültségre is. Tehát az oktatásnak és a továbbképzésnek úgy kell fejlődnie, hogy a mai magyar orvostársadalom vagy sürgősségi orvostannak megfeleljenek, és az irányítók pedig az új számítógép kihívásoknak, ez a lényege. Mindig vannak új eljárások, mindig vannak új gyógyszerek, amit bevetünk, és ezeket jól kell tudni alkalmazni. A szolgálat ma is azt nyújtja, amit várunk tőle, nem kell a betegeknek félni, semmilyen körülmények között nem kell félni.
2: Kicsit beszéljünk rólad. Fáj neked, hogy már nem vagy itt?

0: nem fáj. Mindent letett, amit az asztal, amit tőlem elvárható, amit én magamtól elvártam, hogy mindent csinálják meg. Nem fáj, hogy nem vagyok itt. Megfordulok a szirénázó mentőautó után a városban, de igazándiból nem fáj, és úgy mentem el, hogy nincs hiányérzetem.
1: Zahel Gábor szerint miért jó a múzeumok éjszakája a mentőszolgálatnál? Mennyi a haszna, hogyha lehet ezt így mondani?
2: Hát először is meglátják a mentőpalotát, hogy nézünk ki. És hát valljuk őszintén, erre a házra azért már ráférne egy kis javítás. Ez egy gyönyörű szép épület itt a belváros kellős közepén, ugye Markó utca 22-ben. Nem új az épület, és hát ha itt körülnézünk mondjuk az udvart, lehet, hogy le kéne aszfaltozni a falak, időnként ugye a fűtésrendszer, az áram, szóval azért vannak itt hiány a dolgok. Magyarán szóval én talán elképzelhetőnek tartanám azt, hogy innen a központi mentőállomás, hova elkerüljön, mondjuk nem olyan messze mondjuk a Dévai utcában, az itt van a 13. kerületben, ha bár az meg kicsit már közel van a bázishoz, de valami helyet lehetne neki valójában találni, és akkor ezt a palotát renoválni lehetne, hogy kizárólagosan ugye a főigazgatóság, esetleg a régióvezetés lenne itt, ha bár ennél jobb helyet már fizikálisan.
1: Szerintem megköveznének itt a kivonulók ezért, hogyha ez megvalósulna.
2: Elképzelhető, hogy ennél jobb helyet ugye a kivonulásra nem nagyon lehet találni, de most gondoljunk bele. Itt a belvárosban a parkolás azért nem egy egyszerű dolog. Oké, régebben én még emlékszem arra az időszakra, amikor itt a Markó utcának ez a része, a Bihari és a Bajcsi között teljes mértékig le volt zárva, és itt álltak a mentőautók így ilyen halszálkába lehetett valójában parkolni, hát és hogy most ugye, hogy július 1-től itt a belvárosban 800 forint lesz óránként a parkolás reggel 8-tól este 10-ig, hát azért reggelente nem egyszerű, ahogy ugye még jönnek a kollégák, de úgy, hogy még az éjszakások azok itt vannak, és akkor úgy helyet találni, bejönni az udvarba, utána kiállni, és így tovább, szóval ez sem egy egyszerű dolog, ha bár ez közlekedés szempontjából tök jól megközelíthető, metró, busz, villamos, minden vonat, ugye gyakorlatilag minden itt van, csak központi mentőállomásra is ráférne a korszerűsítés, hát ha kicsit körülnézünk, azért vannak ma már itt olyan mentőállomások, amelyek után az ember a 10 ujját megnyolja. Igen, vannak olyanok is, amelyek ennél azért sokkal-sokkal rosszabb állapotban vannak. Aztán azért lehet még fontos, mert itt azért egy kicsit szabadon lehet bóklászni itt egy mentőállomáson, meg lehet nézni a mentőautókat, a gyerekmentőt, és ugye hallgathatnak előadásokat, amelyek akár a mentő munkával, akár pedig teljesen mással vannak valójában kapcsolatban, úgyhogy egy kicsit jobban kitárjuk ilyenkor a kaput, szó szerint értendően, ugye mert hétvégén itt a nagy vaskapu az beszokott zárva lenni, és csak amikor az autók kibejönnek, akkor nyitják ki, egy kicsit ugye ilyenkor ki tudunk nyitni a világra. Akik eddig itt jártak, azoknak borzasztóan tetszett ez a dolog, hiszen beengedték őket ugye egy mentőállomásra. Hallgattak előadásokat, ami az 56-os helytállás a Pince kórházról szól, a múzeumról. Megnézhetik ugye az irányító csoportot ugye odállt a Robert Károly körúton, hogy gyakorlatilag amikor ő fölhívja a 112-t és a 112 tovább kapcsolja, akkor gyakorlatilag mi is zajlik, hogy ott, amikor ott bent ülnek ugye az emberek, és akkor azok mit látnak, hogyan látnak, hogy riasztanak, mikor melyik kocsi megy, miért ez a kocsi menjen, és így tovább. Mitől van az, hogy gyakorlatilag van, amikor mondjuk 4 óra 20 percig nem tudnak autót küldeni, mert az egész főváros tulajdonképpen tele van, és egy árva szabad autó sincsen, mert ilyen vajukből szintre ez nem ritkán elő szokott fordulni. Ráadásul nekem személyesen borzasztóan jól esik, hogy általában azok az előadások, amiket én szoktam tartani, az nekem nagyjából arról szól, hogy van körülbelül 3 négyzetméterem, ahol tudok mozogni. Mert különben dugik tele van, a földön ülnek, az ajtóba állnak, és ezt idén úgyis próbáltuk még kicsit áthidalni, hogy akik odát vannak a Robert Károly körúton, azok ugye kivetítőn ugyanúgy ezt az előadást tudják, lehet, hogy egy kicsit kényelmesebb körülmények között élvezni.
1: Zahel 3.0 egy könyvben jelent meg az egyik érdeklődő. Azon gondolkozom, hogy te szeretnéd, jó lenne, hogyha annál bizonyos átvilágításnál, amiről a megbízott főigazgató nyilatkozik időnként, időről időre, merítenének valamit, amit te írtál, vagy a te gondolataidra kíváncsiak lennének? Az átvilágítók.
2: Megmondom őszintén, én most már így nyugdíjasként ott tartok, hogyha megkérdeznek valamiről, akkor elmondom a véleményem, ha nem kérdeznek meg, akkor mondjuk megbeszélem otthon a feleségemmel, túl a barátommal, és egy-két hozzám közel álló emberrel, és ennyi. De ha megkérdeznek, akkor szívesen beszélek.
1: Siklósi Miklós.
3: Igen.
1: A régi mentés irányító, és több mint 40 éve keresztül mentő dolgozó. Amikor itt végigmegy a folyosón, van-e olyan tárgy, valami, ami fölkavarja, vagy előjön valami érzés.
3: Negatív élményem nincs. Néhány fénykép, néhány eszköznél eszembe jut egy-egy helyszín, ahol eredménnyel vagy eredménytelenül dolgoztam, vagy dolgoztunk, hiszen ez egy csapatmunka volt. Nem gondoltam soha, hogy fogom látni még fiatal koromban az eszközöket.
1: A Covid-nál visszatetszett jönni önkéntesként.
3: Igen.
1: Az miért volt fontos?
3: Az önkéntes
1: munka? Igen, a koránál fogva ki volt téve a veszélynek, hogy valamilyen úton módon elkapja.
3: Buszon is, vagy a villamoson is elkaphatja az ember. Én azért jöttem vissza, mert egyrészt volt egy akció, amiben felhívással fordultak, hogy szívesen fogadják az önkénteseket. Másik úgy gondolom, hogy saját magamnak is, de az OMSZ-nak is tartoztam azzal, hogy már ugyan nem fiatalon, bőven 65 fölött visszajönni azért, hogy egy kicsit segítsek.
1: Miért lett mentő? Azt még nem kérdeztem.
3: Gyerekkoromban Szegeden, amikor anyukám elküldött a jéggyárba, mert ugye akkor még nem volt frigider, és a Béke utcából a Szilágyi utcában keresztül vezetett a jéggyárba, és ott mindig jöttek-mentek a mentők. A mentőállomáson mindig egy kicsit elidőztem, úgyhogy kikaptam, mert mindig elolvadt a jég. Valahol ott kezdődött, hogy a mentőkhöz közel kerüljek.
1: Az unokáját is elhozta.
3: Igen.
1: Egy fiatal kislányról beszélünk, aki jó lenne, hogyha mentő lenne? Szeretné?
3: Nem, a fiam. A kisebbik fiam, aki már 46 éves, ő az OMSZ-nál dolgozik. Az az igazság, hogy a gyerekeimet sem akartam, hogy a mentőknél dolgozzanak, mert én azt gondolom, hogy ma sem, de múltban még jobban nem volt meg a társadalmi elismertsége. Nem volt könnyű élet.
4: Nem pont ide jöttem, de útba esett és érdekelt, mert az édesapám orvos volt már a háború alatt, aztán a 56-ban is rengeteget elmesélt ezekről a dolgokról, és kíváncsi voltam. És ami érdekes, hogy lent pont így a régi műszerekből egy csomó mindennel találkoztam, ami az apukámnak is megvolt.
1: Nem tudom a nevét, tessék elárulni.
4: Földes Edit. Az emberek nem tanultak.
1: Ja, ugye a háború borzalmairól beszélünk, hogy az emberek nem tanultak. Na de ez a múzeum talán pont a helytállás mutatja meg, hogy bármennyire is bonyolult egy helyzet, azért biztos, hogy vannak emberek, akik ezen felül tudnak emelkedni.
4: Orvosnak biztos, hogy felül kell tudni emelkedni, mert amit az édesapám mesélt, hogy az egyik ágyon a kórházban, a Debrecenben orosz katona feküdt, a másikon német, és gyorsan elválasztották fehér lepedővel, hogy ne lássák egymást. Levették róluk az egyenruhát, hogy ne tudják, hogy a másik kicsoda, és ők erre esküdtek fel, ők gyógyítottak.
1: Nagyon emberi, hogy érzékenyül. Ennek van valami különösebb oka? Törölgető könnyed, nem szeretne beszélni. Jól van. Köszönöm szépen. Iha Szabó Benedek, fiatalember. Szerintem lényegesen többet tud a mentőkről, mint a többi hasonló korú fiatalember. Ennek mi az oka?
5: Amikor találkozok mondjuk mentőorvosokkal, mentőgépjárművezetőkkel, akkor megszoktam tőlük kérdezni, hogy zajlik ez a munka. Nagyon érdekes, rászoktam például keresni.
1: Miért ilyen vonzó neked a mentők világa?
5: Jó életekért harcolni, mert hogyha ilyen munkát végzel, akkor tudod, hogy mondjuk valakinek az életét megmentheted.
1: Tele van a mobilod mentőképekkel. Mi a cél?
5: Van ilyen YouTube közösségem, annak például megmutatni a mentők életét, meg ezzel még talán több jövőbeli mentőst is tudunk toborozni.
1: Azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy itt fogsz dolgozni előbb-utóbb a mentőknél, hogy hallgatlak téged. Lehet, hogy te lesz egy Györfi Pál késői utódja.
5: Hát lehetséges, lehetséges.
1: A rendkedvén légy szíves, mondd el a nevedet.
6: Széke Ergár.
1: Akinek a beosztása a Szent Márton gyermekmentő közhasznú alapítványnál.
6: Mentőorvosként dolgozom.
1: Ez a mostani múzeumok éjszakája mit ad nektek?
6: Hihetetlen jó érzés az, hogy ennyi érdeklődő van, akiket valóban érdekel az, hogy is néz ez ki, mi is történik, miért is vagyunk, és nagyon jó érzés, hogy ezt át lehet adni nekik, és úgy érzem, hogy amikor elmennek, akkor egy picikét többet értenek ebből az egészből, mint amikor ide jöttek. Itt nem a szörnyűségekhez kerülnek közel, hanem magához, a mentőautóhoz, illetve az eszközökhez. Ez körülbelül olyan, mint amikor a kórházakban is gyakran az történik, hogy valaki egy gyerek egy műtétre vár, akkor még a műtét előtt bejön, és csak körülnéz, megmutatjuk neki a dolgokat. Egyszerűen csak, hogy ne egy ismeretlen környezetbe kerüljön be, hanem már legyen valami elképzelés arról, hogy mi miért is van, hogyan van, sokkal-sokkal együttműködőbbek, és sokkal jobban lehet őket kezelni, hogyha nem attól félnek, hogy egy vadidegen, mert egy vadidegen helyen akar nekik valamit adni, hanem azt mondják, hát ez a gyerekmentő, ezt láttam már a múzeumok éjszakáján is, és tényleg, és itt van a kedvenc plüssöm, emlékszel, agya, és akkor sokkal könnyebb helyzetben van mindenki. Hogyha benézel, akkor látod, hogy van egy Hamilton lélegeztetőgép, amelyik tényleg egészen kicsin gyermekeket is képes lélegeztetni megbízhatóan és stabilan. Ez gyakorlatilag egy kórházi szintű lélegeztetőgép, tehát kórházakban is ezt használják. Van egy olyan monitorrendszerünk, amelyikben tényleg minden gyerek cucc megvan, és megfelelő méretű manzsetták, megfelelő méretű szaturációmérő érzékelők, tehát hogy tényleg ne legyen probléma az, hogyha valakinek a hüvelykujja akkora, mint egy felnőttnek a kisujja körme, tehát optimalizálva van arra, hogy kisujjú betegekre is használható, ugyanakkor megvan az a felszerelés is, ami egy felnőtt méretű betegre is alkalmas. Tehát tényleg egy nagyon magas szintű felszerelés van összerakva ezen az autón.
1: A gyerek szemszögéből nézve tele van csecsebecsével. Lógófülű, kutya, stb. Mindig azon gondolkoztam, hogy tényleg olyan megnyugtató hatása van a gyerekeknek egy-egy ilyen plüss figura?
6: Nem is maga a plüss figura, inkább az, hogyha számára ismerős dolgokat lát. Tehát, hogyha megnézed, akkor az autónak a falán olyan matricák vannak, amelyek az elmúlt évek gyerekek által gyakran nézett rajzfilmeiből vannak véve. Megnézi és felismeri. Tudod, mindig az a fontos, hogy legyen valami ismerős, amiben tud kapaszkodni. Tehát, amire azt mondja, hogy ja, tényleg ezt már ismerem, ezt tudom, és akkor rögtön nem teljesen érzi magát elinegeredve, hanem azt érzi, hogy valami, ami egy olyasmi, amit én már láttam, amit én már tudok, és egy pici otthonos érzést tud adni.
1: Legyen kedves, mondja el a nevét.
7: Csűrösné dr. Gulyás Boglárka.
1: Szakember?
7: Igen.
1: Orvos?
7: Igen.
1: Akkor annál inkább. Miért volt fontos megmutatni, vagy gyakoroltatni, inkább így mondom, gyakoroltatni az újjáélesztést a kislányával?
7: Minden embernek a végülis állampolgári kötelessége, illetve hát, hogy tudja azt, hogyha ilyen helyzetbe kerül, akkor hogyan kell neki állni legalább. Ő a keresztlányom egyébként, de ilyenekről úgy otthon nem nagyon esik szó sajnos.
1: Nagyon érdeklődő hölgy a keresztlánya.
8: Megtanultam, hogy hogyan kell újraéleszteni egy embert, legyen ez otthon vagy egy utcán.
1: Biztos vagy benne, hogy ha valaki bajba lesz, akkor tudod ugyanígy segíteni?
8: Talán.
9: Szalai Adél vagyok, diplomás ápoló, és jelenleg a Semmelweis Egyetem központi intenzív osztályán dolgozom ápolóként.
1: Fontosnak tartottad, hogy a gyermekmentő orvosos egységnek a pultjánál segítsél eligazodni újraélesztésbe a felnőtteknek, meg gyerekeknek is.
9: Nagyon fontosnak tartom, hogy vannak ezek az alapítványi tevékenységek, amik során szülőket, nagyszülőket oktatunk elsősegélyre, újraélesztésre, légúti idegentest eltávolításra, illetve minden olyan problémában tudunk irányt mutatni, ami a mindennapi életben akár hasznos is lehet.
1: Elnéztem ezt a párt, ezt, akik itt voltak az előbb. Az asszony olyan mérhetetlen figyelemmel nézte ezeket a bábokat, és hallgatott rád, hogy egyszer le voltam döbbenve.
9: Nagyon érdeklődően jöttek, és kérdezték, hogy mit tudunk átadni a laikusoknak, és én azt gondolom, hogy ezek a dolgok, azok a dolgok, amiket tényleg úgy tudnak majd hasznosítani, ha esetleg szülővé válnak, mert nagyon úgy tűnt, hogy afelé hajlanak, hogy nagyon szeretnék biztonságban tudni a családjukat, és én azt gondolom, hogy ez egy alapvető dolog, hogy legalább az alaptudást így át tudjuk nekik adni, hogyha szükség lenne rá, akkor ne essenek pánikba, és tudják, hogy mihez kell nyúlni, vagy mit kell tenni ahhoz, hogy segíteni tudjanak. Nagy kárt egy olyan emberben, gyerekben, csecsemőben, és senkiben nem tudunk nagyobb kárt tenni, mint hogy nem csinálunk semmit. Az első és legfontosabb ugye nyilván az, hogy nem essünk pánikba, és hogyha tényleg nem tudunk mit tenni, legalább segítséget tudjunk kérni.
2: A múzeumok éjszakáját adása munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
10: Tírálni. A szirénák hangja.
11: A T-Rádió műsorát hallották.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
7: Szivárvány. Szivárvány.
6: Szivárvány.
7: Szivárvány.
6: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Az energia és vízügyi helyzetet értékelte a kormány. Csődbe ment egy magyar utazási iroda, megdőlt a meleg rekord. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szerdán kormányülést tartott Magyar Péter miniszterelnök és kabinetje, a tanácskozás középpontjában a rendkívüli hőség miatt kialakult energia és vízügyi helyzet állt. A kormány szerint az ország energiaegyensúlyát sikerült megőrizni, miközben a paksi atomerőmű 8 turbinájából már csak egy termelt, a Duna vízállása pedig megközelítette a teljes leállást kiváltó kritikus szintet. A kormány ismét arra kérte a lakosságot és a vállalatokat, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti időszakban mérsékeljék az áramfogyasztást. Az önkéntes takarékosság eddig érezhető eredményt hozott, az esti terhelés több száz megawatttal maradt el a vártól, ezért kötelező fogyasztáskorlátozást egyelőre nem kellett elrendelni. Augusztus 4-én még az üdülőjáratok újraindítását ígérte, egy nappal később azonban fizetésképtelenséget jelentett az elsősorban bulgáriai üdüléseket kínáló bolgár bejegyzésű Robinson Tours, írja a HVG a turizmus.com cikkére hivatkozva. A cég szerint a közel-keleti válság általános bizonytalansághoz és magas kerozindíjakhoz vezetett, ami forgalomcsökkenéssel járt, illetve extra költséget rót a cégre. A fapados légitársaságok szerintük irreálisan alacsony árak kínálják a repülőjegyeiket, jelentősen megnövelték járataik számát Bulgáriába és más európai országokba is, mely a cégnek szintén keresett kiesést, ezzel bevétel kiesést jelentett. A szakportál cikke szerint a károsultak a bolgár biztosítónál jelenthetik be a kárigényüket. Szerdán újra megdőltek a meleg rekordok Magyarországon. A Hungaromet előzetes adatai szerint Budakalászon 41,4 Celsius fokot mértek, ami új országos napi csúcsot jelent. Az időkép beszámolója szerint a fővárosban sem volt sokkal hűvösebb, Újpesten 41,1 fokot regisztráltak, ami több mint 2 fokkal haladja meg az eddigi 79 évvel ezelőtti budapesti rekordot. Az 1905-ben Orosházán mért 40 fokos országos csúcs ezzel a múlté. Bár az abszolút magyar meleg rekord a 42 fok nem forgott veszélyben, a hőség nem enyhül. Az előrejelzések szerint csütörtökön is folytatódhat a rekorddöntések sora. Országos ellenőrzési program indult az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, közölt az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, az ellenőrzések az üzemek kapacitására, anyagfelhasználására, kibocsátására, vízhasználatára és hulladékgazdálkodására is kiterjednek. A hatóságok a helyszínen is összevetik az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és szükség esetén mintát is vehetnek. Ma még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak, a napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, amelyekből a délutáni kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A légmozgás csak zivatarok környezetében támadhat fel.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők. Figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.

0: követhetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Augusztus 6-a, csütörtök. A fővárosban az Erzsébet hídon Pestre a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni. Ma várhatóan 10.30-tól 14.30-ig daruzás miatt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszükleten kell áthajtani felújítás miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Honvéd utcát, a Szabadság tér és a Bátori utca között ma 8 órától 21 óráig, illetve a Szabadság teret az Aulik utca és a Honvéd utca között 16 órától 21 óráig filmforgatás miatt. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pár utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki. Ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak.
2: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Ez itt a média válogatott sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Vendégem Axlen. Szia Axlen, üdvözöllek.
5: Szia, én is üdvözöllek, és üdvözlöm a tévénézőket, illetve a rádió hallgatókat is.
4: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kicsit jobban, mélyebben megismerhetünk. Szét foglak ma boncolgatni.
5: Rendben.
4: Először is avasd be minket, kérlek, a gyerekkorodba. Hol születtél? Honnan jöttél?
5: Én Debrecenben születtem, és egy éves koromban költöztünk ki Mikepécsre, és azóta is ott élek, ennek már most már 35-6 éve.
4: Wow. És milyen volt a gyerekkor Debrecenben? Azért tudjuk, hogy nagyváros Debrecen, de mégis az én családom szabolcsi, úgyhogy eléggé jártas vagyok azért így a környéken is. Azért
5: másabb, illetve ugyebár azért a gyerekkor nagy részét azt inkább a Mikepécsen töltöttem.
4: Igen.
5: Nyilván a középiskola és egyéb dolgok már Debrecenhez kötöttek, de inkább a falusi élet az, ami közelebb állt hozzám gyerekként. Hát teljesen átlagos, mint minden egyes falusi gyerekén is, rengeteget csavarogtam esténként, eljártunk biciklizni, fociztunk kint a téren, tehát minden ilyen átlagos dolog, ami egy ilyen falusi életbe beletartozik, állattenyésztéstől kezdve a növénytermesztésig minden volt.
4: Fantasztikus. Szerintem a vidéki élet az embereknek tud adni egy tisztaságot, és azért, ahogy halljuk a dalaidat, azért te ez a kellemes, mégis populáris, fülbemászó, de olyan őszinte dallamok jönnek ki belőled, én azt tudom mondani, amelyik számaidat hallgattam, és majd ma is fogjuk hallgatni a műsor során, de nem rohanok ennyire előre. Milyen gyerek voltál? Csendes típus?
5: Bármennyire meglepő, ugyebár a mostani létet figyelve, én rettenetesen befelé forduló, nagyon csendes, nagyon pedáns, nagyon, nagyon magamnak való. Tehát én nagyon nehezen nyitottam bárki irányába is. Engem el is neveztek, pecéztek így még az óvodás időszakban magányos farkasnak. Én mindig az óvonéni mellett megálltam csendesen, míg mindenki más rohangált, én ott kis csendesen megálltam magam, meg teljesen más volt a kicsi én.
4: Ez tényleg hihetetlen most innen itt ülve veled, de azért kíváncsiak lennénk erről a fotókra, hogyha majd egyszer beavatsz minket a kiskori Axlenbe.
5: Nagyon meglepő lesz, mert göndör szőke fürtjeim voltak.
4: Júj! Na, akkor még inkább kíváncsiak vagyunk rá. És mikor kezdődött nálad az, hogy elkezdted érezni, hogy téged hív az éneklés, az előadás?
5: Ez már egészen korán megtörtént általános iskola felső tagozatában, ami azért érdekes, mert úgy indítottam alsó tagozatban, hogy a legelső akkori karómat azt énekórán szereztem. Tehát nem is értem, hogy fordult át így a dolog. Hát sajnos a kottázás nem volt erőségem akkoriban. Azóta ezt pótoltam. De felső

0: sorozatban, ugyebár ott már inkább rámentünk a énekversenyekre, és akkor itt derült ki a tanárok számára, hogy lehetne valamit vele kezdeni.
1: A család mit szólt hozzá? Van a családodban egyébként zenész, énekes, bárki így visszamenőleg,
0: van, akitől
1: ezt hozhattad?
0: Van, anyai ágon van, aki zenél, van, aki nagyon-nagyon mesteri műben gitározik, tehát van valamennyi zenei előélet, úgymond.
1: És amikor te ezzel előálltál, hogy én ezt szeretném csinálni, ez így bennem van, hogy fogadták azért ez?
0: Nagyon meglepődtek, hogy én, aki visszahúzódó, aki csendes, én színpadra akarok állni. Úgyhogy meg voltak lepődve nagyon, de annyian bíztattak egyébként közeli barátok, családtagok is, hogy ez egy olyan visszaigazolás volt, amire azt mondtam, hogy akkor ez muszáj is, és én is úgy éreztem, hogy csinálni kell.
1: De jó, azért jó ilyen sikertörténeteket hallani, mert sokszor van az, hogy a család az nem éppen áll ki.
0: Engem mindig
1: ez egy áldásos helyzet. De jó. Hát nagyon köszönöm, én azért ezzel még itt nem hagylak békén. De most jöjjön egy kis zene, és utána Axlennel folytatjuk.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
2: Műsorajánlót hallottak.
4: hobbyradio.hu.
2: A rádiót

0: was after Schwind alle.
1: Újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkok adásában, vendége Maxlan, és tovább boncolgatjuk az útját, a gyerekkorát, és hamarosan titokkal is folytatjuk. Arról tudnál mesélni, mikor már úgy ráléptél az utadra, és elindultál, támogatott a család, mi volt az első meghatározó fellépésed?
2: Hát ez már jóval később volt, azért voltak buktatók korábban, tehát onnan kezdeném inkább, hogy rengeteg tehetségkutatóban megfordultam, több éven keresztül próbálkoztam, de ezek nem igazán jöttek össze, aztán megismerkedtem első körben a Fitos Viktorral, aki egyébként az összes dalomnak a zeneszerzője. Ő látta meg bennem azt a lehetőséget, hogy igenis ezzel foglalkozni kell komolyan. Elkezdtünk együtt dolgozni, és azt hiszem, hogy talán a harmadik dal, amikor elkészült és kikerült a videóklip, akkor ismertem meg a Földes Jánost, ugyebár aki jelenleg is a menedzserem, és náló volt az első fellépésem, ő általa voltam, azt hiszem, hogy Szadán pont. Volt egy média válogatott rendezvény, ahol először meg tudtam magam mutatni, úgyhogy az volt az első ilyen meghatározó esemény.
1: Változtatott-e így benned valamit, amikor már úgy színpadra nagy közönség elé tudtál állni?
2: Sokat, nagyon sokat. Tehát alapvetően az embernek szerintem kellenek a visszajelzések minden egyes szempontból, az élet minden terén, hogy jól csinálja, mit csinál. És ugyebár addig bennem is azért voltak kétségek, hogy menni fog ez egyáltalán, és amikor megtörtént ez az ominózus első fellépés, és láttam a reakciókat, azért az rengeteget dobott.
1: Igen. Tehát akkor ez egy nagyon nagy meghatározó pillanat volt. Hát nem csodálom, és nagyon gratulálok.
2: Köszönöm.
1: És remélem, hogy még a következő 100 évben is színpadon leszel, mert fantasztikus, amit csinálsz. A karrierívedben voltak-e ilyen mélyebb pontok az utat során? Mindenkinek van. Inkább azt kérdezem, hogy mi volt egy mély pont az eddigi utadban?
2: Ez attól függ, hogy inkább a magánéleti részét nézzük, vagy a szakmait. Tehát, hogyha a szakmai részét nézzük, akkor ugyebár ezek a válogatók...
1: Kezdjük innen oda.
2: A válogatók voltak, amik így mély pontok voltak, hogy onnan mindig jött egy pofon, hogy vajon miért nem sikerül. Aztán nyilván magánéleti része is volt, azért van egy-két olyan dal, ami nem éppen a legvidámabb, nyilván az olyan dologból lett merítve oda akár a hangulat, akár ugyebár a szöveg, ami inkább a magánéleti dolgokat emelte így ki negatív oldalról. De hála az égnek ebből van kevesebb.
1: Mi a szemléletmódod, ami mindig visz?
2: Alapvetően nekem az, hogy mindenből lehet tanulni, és tanulni kell. Fel kell mindenből állni, minden, én úgy gondolom, hogy azért van, hogy tanuljunk belőle és erősödjünk.
1: Csodás. Amikor te teljesen feltetted magad zene, művészet, ennek azért tudjuk, hogy vannak árnyoldalat, mérségei, magasságai. Volt-e olyan élethelyzet, amire mondjuk mai fejjel olyan felkérésed, vagy egy olyan válogató, amire mai fejjel már nem mennél el?
2: Igazság szerint nincs, mert pont ahogyan mondtam, mindenből lehet tanulni. Én úgy gondolom, hogy minden hozzátesz az utathoz, minden okkal történik.
1: Igen.
2: Ha valami hiányozna belőle, akkor valószínűleg utána nem olyanok lennének, akár a dalok, akár az én mentalitásom a dolgokhoz, hogy azok kimaradnak.
1: Tehát minden okkal is lehet történik. Nagyon szuper. Mikor költöztél Budapestre?
2: Ez egy rövid időszak volt egyébként, és ez még a zene előtt volt, ugyanis én egy rövid ideig dolgoztam rendőrségen is. és ebben a rövid időszakban akkor Pesten éltem, igen.
1: Rendőrségen? Rendőrként dolgoztál?
2: Igen.
1: Ezt én se tudtam.
2: Igen, volt egy ilyen rész is. Kipróbáltam egy-két dolgot azért, mielőtt erre az útra léptem.
1: Mesélj róla, mik vezettek akkor, mi volt ez az egy-két dolog?
2: Alapvetően nekem informatikai végzettségeim vannak, és nyilván amikor én kikerültem középiskolából, illetve már akkor technikumról, még nagyon nehéz volt bárhol elhelyezkedni az embernek, tehát ha nem volt úgy ismerettséged, akkor nem vettek fel, nem volt hátszél, rengeteget kellett az embernek próbálkozni, és ebben az időszakban jött az, hogy hát a rendőrség állami cég, oda mindig kell az ember. És akkor beiratkoztam, és akkor elkezdtem csinálni az iskolát.
1: Hihetetlen történeteket hozol ma. Nagyon köszönöm. Most folytatjuk egy kis zenével, meghallgatjuk valamelyik slágeredet, úgyhogy a nézők, hallgatók is maradjanak velünk, és folytatjuk.
3: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Ez itt újra a média válogatott sztártitkok adása, és folytatjuk Axlen történetét. Rengeteget meséltél, gyerekkor, hogy kerültél oda, hogy te csak a zenélés, az éneklés, amiben fantasztikus vagy. Most jelen pillanatban milyen terveid vannak? Kilátásban, milyen projektjeid futnak? Mesélj erről is kell.
1: Most jelenleg két nagy projektem is van. Az egyik az nyilván zenei. Nemrég jött ki a legújabb dalom évvégén, a Tévedés, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, mert már több százezres megtekintést ért el, tehát nagyon csúnyán letiporta az előző dalokat, de ennek nagyon örülünk, mert mindig igyekszünk egy kicsit magasabbra tenni a lécet. És ez volt a 12. ilyen egyedi kiadás, úgyhogy erre az évre az egyik legnagyobb projekt az, hogy egy albummal szeretném összefogni az elmúlt 12 dalt, amiben úgy gondolom, hogy azért mindenféle szint igyekeztünk megmutatni. Valami kicsit populárisabb, valami kicsit rockosabb, valami egy kicsit inkább ez a bluesos, jazzes történet, tehát ez egy ilyen átkaroló első nagy album. És nyilván haladunk tovább a következő dalokkal, amik a tévedésnek, ami nem tévedés, mint kiderült, ennek lesz a folytatása, tehát most már kőkemény ez a populáris, talán egy kicsit inkább a 90-es évek hangzásvilágát idéző vonalon megyünk tovább, ugyanígy saját tapasztalatokból, vagy környező tapasztalatokból írt szövegekkel, illetve köszönhetően a média válogatottnak is, kettő és fél hónap alatt sikerült ledobnom 15-16 kilót, amire nagyon büszke vagyok, úgyhogy idén ezt szeretném még tovább csinálni, ezt a komolyságát a sportnak, sőt még komolyabban. Úgyhogy ez a két fő szál fog idén vezetni, mert hála az ének sikerült rálépni erre az útra, úgyhogy ezt fogom mindenféleképpen erősíteni.
0: Nagyon jó. És így inkább most már szerintem nagyon jó formában vagy.
1: Köszönöm.
0: Tovább szeretnél még fogyni, vagy inkább csak az állóképesség?
1: Még egy minimálisat még szeretnék ledobni azért, de most már inkább a formálás fog jönni, illetve a stabilitás erősítése, mert azért futballnál észrevető, hogy oda még azért kell egy kicsi stabilitás, de azt mondom, hogy a tavalyi meccsekhez képest nagyon sokat sikerült fejlődni, mert büszke vagyok egyébként, mert a legutóbbi meccsünkön már volt kapuralövéstől kezdve gólpasszon át minden. Míg a legelső meccseken azért örültem, hogy lábon tudtam állni a pályán, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok egyébként, és ezt szeretném tovább erősíteni.
0: Hát ez fantasztikus. És zenei vonalon mi az, ami belig mondjuk van-e olyan új stílus irányzat, amiben szeretnéd kipróbálni magad, vagy most már marad ez a 90-es
1: évek? Én úgy gondolom, hogy marad ez. Igazából ez áll hozzám a legközelebb. Tehát alapvetően az én gyerekkoromat, meg a korai felnőtt koromat, ez határozta meg. Talán ezt ismerem a legjobban, a legtöbb előadót, akit kedvelek, az ebből a korszakból van, és talán ezért is áll hozzám ennyire közel. Ebben érzem a legkomfortosabban magam, ha nagyon konkrétan akarok fogalmazni. És úgy néz ki, hogy ez működik, mert szeretik.
0: Igen. A social médiában ugye mondtad, hogy nagyon nagy nézettségeket értek el, YouTube, TikTok gondolom, és egyébként hol lehet veled felvenni a kapcsolatot, hogyha azt szeretnének elhívni valahova?
1: Igazából,
0: hogy keressenek?
1: Igazából akár a felületeken keresztül, bármilyen felületen elérhető vagyok, TikTok, Facebook, Instagram, illetve nyilván a Janin keresztül, a Földes Janin keresztül.
0: Én nagyon bízom benne, hogy nagyon sokaknak felkeltettük az érdeklődését, és minél több helyre fognak hívni. A következő fellépés az hol lesz? Hol leszel látható?
1: Ez még számomra is titok, még nem tudom egyelőre, de hamarosan szerintem erre is fényderül, és akkor azt meg fogom osztani majd mindenkivel.
0: Nagyon kíváncsian várjuk, és nagyon hamarosan. Most tartunk egy kis szünetet, zenével folytatjuk, és utána jön a legizgalmasabb rész, úgyhogy ne menjetek sehova, Axlen elárul egy titkot nekünk.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Újra itt vagyunk a Média Válogatott Sztár titkok adásában, vendégem Axlen, és egy titkot várunk most tőle. Kérlek szépen, avassál be minket a kulisszák mögé egy olyan titokba, amit senki nem tud rólad még.
1: Hát, hogyha a TikTokról van szó, akkor talán azt mondanám, és nyilván kifelé én nagyon remélem, hogy ez nem látszik, hogy én egy picit mindig elégedetlen vagyok. Mindig úgy gondolom, hogy lehetne akár jobb az ének, akár a videó, akár a dalszöveg. Tehát, hogy egy pici túlzott maximalizmusnak nevezném inkább ezt a dolgot, mint elégedetlenségnek, az olyan csúnya megfogalmazás. Hogy én mindig ezt érzem, hogy lehetne ez még jobb, bár mindig egyébként pozitív visszacsatolások jönnek, de valahogy mindig ott mászkál bennem, hogy hát ez lehetett volna egy kicsit jobb is. De azt mondják, hogy ez annyira nem rossz dolog, mert ez tudja előre húzni az embert, hogy motivál is.
0: Igen. Ez így mindig jelen volt ez a mintázat az életedbe, vagy inkább így az utóbbi időben, mióta a saját számok megjelentek és elindultak a fellépések, vagy ez korábban is egy mintázat volt nálad?
1: Igazából ez mindig megvolt. Annyi különbséggel, nyilván rengeteget változtam én is az évek alatt, és ezt most már tudom kontrollálni. Tehát, hogy volt azért olyan időszak, amire azt mondom, hogy nem tudtam ezzel a dologgal mit kezdeni, és csak a negatív oldalát néztem. De azért hála az égnek most már azért ezt sikerült egy kicsit így kordába tartani, és arra igyekszem felhasználni, hogy ez motiváljon arra, hogy minél többet, minél jobbat tudjak adni magamból kifelé.
0: És itt még egy titkot, ha elárulsz nekünk ezzel kapcsolatban. Mi a titkod, amit szerintem a nézők és a hallgatók is meríthetnek belőle ötletet, ikletet a saját nehéz időszakaira? Mivel tudsz átlépni azon a mi a belső utad, irányod, titkod, bármit, hogy ez ne negatívan hason rád, hanem előre vigyen?
1: Igyekszem nem elfedni ezeket a dolgokat, hanem megélni, megtapasztalni. Egy kicsit elvonulok olyankor magamnak, átgondolom, hogy mi is a magja ennek az egésznek, amit én most ennyire negatívan élek meg, és hogy ezt hogyan tudom pozitívan felhasználni. Ez egészen egy-két órától egy-két hétig is el tud tartani, de mindig az a vége, hogy megtalálom azt a kiútat az adott helyzetből, ami utána tovább tud lendíteni.
0: Nagyon szuper. Tehát soha ne adjuk fel.
1: Soha.
0: Helyes. Hol látod magadat a következő egy évben mondjuk? Hogyha jövőre ugyanilyenkor leülünk beszélgetni, akkor mi lenne a célod addig?
1: Én nagyon remélem, hogy addigra sikerülne esetleg egy kisebb, talán úgy szokták ezeket fogalmazni, hogy egy kisebb raktárkoncertet összehozni, és akkor egy élő zenekarra előadni a dalokat, mert igazából az összes dalnak olyan a hangszerelése, hogy a legszebben, meg a legjobban úgy tud szólni, hogyha ezt élőben, és akkor hangszeressel adjuk ki a közönség felé, mert nagyon jó melódiák vannak a dalokban, hogy ezt hallani kell élőben mindenkinek.
0: Én nagyon drukkolok nektek, mert csodálatos, amit csinálsz, amit csinálni fogtok, csináltok, és remélem, hogy mielőbb a zenekar elé kerül, és hogyha jövőre itt leülünk beszélgetni, akkor már csak erről fogunk beszélgetni. Mi lenne egy üzeneted a nézőknek és a hallgatóknak, akik még mondjuk nagyon az út elején vannak? A saját tapasztalataidból mi tud nekik erőt adni?
1: Azt, hogy igazából mindenből van kiút, és hogy soha ne adják fel, mert én is kezdhettem volna ezt az egészet 10-15 évvel korábban is, de nem biztos, hogy odaérek el, ahol most vagyok. Tehát, hogy tényleg mindennek meg kell keresni az okát, és azt szerint menni tovább. Soha nem feladni, mindenből tanulni, és pozitívan előrefelé menni mindig.
0: Fantasztikus zárás. Nagyon-nagyon köszönöm, Axlen, hogy itt voltál, és remélem még jó sokat fogunk találkozni. Köszönöm a nézőknek, a hallgatóknak, hogy ma velünk tartottak, és legközelebb újabb sztártitkokkal várlak titeket.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
0: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Továbbra is kritikus a vízhelyzet Szentendrén, festéssel védi a síneket a hőségtől a MÁV. Energiafejlesztési programot indít a kormány csaknem 900 milliárd forintból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Továbbra is éjjel-nappal hordják az ivóvizet Budapestről Szentendrére a Magyar Honvédség vízszállító járművei. Bár a településen megszűnt a közvetlen vízhiány, a polgármester szerint a helyzet még mindig kritikus, ezért továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy csak főzésre, mosásra és tisztálkodásra használják az ivóvizet. Budakalászon is harmadfokú vízkorlátozás van érvényben. Itt egyelőre nem alakult ki vízhiány, de a polgármester szerint ez nem sokon múlik, mert a megnőtt népességszám miatt rengeteg a fogyasztó, a víz termelési kapacitása pedig kevés. Lassítja a vonatokat a MÁV és festéssel is védi a síneket a hőségtől, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Kiemelte, az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet. Hozzátette, biztató eredményt hozott a hővédő fehérfesték alkalmazása a pécsi vasútvonalon, ahol a mérések szerint ez a megoldás 3-7 Celsius fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét, amely a tűzőnapnak kitéve akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegő hőmérsékletét. Emellett a sorompók berendezéseit védő szekrényeket speciális burkolattal látják el, hogy mérsékeljék a napsugárzás okozta felmelegedést. A kormány átfogó első ütemben 868 milliárd forint keretösszegű energiafejlesztési programot fogadott el, miközben a rendkívüli hőségben sikerült megőrizni az ország energiaegyensúlyát és fenntartani a kritikus infrastruktúrák működését. Jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kétnapos kormányülés első napját és a védelmi munkacsoport ülését követően egy Facebook posztban. Ennek részeként felgyorsítják és átláthatóbbá teszik a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, egyszerűsítik a termikus energia feltárásának engedélyezését, és bevezetik az ingyenes okosmérők igénylésének lehetőségét, ami az évi 4000 kWh feletti fogyasztású háztartások számára kötelező lesz. Ausztriában az alacsony dunai vízállás miatt gyakorlatilag leállt az áruszállító hajózás, és a minisztérium a folyami áruforgalom jelentős visszaesésére számít. A tárca szerint a jelenlegi helyzet a 2003-as és 2018-as történelmi mélypontokhoz hasonlítható, miközben a rendkívüli kisvizes időszak már nyár közepén kialakult. A szakértők szerint a szélsőségesen alacsony vízállás hosszabb távú tendencia része és a jövőben gyakoribbá válhat. Többnyire napos idő várható, képződő gomoly felhőkkel, melyekből estig legfeljebb kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, és késő délutántól egyre több helyen megélénkül. A zivatarokat azonban erős viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között várható.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió! Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Augusztus 6-a, csütörtök. A fővárosban az Erzsébet hídon Pestre a pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni. Ma várhatóan 10.30-tól 14.30-ig daruzás miatt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszükleten kell áthajtani felújítás miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Honvéd utcát, a Szabadság tér és a Bátori utca között ma 8 órától 21 óráig, illetve a Szabadság teret az Aulik utca és a Honvéd utca között 16 órától 21 óráig filmforgatás miatt. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pár utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki. Ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üdvözlet, kedves emberek! Hát újabb hét, újabb begurulva autó és kütyümustra, és mindjárt bele is csapunk, méghozzá Mitsubishi Grandissal, utazummal szépen gurulunk, de előtte ne felejtsétek el, hogy a begurulva autó és kütyümustra Facebook oldalán van a nyereményjáték, ami ugye augusztus végéig tart, miszerint egy Honor termoszt tudtok nyerni. Keresetek rá, és írjátok meg, hogy melyik rádióban hallgatjátok a műsort, az adást, azaz a bekurulva autó és kütyümustrát. Na akkor üljünk a Grandisba és guruljunk.
1: Beültem a Mitsubishi Grandisba, a motor már jár, bekapcsolom a biztonsági övet, azt mondja, hogy menjom ezt a kis sebességváltó kart előre, lehetett hallani azonnal figyelmeztető hang, hogy figyelj, te most tolató üzemmódban vagy, megnézem itt a szélét, hogy nincs-e valami mellettem, nincsen valami mellettem, tolatókamera zseniális, nagyon szép színe van, mutatja, segít valamikor, hogy te merre kanyarodsz, szerencsére lát teljesen körbe 360 fokban, ugye mutatja, hogy mi történik, illetve az is természetes, hogy radarunk is van. Mikor behúzod D-be tolatás után, akkor meg az első kamera mutatja, hogy mi van előtted, és egy nagyon széleset lát ez az első kamera, és durván egy ilyen 10 km per órás sebességig mutatja is, és durván 15 km per órás sebességnél pedig magát, a zárat is bezárt, de ezt lehetett hallani. Hallod az autónak a hangját, de nem vészes, nem feltűnő, nem zavaró, szerintem legalábbis. Aztán elindulsz vele, irányjelzőt hallottad, szépen jövünk, menjünk ezt a bizonyos kis tempomat, rúgot, hogy most akkor éppen menjünk 30-as táblát ismert fel legutóbb, ne az anya, hogy most hisztizik és azonnal elkezd bennünket itt figyelmeztetni. Na itt volt egy bekötő út, innen én akkor azt mondom, hogy ugye ez feloldja a sebességkorlátozást, tehát már mehetünk többel, azaz ebben az esetben akkor menjünk szépen pontosan 50-mel, pedig lakott területen kívül vagyunk, de lehet hallani, hogy ő már sípolgatott itt az előbb 2-3-at, hogy ugye nem 30-al megyünk, mert ő még mindig a 30-as táblát érzékeli. Kényelmes az autó, jó az autó, ez egy telefonos üzenet volt, ne foglalkozzatok vele, szóval kényelmes az

viszont ami sokkal fontosabb az az, hogy a Mitsubishi Grand is jól viselkedik, és lehet hallani, hogy azért nem zavarom a hangos, ráadásul amikor az ember utazik, vagy megy az autóval, akkor általában vagy rádiót hallgat, vagy zenét hallgat, vagy valamit, vagy podcastot hallgat, vagy bármi ilyesmit, és azért egy média hallgatással semmilyen különösebb hangos zajt nem fogsz hallani az autóból. Irányjelzünk, mert hogy megérkezünk arra az útra, tudjátok, a hepés kupás útvonalra, szépen kikanyarodunk, és már suhanunk is itt a tájon. Azt mondja, hogy suhanunk, és akkor beállítjuk a tempomatot, hogy annyival, amennyivel itt lehet menni, akkor tehát ember ülzett. A hepehúpás töredezett úton sincsen semmilyen ilyen felütés, túlságosan hangos zaj, vagy ilyesmi, és akkor most jön a lényeg, hogy jelen pillanatban süt ki. Jelen pillanatban a klíma az túl sokat mutatott, egy kicsit lejjebb veszem a klímát, de hogyha kint süt a nap, akkor mi lenne, hogyha itt fölöttem egy kicsit így kinyitnám ezt a tejfölös üvegrészt, illetve nem kinyitnám, mert hogy nem nyitható a tetőablak, hanem egy fix tetőablak, de ezzel vagy tejfölössé válik az üveg, vagy nem válik tejfölössé az üveg, ezzel azért nagyon sok fényt még húzva be tudsz engedni az autóba. Nekem ez tetszik, és azt sem felejtsük el egyébként, hogy amikor nem tejfölös, hanem átlátszó az üveg, akkor is megvan neki ez a bizonyos UV-védelme, tehát hogyha úgy alakul, akkor azért védít az embereket belül. Ezzel a tejfölös üveggel igaz,

viszont nekünk kevésbé fog melegedni az autó, ugye ez jobb a forrázás, ugye ez egy fehér autó, az még inkább visszaveri a fényt, tehát ő talán még kevésbé fog melegedni, már a belső fekete részre, ki tudja. Na, szerintem egy kényelmes, élhető autó a Mitsubishi Grandis, és talán kívülről azt említettem, hogy a Mitsubishi Grandis az nem, tehát maga a Grandis az nem egy régi név, de nem sok évtizedes, de igazából nem, mert ugye a Grandisnak volt már egy korábbi változat a Mitsubishinél, akkor az egyáltalán nem közel, lehet, nem közösen a Renault-val, viszont ez az új modell, viszonylag új modell, ugye 4 éves modell, ez közös a 3-4 éves modell, ez közös a Renault-val, ezt is már talán említettem. Most ez, hogy közös vagy nem közös, meg hogy ez meg az, ez ma már az összes gyártó kombinálja, ráadásul ugye azt is tudjuk, hogy a Renault és a Mitsubishi az ugye közös tulajdonban van, tehát hogy ugye egymásnak a tulajdonosai ilyen különböző, olyan különböző arányokban, és nyilván sokkal egyszerűbb Európára egy olyan autót fejleszteni, vagy egy olyan megoldást kitalálni, hogy ugyanaz az autó, ugyanaz a karosszéria, ugyanaz a tudás, ugyanaz a technológia, két különböző orkiképzéssel, netentán két különböző rámpaképzéssel, nyilván a logóknak a kicserélésével, esetleg az ülésnek a saját, mint a saját márkának a sajátosságaira hangolva fogod-e megkapni a szerintem nincsen semmi. And we go a little something like this. Hit it.

sokkal szomorúbb az, hogy a Mitsubishi, a nagy legendás Mitsubishi-nek ugye jogon saját módon ma már azért nem tudna megélni, és nyilván ezért van ez a közösködések, jól mondtam, jól kezdtem a nagy közösködések. Na, szerintem most jött el annak az ideje, hogy továbbra is kövessétek a rádiót, hallgassatok ránk, figyeljetek a YouTube-on, figyeljetek az Instagramon, a TikTokon, a Facebookon, meg mindenhol, és ne felejtsétek el, hogy ha már Honor telefonnal vettem fel a videót, ha már Honor telefonnal vettem fel az összes hangot, akkor ugye a Honor nyereményjátékunk az még tart, és hát egy Honor kulacsot fog tudni az nyerni, aki a begonulva Facebook oldalán hozzászól ahhoz a kis poszthoz, ahol megtudtuk azt, hogy milyen kulacsot, milyen termoszt lehet nyerni, illetve odaéri, hogy melyik rádióban hallotta a begonulva és kütyű most ráadását. Iratkozzatok fel, kövessetek, játszatok, nevezzetek, és aztán hamarosan jövünk majd még további kulacsokkal, további nyereményjátékokkal, és nem csak kulacsokkal, hanem másféle nyereményjátékok is érkeznek ide a rádióba, és ez kivételesen tényleg csak a rádióban lesz hallható, illetve elérhető, illetve pontosabban a rádiókban. De ezt nem rakom fel sem a YouTube-ra, sem másmilyen videó megosztó platformra, mert a nyereményjáték az most pontosan arról szól, hogy ki, hol, melyik rádióban hallgat bennünket, azaz a begonulva autó és kutyú most tehát melyik rádióban. Játsz, nevezz, és nem menj messzire, zene, aztán ki tudja, mivel folytatjuk.

0: És a folytatásban most kivételesen nem autózás lesz, de Sanyival, inkább ezúttal elmegyünk fesztiválozni. Viszont, mielőtt elindulnánk fesztiválozni, ne felejtsétek el, augusztus végéig nyereményjáték, Honor Termos. Keresd rá a Beborulva Autó és Kütyümustra Facebook oldalra, hogy mit kell tenned. Nem bonyolult, mondhatni tök egyszerű. Nevezz és nyerj! Sanyit meghívom.
1: Halló, halló!
0: Jó reggel, Sanyi, szia! Hát figyelj, 8 óra 15 van vasárnap reggel, miért nem alszol?
1: Jó reggel, dehogy alszom, utazunk!
0: Ja, ülünk a vonaton, vagy mi újság van?
1: Nem, még itthon, még csomagolás.
0: Aha.
1: Majd 11 körül megyünk el autóval. Elutazunk jó-jó messzire.
0: Merre mentek?
1: Eger fölé.
0: Helyes, az nincs messze innen tőlem, illetve te onnan származol, arról a környékről, vagy laktál azon a környéken is, ugye?
1: Hát hont, egy kicsit más irány.
0: De hát Eger felé van az is.
1: Szilvásváradra megy.
0: Aha, jó van, figyelj, jó nyaralást, és akkor még miért nyaralni mennétek, gyorsan beszéljük meg azt, hogy hát múlt héten is utaztatok, illetve igen, múlt héten, az adás szempontjából múlt hét előtt, hiszen az EFOTON, illetve nem az EFOTON, hanem mi az...
1: Kampuszon,
0: igen, a Kampuszon nagy fesztivál arc lettél, az első sorban csápoltál, mindenkinek ugráltál a nyakába,
1: igen,
0: a zenekarokat dobáltad izével.
1: Volt.
0: Hogy mondjad?
1: Pornograsz koncert és tombolás volt.
0: Az első sorban csápoltál, tomboltál, csak hát nem a színpadot nézted, mert nem szóltak neked, hogy a másik irányba van. Na de mindegy, figyelj, Sanyi, nagyon fontos kérdés, fesztivál látássérültek szempontjából.

0: Ugye nagyon sokszor a fesztiválok azok úgy vannak kialakítva, hogy ugye egyrészt a nagy színpadnál, meg a színpadoknál a kábeleket el kell vezetni ilyen kis, ugye a földön futnak ilyen kis simben benne, ami ugye domború, tehát fölfelé emelkedik, ami be lehet esni, hogyha az ember nem figyel. Te hogyan tapasztalod a fesztiválokon, mennyire figyelnek rátok látássérültekre? Tehát akár a beengedésnél, akár az, hogy mondjuk egy külön helyen, vagy legalább egy biztonságos helyen le tudja állni, és ne sodorjon a tömeg, amiközben pogóznak. Szóval mi a tapasztalatod?
1: Nagyon jó, hogy beszélünk róla.
0: Hát én kérdeztem, Sanyi. Igen?
1: Voltam egy pár fesztiválon, de a Campus Fesztiválon legalább már vagy 4 alkalommal is voltam.
0: Igen?
1: Természetesen a civil utat és a főgepét képviseltem, és akadálymentes. El kell, hogy mondjam, hogy teljesen akadálymentes, és el kell, hogy mondjam, hogy az a kép, ami a fiatalokról ma be van állítva, az nem igaz.
0: Aha.
1: Teljesen jók a mai fiatalok, figyelnek. Elővettem igaz a fehér botot,
0: igen,
1: hogy pontosan ezeket a kis lefektetett sineket, csatornákat, kábelcsatornákat
0: észrevegyem,
1: uh-huh, de nyilván Angyalka is mondta ezeket számomra, hogy vigyázz, meg, de mindenhol, ahol a fehér bottal mentem, közlekedtünk, megnyílt a tömeg, előrengettek. A biztonságok, mert volt olyan például, hogy ki kellett mennem, mert jött egy televíziós stáb hozzánk,
0: uh-huh,
1: és akkor ki kellett mennem, hogy akkor találkozzunk, meg akkor velünk bejöjjenek, és hallod, segítettek a biztonságőrök. Nagy sor volt,
0: uh-huh,
1: kifele menet, és akkor oda jött hozzánk az egyik biztonsági őr, és csak annyit mondta, hogy engedjétek, légy szíves, és kivezetett minket,
0: aha,
1: utána vissza, tehát abszolút segítőkészek voltak ott is, és bent a fesztivál területén is, koncert közben is nem lögdösött senki, nem ugrált a lábamra senki, nem volt tülekedés, pedig nagyon sokan voltak, tehát nagyon-nagyon pozitív a tapasztalatom. Teljesen, aha, jó volt, és mondom, akadálymentes, és tudod, emberség volt, mert azt mondom, hogy figyeltek egymásra, pedig azért nyilván a kampuszra mai fiatalok látogatnak el.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és lesz még valaki.
1: Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ennek

0: vesz, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: egy percig lennék oldalon.
1: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: Azt tapasztalom, ugye, hogy nagyon sokat beszélgetünk így erről az érzékenyítésről, az egymásra való figyelésről, és azért azt ne felejtsük el, hogy a Campus Fesztivál az ugye a Debreceni Egyetem, meg Debrecen városnak a főszervezésében van, illetve ugye a tankcsapdának a menedzsmentje is részt vesz aktívan ebben az egész szervezésben, a rendezésben. Ugyanaz a cég látja el a biztonsági szolgálat egy részét, mint akik a tankcsapdának az összes koncertjén biztosítják egyrészt a zenekart, másrészt pedig
3: ott
2: a közönséget.
3: Igen,
2: ez nem véletlen. És én azt tapasztalom, hogy egyrészt ahova én szoktam járni, vagy én járok időnként fesztiválokra, az ugye egyrészt a Sziget, én ott azért elég gyakran megfordulok. Másrészt az EFOT-on is többször megfordultam, és többször megfordulok, ezért is mondtam az elején véletlenül az EFOT-ot. A Campuson most már régen voltam sajnos, de én azt tapasztaltam, hogy mintha a mostani fiatalokban, tehát ez az egyetemista korosztály, ez a 16-tól 30-ig, ugye, középiskola, egyetem, fiatal felnőttek, én azt tapasztalom, hogy náluk sokkal nagyobb az elfogadás, és sokkal nagyobb a segítőkészség, és ez vonatkozik rátok, de egyébként vonatkozik arra is, hogy amikor azt látják, hogy valaki fáradt, akkor segítenek neki, tudod, vagy amikor azt látják, hogy valaki kicsit sokat ívott, akkor leültetik egy padra, hogy figyelj, itt pihenjél, ne a földön feküdjél, mert valaki rád.
3: Így van, ezt meg tudom erősíteni is, és tudod, minden évben, most már tényleg évek óta ott vagyunk, és szemléletformáló előadásokat tartunk, és most is egyszerűen özönlöttek a fiatalok, hogy ki akarták próbálni a fehér bottal a közlekedést. Aha. A csörgőlabda, de tehát ez a mini szemléletformálás volt, mert nyilván ugye jönnek családok, jönnek fiatalok, és mitől lehet, hogy megáll a sátornál mondjuk egy 5-10 percet, van, aki többet is, de jönnek, rengetegen jöttek érdeklő. Levittem például a Braille-író gépemet, és azt is többen kipróbálták, meg leírtam nekik, vagy volt, aki leírt a saját magának a saját nevét.
2: Ez izgalmas.
3: Tehát, hogy érdeklődnek, és tényleg közelebb kerülnek hozzánk, ugye nekünk az is a célunk, az elfogadás, illetve az, hogy közelebb vigyük a fogyatékossággal élő emberek világát az egészséges társadalomhoz, és ezáltal nekünk is sokkal könnyebb lesz a hétköznapokban, akár az utcán is, tehát például mi csavarogtunk Debrecenben, Angyalkával, és tényleg a plázában is, hogy bárhová mentünk Zebrennel, és ott volt nálam a fehér volt, és segítettek. Tehát megkérdezik, hogy tudnak segíteni, meg tényleg úgy látszott az, hogy tisztában vannak a dolgokkal, és hogy segítőkészek az emberek. Tehát voltam olyan helyen nyilván, ahol tényleg meg se kérdezték,
2: persze,
3: hogy akkor tudnak is segíteni. Igen.

0: a kampusszal kapcsolatban ugye a Szigeten úgy szokták csinálni, most már szerintem már több mint 10 éve, hogy ott van egy ilyen kis külön, ilyen kis civil falunak nevezhető valami.
1: Itt is az volt.
0: Aha, illetve most már a Szigeten az is már régebb volt, a civil falu, az most egy kicsit átalakult, ugye a hely átalakítás miatt, de hogy a Szigeten ott például úgy van megcsinálva, és idén is úgy lesz, hogy van egy külön, úgymond ilyen ability park, ahol ugye látássérültek, mozgássérültek, értelmi sérültek, így külön egy ilyen kis blokkban találhatóak. A kampuszon is így van megcsinálva, vagy a kampuszon egy külön ilyen kis civil falunak nevezhető kis betéten belül voltatok ti a civil úttal?
1: Gyakorlatilag egy civil falu, gyakorlatilag, és akkor ott mindenféle sátor van, sokféle előadás volt, fogyatékosság, napi előadások voltak, ez szinte így óránként mentek az előadások több dolog kapcsán is, de mi a sátrunknál bemutattuk azt, hogy mi hogyan élünk, milyenek a hétköznapjaink, milyen segédeszközeink vannak, és azokat is kipróbálták, és bátran kipróbálták a fiatalok, tehát nem volt az a ózkodás, hogy most jó, mi lesz, hogyha mit tudom, hogy most mellé öntöm a kancsóból a vizet, vagy bármi egyéb.
0: Aha. Na, ennek örülök, figyelj, Sanyi, jó nyaralást, induljatok el Egerbe, most már mindjárt lerakjuk a telefont, folytasd a
1: készülődést.
0: Ja, jó, akkor legyen Szilvásvárad, vigyázz a kisvasúton, nézzél körbe, mielőtt leszállsz, meg
1: felszállsz. Hát, hogy vezetni is fogom, ki
0: hát, tudja, legyen ami... úgy. Legyen úgy, meg ugorjál bele a Szilvásváradi tóba, de inkább ne, mert az mégis.
1: Ne, nincs víz. Én pedig azt kérem mindenkitől, hogy vigyázzon nagyon magára, mert tényleg most van nyár, élvezzük, úgyhogy mindenkinek boldog nyarat kívánok.
0: Jó nyaralást! Szevasz!
1: Köszönjük! Ciao! Szia!

jó, oké, hát ahhoz képest, hogy autó és kütyű mustra, ugye az alcím, hát elég rég volt már kütyű megint, itt sok minden történik, sok minden jön hozzánk, és hát legutóbb itt járt nálunk a Honor V5-ös telefon mellett, a Honor V6-os telefon is, ugye a V6 az a legújabb kihajtogatható kis telefon. Na most ezt a telefont ezt úgy fogod kihajtogatni, mint hogyha egy könyvet olvasnánk, könyvet lapoznál, és az első, amit észrevettem a Honor V5, illetve V6-ossal kapcsolatban, mármint a különbség az az volt, hogy a Honor V5-höz képest a Honor V6-os, tehát a frissebb telefonnak, az a zsanér része, úgymond az a zsanér része, sokkal finomabb, sokkal lágyabb, amikor így kinyitod, akkor ugye a közepén a Honor V5-nek van egy kicsike kis hulláma a nagy képernyőn, nek a közepén szépen függőlegesen végigfut, és a Honor V6-nál ez már-már majdnem teljesen eltűnt ez a kis hullám, tehát majdnem teljesen egy sík képernyőt fogsz kapni. És egyébként imádom a Honor V5-ös telefont, azt használom most már egy, hát egy durván egy olyan 2 hónapja, 3 hónapja. Imádom, mert tényleg amikor az emberi tömeg közlekedik, vonatozik, buszozik, metrózik, mi az villamosozik, akkor ugye ez a Honor V5 telefon kihajtogatva tök kényelmes olvasást tud biztosítani, ráadásul, hogyha kell, akkor még akár a honlapjainknak a szerkesztő felületét is simán meg tudom nyitni, és sokkal könnyebben tudok szerkeszteni akár menet közben is. Meg hát akár képeket, videókat is sokkal inkább tud szerkezgetni. Ami fura, és ami érdekes volt számomra, az, hogy amikor ránézel a Honor V5, illetve V6 telefonra, akkor ugyanazt a telefont fogod látni, mármint, hogy ugyanazt a dobozt, ugyanazt a telefonházat, ugyanazt a merev vázat fogod kapni mindkettőnél. És ahhoz képest, hogy ugyanaz a vastagsága, ugyanaz a szélessége, ugyanaz a magassága, mégis a Honor V6-os telefon az egy nagyobb akkumulátort kapott meg, mint a Honor V5-ös, ráadásul úgy kapta meg ezt a nagyobb akkumulátort, hogy még a hűtése is, az akkumulátornak a hűtése az is kicsit jobban meg lett oldva, tehát sokkal jobban tud szellőzni az akkumulátor, ezáltal ugye kevésbé melegszik akár töltésnél, akár az NFC-s töltésnél, akár használat közben. A Honor V5-ös telefon egy 5820 MAH, így van rövidítve, ugye ezt így érted, MAH akkumulátort kapott, még a Honor V6-os, az pedig 6600-ast, és egyébként hülyeség is, amit mondok, hogy egy, hiszen 2 darab akkumulátor van benne, hiszen mind a két ugye kinyitott félben elhelyeztek egy-egy akkumulátor lapocskát. Egyébként maga a kijelző mérete az ugye nagyjából ugyanaz, kicsit finomabb lett a Honor 6-osé, illetve van egy különbség a szemkímélő kijelzőnél, hogy a Honor V5-ös az 2376x1060-as, míg a Honor V6-osé az pedig 2420x1080 pixeles. A belsőnél mind a kettő ugyanazt a kijelzőt kapta, 2352x2172 pixeles. Mind a két telefonban természetesen a chip az Honor E2, a továbbfejlesztett RF chip az pedig Honor C1 pluszos. Belső tárhely az a Honor V5-ösnél 512, míg a Honor V6-osnál 512 GB. Tehát itt nincsenek nagy különbségek, és ami mondom, szerintem a legnagyobb különbség az egyrészt a zsanér, másrészt ugye, ahogy hallhattátok, a kapacitása az akkumulátornak, ezáltal ugye a Honor V6-os még tovább fogja bírni, és a szellőzése, tehát kevésbé melegszik. Az, hogy a árban melyik hova tartozik, ezt nézzetek utána, nézzétek meg. Én a Honor V5-öst használom, imádom, szeretem, és egy zseniális telefon, a Honor V6-os pedig nyilván ennél egy fokkal jobb lesz.

És akkor itt az adás végén sincsen más dolgom, mint hogy felhívjam a figyelmet. Egyrészt hallgassátok a rádiót sok szeretettel, írjatok mindenféle közösségi platformon, és hát keressetek rá a Begurulva Autós Kütyümustra Facebook oldalán arra bizonyos nyereményjátékra, amelyen ugye azt a szép kis Honor termoszt lehet megnyerni. Augusztus végéig nevezhettek, aztán majd sorsolunk. Addig is mindenkinek további szép napot. Szevasztok!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el szerdai ülésén a kormány. Magyarország ivóvíz készlete teljes biztonságban van. Jövő kedden megválaszthatja az új köztársasági elnököt az országgyűlés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el szerdai ülésén a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy a terv az energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergia és geotermikus energia beruházásokról is szól, hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával. Hangsúlyozta, a fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és települések anyagilag is profitáljanak. Magyarország ivóvízkészlete teljes biztonságban van. Stratégiai vízhiány nincs az országban, mondta Köböl Anita kormány szóvívő. Azt is közölte, az elmúlt napokban számos félreértés látott napvilágot az ivóvízellátással kapcsolatban. Kiemelte, az átmeneti akadozás oka az, hogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás, ezért gyorsabban őrülnek a tárolók, a vízelőkészítő berendezések kapacitása viszont véges. A lajtos kocsik a biztonsági garanciát jelentik, mondta. Jövő kedden megválaszthatja az új köztársasági elnököt az országgyűlés. A Tisza frakció közösségi oldalán közölte, hogy kezdeményezik a szavazás megtartását, de az nem szerepel a posztban, hogy kit javasolnak a tisztségre. A Fidesz a Facebookon azzal reagált, hogy közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnököt választani. A kormány rendkívüli parlamentülést kezdeményezett jövő hétfőre és keddre, ahol 10 törvényjavaslat szerepelne napirenden. A képviselők egyebek mellett az egészségügyi adatkezelés, a köznevelés, a rendészeti feladatellátás, a költségvetés és a veszélyhelyzeti szabályok módosításáról tárgyalhatnak. Napirendre kerül az agrárkamarát, a szakképzést és az áfa törvényt érintő változtatás is. A kormány kinevezte Kármán András pénzügyminisztert a Nemzetközi Valuta Alap kormányzó tanácsában Magyarországot képviselő helyettes kormányzóvá. A határozatok tárában szerdán megjelent döntés értelemszerűen rendelkezik a posztot eddig betöltő Nagy Márton volt gazdasági miniszter felmentéséről is. Irán és Omán megállapodott a hormozi szoros hivatalos keretbe foglalt hajózási útvonalairól, jelentette be az iráni külügyi szóvívő. Esmail Bagály ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az iráni-ománi megállapodás önmagában nem garantálja a stratégiai jelentőségű vízi útvonal biztonságát. Hozzátette, a közös bejelentésre akkor kerülhet sor, ha abba külső szereplők nem avatkoznak bele. Irán és Omán hónapok óta tárgyal a hormozi szoros hajózásának jövőbeli szabályozásáról. Ma még ország szerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, amelyekből a délutáni kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A légmozgás csak zivatarok környezetében támadhat fel.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Azok a hegyek még ma is állnak. Azok a folyók még ma is futnak. Az a csillag még ma is mutatja az utat. Az a nép még ma is él.

túl az öveg hegyen, a kék kerek tengeren, az égig érő fa alatt egy szép helyen, ott, ahol a világ virágos bölcsője állt, élt népével puszta magyar király. Három fia volt az öreg pusztának, a vadászt hívták jó szép fúvásának, a kovácsot szép tüzek lángjának, a legkisebbet szép mezőszárnyának. Szép mezőszárnya jelalac vetett, szívébe írva a gyönyörű zenet. A világon élni csak hősként érdemes. Rajtad a sor hallod,

0: Hobby Rádió.
1: Foglalkozni mélyet egy kihabusztalapot.
2: Műsorajánló.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
2: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
4: 1 milliárdra ugrott az ország napi áramimport számlája. Már 9 centére vagyunk a Duna mélypontjától. Szlovéniában kihirdették az energiaellátás alacsony szintű veszélyeztetettségét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A paksi atomerőmű letekerésével kialakult energiakrízis miatt megemelkedtek az ország áramimport kiadásai, a portfólió pedig kiszámította mennyivel. A lap szerint a július 25-i 0,6 milliárd forintról már az importszámla napi közel 4 milliárd forintra hízott. Látványos mennyivel drágábbak az esti órák. Augusztus 4-én a 19 és 23 óra közötti 5 óra a napi importköltség csak nem felét adta, a hajnali órák pedig további 36%. Ezzel szemben 11 és 13 óra között a napi költség 1%-a sem keletkezett. Már 9 centire vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A kormányfő szerint továbbá jó hír az is, hogy a folyó ausztriai vízgyűjtő szakaszán eső várható. Budapesten a vasárnapi mélypont után lassan újra emelkedik a Duna vízszintje, utoljára egy hete volt 20 centis a vízállás. Északon Nagybajcsnál, illetve az egyik legkritikusabb szakaszon Paksnál is enyhe vízszint emelkedést mért a vízügy. A Duna alacsony szintje miatt kedden hajnalban már majdnem lekapcsolták a paksi atomerőmű utolsó turbináját is, de aztán hirtelen emelkedést mértek a szakemberek. Elrendelte a szlovén kormány, hogy az átviteli hálózat stabilitásának megőrzése érdekében a szlovén-horvát tulajdonú Krško atomerőmű legalább minimális teljesítménnyel maradjon üzemben. Egyúttal kihirdette az energiaellátás alacsony szintű veszélyeztetettségét. A döntést azt követően hozták meg, hogy az erőmű a Száva alacsony vízhozama és magas vízhőmérséklete miatt megkezdte reaktora teljesítményének csökkentését. A kabinet szerint nem az ország villamos energiaellátása forog kockán, hanem az átviteli hálózat stabilitása. Hétfőig lehet jelentkezni az egyszülős csillagpont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az egyszülős központ az MTI-vel. A legfeljebb 16 éves sérült gyermekeket nevelő családok számára a központ teljesen térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiát. Az egy éve létrejött egyszülős csillagpont programjaiba már a közel 60 család kapcsolódott be, és 900 fejlesztési alkalom valósult meg. Többnyire napos idő várható, képződő gomoly felhőkkel, melyekből estig legfeljebb kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, és késő délutántól egyre több helyen megélénkül. A zivatarokat azonban erős viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között várható.
0: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót! Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
5: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Brian vagyok. Most kezdődik a 13 óráig tartó déli hírműsorunk. Ma augusztus 6-a csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnap köszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg hazánk területén 38 fok van. Ma Berta és Bettina nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napon nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Zene után innen folytatjuk.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 6. napján köszöntjük Berta, valamint Bettina nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A Berta név jelentése fényes, valamint tündöklő. Ez a név a Bertalan név rövidített formája, melyet később női névként is használtak. A Berták ünnepelnek még május 1-én, valamint július 4-én is. Becézése Berti, Bertike, Bertácska, Bertus, Bertuska, Bertuci, valamint Betti. Jeles viselői a névnek Bonca Berta, azaz Csinszka, Ady Endre felesége, valamint ön, kedves Berta. Ugyanezen a napon köszöntjük Bettina nevű kedves hölgyhallgatóinkat is. A Betta név nőiesítő képzővel történő továbbképzéséből alakult ki. Ünnepelnek még a Bettinák július 4-én és október 8-án is. A név becézése Betti, Bettike, Tina, valamint Tinácska, a név jeles viselője Csábi Bettina, ökölvívó, valamint ön, kedves Bettina. Ezen a napon köszöntjük még Csorbilla, Csobán, Csobánka, Décse, Gyécsa, Gécsa, Géza, Oktáv, Oktávia, Oktávián, Pastorella, Sixtin, Sixtina, Sixtus, valamint Ulrika nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!

0: A mai nap is különleges.
1: Augusztus 6-a a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja. 1978-ban a BBT javaslatára augusztus 6-át, Hiroshima és Nagasaki atombombázásának évfordulóját a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapjává nyilvánították.
0: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
2: Poppy Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 6-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ezen a napon milyen érdekességek is történtek. 1272-vel kezdünk augusztus 6-án, a Csepel-szigeten 33 éves korában meghalt 5. István magyar király, akit a Nyulak-szigetén, a mai Margit-szigeten lévő Domonkos apáca kolostorban temettek el. Folytassuk 1566-tal, augusztus 6-án elkezdődött Szigetvár ostroma. A vár a Zrínyi Miklós védte első Szulejmán hadai ellen. A több mint egy hónapos ostrom során a védők hősiesen próbáltak helytállni, de a hatalmas túlerővel szemben nem tudtak mit kezdeni. Az ostrom alatt a török szultán is meghalt, de ezt nem árulták el a seregeknek. A magyar katonák végső elkeseredésükben kirohantak az ellenségre, és kézitusában haltak hősi halált. Folytassuk a 19. század végével, 1881. augusztus 6-án megszületett Sir Alexander Fleming, angol orvos, a penicillin felfedezője. 1945-ben ezért Nobel-díjat kapott. A 20. század elejével folytatjuk, 1907. augusztus 6-án Nagyváradon megszületett Heller László Kossuth Díjas gépészmérnök, az erőművek léghűtési eljárásának feltalálója. Ugorjunk 1926-ra, augusztus 6-án New Yorkban a Warner Brothers bemutatta a Vitaphont, a hanglemezes vetítőrendszert. A hanglemezes Vitaphon volt az egyik első jól működő vetítőrendszer, amelyen már többé-kevésbé szinkronban szólalt meg a hang a képpel. Ugyanebben az évben, 1926. augusztus 6-án először úszta át amerikai nő, a 19 éves Gertrude Ederle az angol csatornát 14,5 óra alatt. Két évet ugrunk előre, 1928. augusztus 6-án megszületett Andy Warhol, amerikai művész, 20. századi képzőművészet egyik emblematikus figurája, a pop art képviselője. És végül, de nem utolsó sorban, 1978. augusztus 6-a a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja. A Békevilágtanács elnöksége 1978. július 13-ai moszkvai ülésszakának javaslatára augusztus 6-át Hiroshima atombombázásának évfordulóját a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapjává nyilvánították. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet az Efézusiakhoz írt levél második részéből.
1: Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.

0: A világon mindenhol hallható.
1: 2026. augusztus 6-a csütörtök Urunk színe változásának ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 17. fejezet 1-től 9. vers. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, s külön belük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk, ha akarod, készítek itt 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor szemüket fölemelték, nem láttak más, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az ember fia a holtak közül fel nem támad. Elmélkedés. A dicsőséges arc és a kereszt. A színe változás eseménye az evangélium egyik legfontosabb jelenete, amely egyszerre mutatja meg Jézus isteni dicsőségét és a szenvedés titkát. Jézus maga viszi fel 3 apostolát, Pétert, Jakabot és Jánost a hegyre. A pontos helyet nem nevezi meg Máté evangélista, talán azért, mert nem a földrajzi hely a fontos, hanem a tapasztalat, a találkozás Isten dicsőségével. A hegyen Jézus arca ragyogott, ruhája fehéren tündökölt. Ez a pillanat nem valamiféle illúzió, hanem annak a valóságnak a felfedése, amely mindig is jelen volt Jézusban, csak eddig rejtve maradt. A tanítványok számára ez olyan élmény, ami megrázó és megerősítő is egyben. Egy rövid időre megláthatják, hogy Jézus több, mint egy nagy tanító, próféta vagy csodatevő, ő valóban az Atya fia, a megtestesült Isten. Aztán megjelenik Mózes és Illés, a törvény és a próféták képviselői, akik Jézussal beszélgetnek. Lukács evangélista szerint a beszélgetés témája az ő halála, amelynek Jeruzsálemben kell bekövetkeznie, vagyis a kereszt és a szenvedés. A dicsőség nem elválasztható a szenvedéstől. A mostani dicsőséges fény nem elmenekülés a kereszt elől, hanem megerősítés az útra. Ez az Atya akarata, és Jézus teljesen aláveti magát ennek. Péter szokásához híven azonnal beszélni kezd: Jó nekünk itt lennünk. Sátrat akar építeni, meg akarja őrizni az élményt. Ez egy nagyon jellemző emberi reakció. Aki megtapasztalja Isten közelségét, az legszívesebben ott maradna örökre. De a színeváltozás nem azért történik, hogy elkülönítse a tanítványokat a világtól, hanem hogy megerősítse őket abban a küldetésben, amely visszavezet a völgybe, oda, ahol szenvedés, küzdelem és hitük próbái várnak rájuk. A felhőből hallható tanúskodás, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok, világos isteni iránytű. Nem Mózes, nem Illés, hanem Jézus az, akit követni kell. Az Atya nem csak bemutatja a fiát, hanem figyelmeztet is. Az igazi tanítvány az, aki hallgat rá, elfogadja tanítását és vállalja a vele való utat, még a keresztutat is. A tanítványok arcra borulnak a félelemtől, mert bizonyára nem csak a fény, hanem a hang is megrendíti őket. Jézus azonban odalép hozzájuk, megérinti őket, és azt mondja: ne féljetek. Ez a színeváltozás legszemélyesebb mozzanata. Jézus az isteni dicsőségből kilép, és az érintés szelídségével bátorítja az embert. Ez a kettősség Jézus lényege. A ragyogó Isten és a megérintő megváltó egyszerre. A mai ünnep arra hív, hogy újra felismerjük Jézusban a dicsőség urát, aki szavaival és jelenlétével erőt ad. A kereszt előtt állva, a szenvedések láttán nem csupán emlékeznünk kell erre a fényre, hanem tudnunk kell, ugyanaz a Jézus jár velünk a sötétben is, aki a hegyen ragyogott. Nem az élmény a cél, hanem az átváltozás, hogy mi magunk egyre inkább Krisztushoz váljunk hasonlóvá. Minden emberi gyengeségben is ott rejlik az isteni erő. A kereszt mögött ott a feltámadás, a szenvedés mögött a dicsőség. Uram Jézus Krisztus, te megmutattad dicsőséget fényét a hegyen, hogy erőt adj tanítványaidnak a szenvedés idejére. Add, hogy én is felismerjem arcod ragyogását a nehézségek között, és ne veszítsem el a bizalmat akkor sem, amikor sötét völgyeken vezet életutam. Segíts, hogy hallgassak rád, kövesselek téged, és egyre inkább hasonlóvá váljak hozzád. Világosítsd meg lelkemet, és tölts el szeretettel. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
0: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: csatát én nyertem!
1: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Na meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától

0: Hogy erre fel nem táncolj, mi?
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
3: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.
5: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza.
6: Tudta ön azt, hogy a krokodilok évente mintegy 2000 embert ölnek meg? Összehasonlításként a méhek 1500, az elefántok 250, míg a rettegett cápák 25 áldozatot szednek. Egy 60 kilós krokodil az állkapcsával 770 kg tömegnek megfelelő harapó erőt képes kifejteni. Egy ember 20-40 kg-nyit.
5: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
7: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Nyáron sajnos ugye hiába védekezünk, hiába kenjük magunkat naptejjel, tartózkodunk az árnyékban, sajnos előfordul, hogy néha-néha megkap bennünket a nap, kicsit leégünk. Ilyenkor jó, hogyha vannak kéznél olyan termékek, amikkel tudunk enyhíteni ugye az adott tüneteken. Nagyon sok direkt erre készült terméket találtok a piacon, de vannak olyanok is, amik nem erre vannak preferálva, de nagyon hasznosak tudnak lenni, hogyha kéznél vannak. Nézzünk meg előbb párat, ugye vannak kifejezetten a napégés elleni készítmények. Ezek általában ilyen pantenolós, glicerines, aloe verás keverékek. Ugye az aloe vera nagyon jó gyulladást csökkentő, hűsíti és hidratálja a bőrt, a pantenol pedig képes a bőr felső védőrétegét erősíteni, és ugye segíteni a sebgyógyulást. Amik a termékek pedig nem kifejezetten erre vannak így preferálva, de nagyon-nagyon jó szolgálatot tudnak tenni, azok a különböző aloe verás termékek például, ugye szintén amiatt, ami miatt belekerülnek a különböző keverékekbe, hogy önmagában nagyon jól hűsítenek, hidratálnak, segítik a sebgyógyulást, illetve még ezen kívül, hogyha nem ilyen hólyagosodással járt például a napégés, akkor nagyon jól tudnak hidratálni, illetve nyugtatni a különböző körönvirágos krémek is.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1911 vetési, a franciaországi ügyvivő írta Rákócinak, ő fölsége 14. Lajos nekem szóval megmondá, hogy fenséged legyen oltalmának folytatásáról biztosítva. De én csak udvari szentelt vizet látok e szókban. 1946. Budapestre érkezik a Magyar Nemzeti Banknak a nyilasok által Németországba hurcolt mintegy 32 tonnányi aranykészlete. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. Magyarországon jelenleg energiaválság van, amelynek hatására a hazai vegyipari vállalatok jelentősen csökkentették energia és víz felhasználásukat az elmúlt időszakban. Ugyanakkor a paksi atomerőmű kiesése miatt Magyarország napi áramimport számlája a korábbi 0,6 milliárd forintról mintegy 4 milliárd forintra ugrott, ami komoly árat fizetett az országgal az esti órákban. Mindeközben a magyar iparban óriási növekedést tapasztalhattunk, hiszen az előző év azonos időszakához mérten 10,1%-kal bővült, az előző hónaphoz képest 1,1%-kal mérséklődött az ipari termelés. Ez a növekedés azonban egy komoly bökkenővel párosul, hiszen a gazdaság számára fontos energia és vízfelhasználás csökkentése mellett a termelősorok leállása is komoly kihívást jelent. Ezzel párhuzamosan a hazai fogyasztók számára is fontos hír, hogy a drágulás történelmi mélyponton van, de a szakértők szerint a második fél évben enyhe drágulás várható. Emellett a jegybank augusztusra tervezett kamatvágása is valószínűsíthető, amely a várható gazdasági folyamatokat befolyásolhatja. A vízügyi helyzetet illetően Orbán Anita arra kérte a szlovák minisztert, hogy segítsen, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra. Hiszen a Duna vízjóslása rendkívül fontos a hazai gaz.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Marszászon gyere ide, ez egy veszélyes.
1: Mit tudnál senki emeltek ész?
0: Gyere, tűnjünk innen, én bármikor meglátom.
1: Nyugi, nyugi, ne csinálj bánikot.
0: Veszélyben vagyunk, nem érted?
1: Tényleg, mint ha figyelnének.
0: Ugye mondtam, azt mondom, el kell mozolni.
1: Ott az a pasas.
0: Gyere már!
2: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Brian vagyok. A Hobby Rádió híreiben keresztül számos érdekes és fontos eseményről beszámoltunk az elmúlt időszakban. Olvasható portálunkon, hogy a Bácsvakok szervezésében augusztus 27-én kerül megrendezésre egy vízi kalandokkal teli program, melynek során Budapest és Szentendre látványosságait csodálhatják meg az érdeklődők. Emellett kiemeltük, hogy Elon Musk neurotechnológiai vallalata a Neuralink olyan agyi implantátumot mutatott be, amely lehetővé teszi a mozgássérült emberek számára, hogy kizárólag a gondolataik segítségével irányítsák a kerekesszéküket. Ezen kívül beszámoltunk egy szomorú eseményről, melyben egy látássérült, idős embert ütött, meg és kényszerítette pénz átadására egy férfi heves közelében. A bíróság letöltendő szabadságvesztést szabott ki az elkövetőre. Olvasható továbbá, hogy a Lélekbombonok online közösségi programot szerveznek, mely megteremti a látássérült emberek részére azt a lehetőséget, hogy megismerjék azokat a civil szervezeteket, amelyek érdekképviseleti feladatokat végeznek, vagy szolgáltatásokat nyújtanak számukra. Mindezek mellett megemlítettük, hogy a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Egyesületének tagjai vidám hangulatban és önfeledt kikapcsolódásban töltötték a szabadidejüket a szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol további információkat és érdekes cikkeket találhat. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai nap hátralévő műsorunkban számos érdekes és színes program várja önöket. 13 órakor a Geriszó kerül adásba, majd 15 órától a délután című műsorban interjúk, riportok és tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről lesznek hallhatóak. 16 órától Anonymous műsora a művé...
3: Hobby Rádió!

0: Tisztelt honfitársaim, ismét Budapestről. Az országos tisztifőorvos péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. Rendkívüli kánikula várható. A szakemberek tájékoztatása szerint szerdán és csütörtökön is 40 fok felett lehet a hőmérséklet, és az ország középső részein akár a 42 fok feletti abszolút melegrekord is megdőlhet. A péntek délutáni hidegfront átmeneti lehűlést, enyhülést hozhat. De nekünk most nem csak a hőmérséklet, hanem a csapadék is nagyon fontos. A hidegfronttal együtt Magyarországon mindössze 5-6 mm-nyi csapadékot várnak az előrejelzések, ami a hazai súlyos aszályhelyzeten bizonyosan nem fog segíteni. Ugyanakkor esély van arra, hogy a Duna ausztriai vízgyűjtő területei jelentősebb eső hullhat, ami rendkívül fontos lenne a Duna vízszintjének emelkedése miatt. A tegnapi kritikus éjszaka után ma a paksi atomerőműben jártam, ahol személyesen tájékozottam az erőmű helyzetéről. Megnéztem a vízkivételi pontot és a hűtővíz öblöt, valamint a szivattyúk működését. Drámai látvány a Duna példátlanul alacsony vízállása, de emellett Pakson ugyanazt tapasztaltam, mint az ország más részein. Rendkívüli a helyzet, de a szakemberek fegyelmezetten, folyamatos készenlétben dolgoznak. Azt hihetnénk, hogy ilyenkor, amikor már csak egy turbina üzemel, kevesebb a munka Pakson. De ennek éppen az ellenkezője az igaz. Ilyen kélezett helyzetben épp, hogy több munkatársra van szükség annak érdekében, hogy minden karbantartó, operátor, búvár, fizikai munkás, vízügyi szakember, mérnök és megannyi munkatárs minden percben a helyén legyen. Minden magyar ember nevében köszönöm a munkájukat. A Duna vízállása a főmederben Paksnál az éjjeli mínusz 140 cm után délután mínusz 135 cm volt. Azonban, ahogy a szakemberek mondják, a szivattyúk nem tudják, hogy miként áll a Duna a főmederben. Ők a vízkivételi öböl vízállásából dolgoznak, ami egyelőre csak 4 cm-re emelkedett. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is lassú javulás várható. Csütörtökre pedig csapadékot jósolnak a Duna vízgyűjtő területére. Nagyon sok fog múlni azon, hogy leesik-e az eső Ausztriában, amit egész Közép-Európa nagyon vár. Az, hogy a paksi erőmű utolsó turbináját is le kell kapcsolni, a következő órákban és napokban több dolgon fog múlni. Egyrészt természetesen a Duna vízállásának alakulásán. Másrészt a paksi atomerőmű hatalmas, komplex mechanizmusokat üzemeltet, több mint 500 000 berendezéssel. Ilyen kélezett helyzetben a legkisebb műszaki hiba vagy rendellenesség, ami egyébként az erőmű normális működése idején semmilyen fennakadást nem okozna, most kritikus lehet. A már leállított turbinák újraindításáról kizárólag akkor születhet döntés, ha a szükséges vízszint tartósan rendelkezésre áll, és több napra előre kizárható az újabb apadás. A nukleáris biztonság minden más szempontot megelőz. Délután a védelmi munkacsoport ülésén ismét áttekintettük az előttünk álló rendkívül nehéz napokat és teendőket. Az államigazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig érvényben marad az otthoni munkavégzés ott, ahol ezt a feladatok jellege lehetővé teszi. Kérjük a magánszektorban a munkaadókat, hogy ahol tehetik, kövessék a példánkat. Döntöttünk arról is, hogy fenntartjuk a vasúti teherszállítás szüneteltetését szerdán és csütörtökön 17 és 22 óra között, így az esti csúcsidőszakban számításaink szerint 60-90 megawatt terhelést veszünk le az energiahálózatról. Ez jelentős megtakarítás. Az elmúlt napokban 837 közepes és nagy fogyasztó tett önkéntes vállalást, összesen több mint 600 megawattnyi fogyasztás csökkentésére vagy átütemezésére. Még mindig lehet csatlakozni, és még mindig nem csatlakozott mindenki. Szeretném megismételni, a vállalatoktól várjuk a legnagyobb hozzájárulást. Jelenleg önkéntes együttműködést kérünk. Amennyiben az ország energiaellátásának biztonsága ezt megköveteli, kötelező korlátozást vagy akár lekapcsolást is elrendelhetünk. A következő 48 óra lesz a legnehezebb. Nőni fog a fogyasztás a hőség miatt. A magyar kormány, az érintett vállalatok, szakemberek, munkatársak mind azért dolgoznak, hogy ezt a következő 2-3 napot sikerrel átvészelje az ország. Ismételten kérem, hogy a fokozódó hőségben vigyázzunk egymásra. Figyeljünk az idősekre, gyerekekre, betegekre és az egyedül élőkre, valamint délután 5 és este 10 óra között ütemezzük át minden halasztható áramfogyasztásunkat. Együtt eddig is működésben tartottuk Magyarországot, és együtt ezen a rendkívüli héten is meg fogjuk védeni Magyarország energiabiztonságát és vízellátását.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
2: Sáskajárás várható az országban, csődbe ment egy magyar utazási iroda, megdőlt a meleg rekord. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Sáskajárás várható az országban, a rendkívüli meleg és száraz idő miatt főként a marokkói, az olasz és a vándorsáska elszaporodásától tartanak a szakemberek, ezért 6 növényvédőszer használatát engedélyezte átmenetileg a Nébih. A veszély elsősorban Bácskiskun, Békés, Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét érinti, de a rovarok nagy távolságokra is eljuthatnak. Leginkább a zöldségféléket fenyegetik, de a kertészeti és szántóföldi növényekben is jelentős károkat okozhatnak. Az engedélyek november 23-áig érvényesek és kizárólag sáskák elleni felhasználásra vonatkoznak. A hatóságok folyamatosan figyelik a rajok megjelenését. Augusztus 4-én még az üdülőjáratok újraindítását ígérte, egy nappal később azonban fizetésképtelenséget jelentett az elsősorban bulgáriai üdüléseket kínáló bolgár bejegyzésű Robinson Tours, írja a HVG a turizmus.com cikkére hivatkozva. A cég szerint a közel-keleti válság általános bizonytalansághoz és magas kerozindíjakhoz vezetett, ami forgalom csökkenéssel járt, illetve extra költséget rót a cégre. A fapados légitársaságok szerintük irreálisan alacsony árakon kínálják a repülőjegyeiket, jelentősen megnövelték járataik számát Bulgáriába és más európai országokba is, mely a cégnek szintén keresett kiesést, ezzel bevételkiesést jelentett. A szakportál cikke szerint a károsultak a bolgár biztosítónál jelenthetik be a kárigényüket. Szerdán újra megdőltek a meleg rekordok Magyarországon. A Hungaromet előzetes adatai szerint Budakalászon 41,4 Celsius fokot mértek, ami új országos napi csúcsot jelent. Az időkép beszámolója szerint a fővárosban sem volt sokkal hűvösebb, Újpesten 41,1 fokot regisztráltak, ami több mint 2 fokkal haladja meg az eddigi 79 évvel ezelőtti budapesti rekordot. Az 1905-ben Orosházán mért 40 fokos országos csúcs ezzel a múlté. Bár az abszolút magyar meleg rekord a 42 fok nem forgott veszélyben, az előrejelzések szerint csütörtökön is folytatódhat a rekorddöntések sora. Egyre több város biztosít ingyenes esti strandolást a hőség riadó idején. A kezdeményezéshez már Hajdúszoboszló, Debrecen, Kecskemét, Székesfehérvár és Szolnok is csatlakozott. A helyi lakosok a legtöbb helyen lakcímkártya és fényképes igazolvány felmutatásával a késő délutáni és esti órákban díjmentesen vehetik igénybe a strandokat. Az önkormányzatok szerint a lehetőséggel elsősorban azoknak szeretnének segíteni, akik a napközbeni hőségben dolgoznak és csak munka után tudnak felfrissülni. Az ingyenes belépés a legtöbb településen a hőségriasztás időtartamához igazodik, a fővárosi strandok is jellemzően tovább tartanak nyitva. Ma még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak, a napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, amelyekből a délutáni kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A légmozgás csak zivatarok környezetében támadhat fel.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
3: Ácsok kivitele.
4: A jó kedved Geri és Fruzsi biztosítja.

0: Remek hangulattal és jobbnál jobb zenékkel jön a Geri Show, itt a Hobby Rádióban.
1: Sziasztok mindenkit, nagyon sok szeretettel köszöntök itt a Hobby Rádió mikrofonja mögött, én Geri vagyok, és

már nagyon-nagyon durva. Ma is 38 fokon tetőzhet a hőmérséklet, úgyhogy aki teheti, az inkább maradjon a hűvösben, hogyha van ilyen lehetősége. Én pedig aztán zenélünk tovább, aztán majd kincsem, feleségem, mindenesen műsorvezetőtársa, Fruzsi is üzen majd valamit. Majd a zene után ezt szerintem el is jut hozzám, és akkor el tudom mondani. Egyébként meg ide is tudna jönni, és el tudnám mondani, de mindegy. Megírja nekem, hát majd átadom akkor. Na, annyit mondott nekünk, hogy hát ebben a rettenetes hőségben most jött meg így az üzenet, tehát ebben a rettenetes hőségben most úgy van, hogy nagyon ki van, de adástervet szerkesztés jövő héten már jön velünk, úgyhogy hát akkor rendben, akkor jövő héten már akkor hidegebb lesz talán egy kicsivel, bár azt mondják, hogy pénteken jön a hűvösebb, holnap, aztán visszatér ez a nagyon-nagyon meleg idő, de jövő héten már szerintem kellemesebb lesz, ahogy az időjárási alkalmazások is írják. Na, úgyhogy akkor megyünk már is tovább, hát akkor most mindenki, aki teheti, tényleg vigyázzon magára, igyon megfelelő folyadékot, egyetek sósat is egy kicsit, aztán ígyatok, mert nem csak a vizet kell pótolni, hanem a sós dolgokat is, mert ilyenkor, mikor az ember izzad, akkor a só is távozik a testéből, és hogyha csak vizet iszik, de a sót nem pótolja, akkor felborul a testnek a háztartása tulajdonképpen, és ezáltal is problémák léphetnek fel. Na, Dr. Gerit hallottátok, nem, de egyébként ez komoly. Menjünk tovább, tehát zenélünk itt a Hobby Rádióban Geri Y-nal, kukac.hobbyradio.hu, ez az e-mail címünk www.hobbyradio.hu, ez a hivatalos weboldalunk, és van egy Facebook oldalunk, és ez pedig facebook.com/hobbyradio.hu. Itt pedig megtaláljátok azokat az információkat, amiket kiteszünk, és ehhez hozzá is szólhattok, és különféle módon akár reagálhattok is rá. 2 óra után jönnek majd a bibliai gondolatok, nem fogtok lemaradni arról sem, hogyha velünk tartotok, persze csak akkor. Nagyon fontos gondolatok ezek. Egyébként a Biblia tényleg nagyon-nagyon nagyon egy meghatározó, nem csak egy egyszerű könyv, hanem tényleg. Tehát azért az ember olvassa megfelelően, akkor tényleg egy életet átformáló. Mondta, hogy könyv, de hát könyv végül is, de nem olyan, nem az egyszerű könyvek kategóriájába sorolható. Na, és akkor utána pedig folytatjuk tovább 3-ig a zenélést, aztán pedig jönnek a további műsorok itt a Hobby Rádióban. Egyébként, aki mobiltelefonon is szeretné hallgatni a rádiót, megteheti, hogyha letölti a Hobby Rádió alkalmazását, aminek a segítségével ugye lehet hallgatni a rádiót, és híreket is lehet mindemellett olvasni. Na hát akkor tényleg nem beszélek tovább, mert kívül a hason, bár ebben a melegben szerintem nem. Úgyhogy vegyük is tovább, jönnek a jobbnál jobb dalok, maradjatok velünk, és érezzétek jól magatokat. Hobby Rádió.

0: Geri Show. Mi lehűtünk a nagy melegben.
1: Rengeteg jó felvétel hallható itt a Hombi Rádióban. Az elmúlt percekben itt volt az Abba egyik nagyszerű feldolgozása, azt megelőzően pedig itt volt egy jó kis olasz felvétel Balla címmel. Ez is egy feldolgozás volt, előtte meg itt volt 2015-ből Verona és a Hey Boy. Nagyon jó kis dal, egyébként ilyen 30-as, 40-es évekbeli stílust hozott föl, de mai köntösben. Menjünk már is tovább, és tényleg nagyon vigyázom magára mindenki ebben a melegben.

Jobb nagyobb felvételekkel ezik mindig a Hobby Rádió, viszont most nem sokára jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig a bibliai gondolatokkal folytatjuk, majd ezt követően pedig jövünk vissza, és zenélünk tovább.

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
2: Továbbra is kritikus a vízhelyzet Szentendrén. Festéssel védi a síneket a hőségtől a MÁV. Energiafejlesztési programot indít a kormány csaknem 900 milliárd forintból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Továbbra is éjjel-nappal hordják az ivóvizet Budapestről Szentendrére a Magyar Honvédség vízszállító járművei. Bár a településen megszűnt a közvetlen vízhiány, a polgármester szerint a helyzet még mindig kritikus, ezért továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy csak főzésre, mosásra és tisztálkodásra használják az ivóvizet. Budakalászon is harmadfokú vízkorlátozás van érvényben. Itt egyelőre nem alakult ki vízhiány, de a polgármester szerint ez nem sokon múlik, mert a megnőtt népességszám miatt rengeteg a fogyasztó, a víztermelési kapacitása pedig kevés. Lassítja a vonatokat a MÁV és festéssel is védi a síneket a hőségtől, írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Kiemelte, az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet. Hozzátette, biztató eredményt hozott a hővédő fehér festék alkalmazása a pécsi vasút vonalon, ahol a mérések szerint ez a megoldás 3-7 Celsius fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét, amely a tűzőnapnak kitéve akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegő hőmérsékletét. Emellett a sorompók berendezéseit védő szekrényeket speciális burkolattal látják el, hogy mérsékeljék a napsugárzás okozta felmelegedést. A kormány átfogó első ütemben 868 milliárd forint keretösszegű energiafejlesztési programot fogadott el, miközben a rendkívüli hőségben sikerült megőrizni az ország energiaegyensúlyát és fenntartani a kritikus infrastruktúrák működését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kétnapos kormányülés első napját és a védelmi munkacsoport ülését követően egy Facebook posztban. Ennek részeként felgyorsítják és átláthatóbbá teszik a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, egyszerűsítik a termikus energia feltárásának engedélyezését, és bevezetik az ingyenes okosmérők igénylésének lehetőségét, ami az évi 4000 kWh feletti fogyasztású háztartások számára kötelező lesz. Ausztriában az alacsony dunai vízállás miatt gyakorlatilag leállt az áruszállító hajózás, és a minisztérium a folyami áruforgalom jelentős visszaesésére számít. A tárca szerint a jelenlegi helyzet a 2003-as és 2018-as történelmi mélypontokhoz hasonlítható, miközben a rendkívüli kisvizes időszak már nyár közepén kialakult. A szakértők szerint a szélsőségesen alacsony vízállás hosszabb távú tendencia része és a jövőben gyakoribbá válhat. Többnyire napos idő várható, képződő gomoly felhőkkel, melyekből estig legfeljebb kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, és késő délutántól egyre több helyen megélénkül. A zivatarokat azonban erős viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között várható.
3: Induljon egy újabb óra itt a Geri Show-ban. Bibliai gondolatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket.
4: Ézsaiás proféta könyve 55. fejezet 6. igevers. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Kedves hallgatom! Sokan élnek úgy, hogy egész életükben keresnek valamit. Boldogságot, békességet, megbecsülést, szeretetet, biztonságot, próbálkoznak munkával, emberi kapcsolatokkal, utazásokkal, különféle élményekkel. Egy ideig talán úgy tűnik, hogy sikerül megtalálni, amit keresnek, de előbb vagy utóbb újra jelentkezik az üresség érzése, mintha egy soha be nem töltött hiány maradna legbelül, mintha a lélek valami után kiáltana, amit a világ nem tud megadni. Vannak, akik ezt a hiányt próbálják elnyomni, és olyanok is, akik végül felteszik a kérdést. Vajon van-e ennél több? Ha elgondolkoztál ezen, és megérintett téged is ez az ige, akkor nyisd ki a Bibliád, mert Isten ebben a keresésben sem hagy magadra. Az Úr nem rejtőzik el, hanem hív téged is. Ő közel van most is hozzád, és szeret téged. Drága mennyei atyám! Köszönöm, hogy megtérhettem hozzád, és hogy gyermeked lehetek. Hálás vagyok azért, hogy közel vagy hozzám és mindazokhoz, akik keresnek téged. Kérlek, segíts hallgatómnak, hogy kinyissa feléd a szívét, és megtérjen hozzád. Mutasd meg neki, hogyha hív téged, akkor te mindig ott vagy vele. Segítsd őt élete minden területén. Köszönöm, hogy megteszed ezt az ő életében is. Jézus hatalmas nagy nevében. Amen.
3: Bibliai gondolatokat hallottatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: És ezek voltak a bibliai gondolatok. Itt a Hobby Rádióban itt vagyunk, már is veletek, ez itt a Geri Show minden héten csütörtökön, délután 1 és 3 óra között, még ebben a rekkedő hőségben is valamilyen formában, hiszen most az elmúlt, hát még ez az év nem múlt el, csak egy fél év belőle, de már most elhoztam azokat a dalokat számotokra, amelyek ebben az évben nagyon nagy sikert arattak, és hát igazából ezt a sort folytatjuk tovább egészen délután 3-ig. Kincsem, feleségem, műsorvezetőtársam, Fruzsi pedig jövő héten már jönni fog. Már nem tudom, milyen idő lesz, majd akkor meglátjuk. Ezek a meleg időszakok még tartani fognak, de talán már egy kicsit enyhébb lesz az idő. Viszont most rettenetes hőmérséklet van tényleg. Hát, hogy hallottuk előbb a hírekben, hogy 42 fok a maximum. Hát a napon biztos, hogy van ennyi. Talán még több is, hogyha olyan helyen vagyunk. Na, hát akkor folytatjuk tovább zenével itt a Hobby Rádió műsorát, írni továbbra is írhattok e-mailt a geri.y@hobbyradio.hu e-mail címre, illetve a www.hobbyradio.hu weboldalon megtaláljátok azokat az információkat, amelyek a rádióval kapcsolatban nagyon fontosak lehetnek, és híreket is olvashattok, illetve az alkalmazást is le tudjátok tölteni, amivel telefonotokon is tudjátok hallgatni a Hobby Rádiót, illetve itt is el tudjátok olvasni a híreket. A facebook.com/hobbyradio.hu weboldalon pedig a Facebook oldalunkat találhatjátok meg, ahol hozzászólhatok a különféle programokhoz és eseményekhez, amiket oda teszünk nektek, és akkor interaktívan tudtok ezzel kezdeni valamit. Na hát mi pedig megyünk tovább, zenélünk itt a Hobby Rádióban, érezzétek jól magatokat, ez itt a Geri Show.
5: Hobby Rádió.

jó kedvet Geri és Fruzsi biztosítja. Geri Show, mi lehűtünk a nagy melegben.

Ennyi fért vele a mai műsorunkban. Én remélem, hogy mindenki nagyon jól érezte magát az elmúlt két órában. Most csak zenéltünk. Az elmúlt évek legnagyobb slágereit hoztam el nektek. Kincsem, műsorvezetőtársam Fruzsi. Hát nehezen bírja ezt a meleget, ahogy üzente is itt az elején, de szerkeszti az adást tervet, tehát jönnek a jobbnál jobb témák majd legközelebb már. Reméljük, hogy jövő héten csütörtökön már azért csak hűvösebb lesz egy kicsit az idő, és akkor már kényelmesebben el tudunk lenni. Ahogy említettem, én is elbírom a meleget nagyon viselni, viszont ez már nekem is tényleg túl meleg, úgyhogy nagyon, nagyon oda kell figyelni tényleg, hogy mit csinál az ember, meg igyatok elég folyadékot és egyetek sósat is, hiszen akkor ezzel tudjátok pótolni azt a hiányt, ami ilyenkor a sok izzadás miatt fellép. Na hát ez volt tehát a Geri Show, jövő héten csütörtökön délután 1 és 3 óra között ismét itt leszünk veletek, addig is maradjatok a Hobby Rádióval, hogyha tehetitek, és írhatok e-mailt is közben, mégpedig a geriy@hobbyradio.hu e-mail címre, illetve a www.hobbyradio.hu weboldalt meglátogatva a rádióval kapcsolatos információkat találjátok meg, illetve híreket is olvashattok, na csak végig tudom mondani, ha el nem megy a hangom. A Facebookon pedig szintén megtaláljátok a Hobby Rádiót, mégpedig a facebook.com/hobbyradio.hu weboldalon. Itt interaktív módon tudtok hozzászólni a különféle témákhoz, és hozzászólhatok. Na, hát azt hiszem, hogy minden információt elmondtam, ami fontos lehet számotokra. További kellemes délutánt kívánok nektek, és maradjatok a Hobby Rádióval, legközelebb pedig tehát csütörtökön jövünk. És mivel itt a hétvége, ezért mindjárt itt a hétvégén kell, így mondom, ezért mindenkinek nagyon kellemes hétvégét is kívánunk. Sziasztok!

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Tisza frakció szombaton szavaz az államfő jelöltjéről. Magyarország megkapja a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán. Egyelőre elmaradt az albérlet piaci roham. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bujdosó Andrea frakcióvezető. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamatot ehhez igazítják. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de a céljuk az, hogy a frakcióülésen több ember közül válasszanak. Bujdosó Andrea neveket nem árult el. Orbán Anita külügyminiszter telefonon egyeztetett Tomás Tarabával, Szlovákia környezetvédelmi miniszterével. Azt írta a csütörtökön a Facebook oldalán, hogy arra kérte a szlovák minisztert, segítsen, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra, és szakembereik mindent tegyenek meg annak érdekében is, hogy a vízhozama lehető legegyenletesebb legyen. Hozzátette a szlovák miniszter, ígéretet tett, hogy mindent megtesz ennek érdekében, annak ellenére, hogy Szlovákiában is jelentős a vízhiány. Egyelőre elmaradt az albérlet piaci roham, a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi 5,4%-os erősödést, míg 2024-ben ugyanebben az időszakban több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet, közölte az ingatlan.com csütörtökön az MTI-vel. Szegeden naponta átlagosan 66%-kal többen érdeklődnek, Debrecenben 47%, Nyíregyházán 30%-kal. Budapesten a 11. kerületben 16, a 9. kerületben csaknem 10%-os emelkedés következett be. A legnagyobb relatív ugrást Dunaújváros produkálta, ahol a rendkívül alacsony bázisról 85%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi átlagos érdeklődések száma. Parkolóépítés közben találtak egy 8,8 cm-es második világháborús német légvédelmi repeszgránátot a Fejérvár megyei Kislángon, közölt a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A robbanó testet a főutcában találták, a rendőrség a megtalálás helyétől számítva 50 méteres körzetben lezárta a területet, ami egy orvosi rendelőt és 20 embert érintett. A terület átvizsgálása során további robbanó test nem került elő. Az eszközt egy kijelölt robbantási területen fogják megsemmisíteni, áll a közleményben. Hálózatra kapcsolták a világ első 16 megawattos feszített kikötésű úszó szélerőmű platformját a dél-kínai Kuantung tartomány partjainál fekvő Lufeng tengeri olajmezőn, ahol a létesítmény közvetlenül az olajkitermelés energiaellátását szolgálja. A 16 megawatt teljesítményű szélturbinával felszerelt platform évente várhatóan 54 millió kilowattóra villamos energiát termel az olajmező számára, amellyel évente mintegy 35 ezer tonnával csökkenthető a széndioxid kibocsátás. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok. Elszórtan záporzivatar kialakulhat nagyobb számosságban a Dunától keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de délkeleten ennél néhány fokkal magasabb értékek is lesznek.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

a kedvemért ne sírj. A világ keménynek neve tanít

0: Kamu reklám.
1: Na, gyere ide, kisfiam, gyere ide.
2: Mit szeretnél a születésnapodra kapni?
3: Egy Libres betétet.
1: Libres be... Minek szeretnéd azt?
3: Mert azt mondták a tévében, hogy azzal teniszezhetek, lovagolhatok és biciklizhetek is.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobbi Rádió.

0: 4 milliárdra ugrott az ország napi áramimport számlája, már 9 centére vagyunk a Duna mélypontjától. Szlovéniában kihirdették az energiaellátás alacsony szintű veszélyeztetettségét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A paksi atomerőmű letekerésével kialakult energiakrízis miatt megemelkedtek az ország áramimport kiadásai, a portfólió pedig kiszámította mennyivel. A lap szerint a július 25-i 0,6 milliárd forintról már az importszámla napi közel 4 milliárd forintra hízott. Látványos mennyivel drágábbak az esti órák. Augusztus 4-én a 19 és 23 óra közötti 5 óra a napi importköltség csak nem felét adta, a hajnali órák pedig további 36%. Ezzel szemben 11 és 13 óra között a napi költség 1%-a sem keletkezett. Már 9 centire vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A kormányfő szerint továbbá jó hír az is, hogy a folyó ausztriai vízgyűjtő szakaszán eső várható. Budapesten a vasárnapi mélypont után lassan újra emelkedik a Duna vízszintje, utoljára egy hete volt 20 centis a vízállás. Északon Nagybajcsnál, illetve az egyik legkritikusabb szakaszon Paksnál is enyhe vízszint emelkedést mért a vízügy. A Duna alacsony szintje miatt kedden hajnalban már majdnem lekapcsolták a paksi atomerőmű utolsó turbináját is, de aztán hirtelen emelkedést mértek a szakemberek. Elrendelte a szlovén kormány, hogy az átviteli hálózat stabilitásának megőrzése érdekében a szlovén-horvát tulajdonú Krško atomerőmű legalább minimális teljesítménnyel maradjon üzemben. Egyúttal kihirdette az energiaellátás alacsony szintű veszélyeztetettségét. A döntést azt követően hozták meg, hogy az erőmű a Száva alacsony vízhozama és magas vízhőmérséklete miatt megkezdte reaktora teljesítményének csökkentését. A kabinet szerint nem az ország villamos energiaellátása forog kockán, hanem az átviteli hálózat stabilitása. Hétfőig lehet jelentkezni az egyszülős csillagpont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az egyszülős központ az MTI-vel. A legfeljebb 16 éves sérült gyermekeket nevelő családok számára a központ teljesen térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiát. Az egy éve létrejött egyszülős csillagpont programjaiba már a közel 60 család kapcsolódott be, és 900 fejlesztési alkalom valósult meg. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok. Elszórtan záporzivatar kialakulhat nagyobb számosságban a Dunától keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de délkeleten ennél néhány fokkal magasabb értékek is lesznek.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Művészarcok. Sándor Judit. Negyedik rész. január 20-án hangzott el a rádióban Bach Magnifikát című oratóriuma Báthi Anna, Tiszai Magda, Sándor Judit és Litasi György tolmácsolásában. E csodálatos barokk alkotást Klemperen kívül legalább 6 karmesterrel és különböző felfogásokban énekelte Sándor Judit. Következzék a 10. tétel a műből. Az oratórium Mária hála énekét dolgozza fel Lukács evangéliumából. A szűzanya örömét fogalmazza meg, hogy ő lehetett Krisztus anyja. Az alázat, a hatalmasok megtagadása és az Isten irgalma fogalmazódik meg. A 10. tétel arról szól, hogy Isten nem feledkezett meg az Ószövetség ígéretéről, segíti és felemeli népét. A szöveg magyar fordítása. Felkarolta Izraelt, az ő szolgáját, emlékezve az ő irgalmasságáról. A szólisták Sándor Judit, Tiszai Magda és Báthi Anna.

államtitkár a Szabad Nép hasábjain a párt direktívának megfelelően dekadensnek és formalistának nevezte Bartók zenéjét. Ugyanez vonatkozott Wagner muzsikájára is. A párt által megindított kampány hatására a Csodálatos Mandarin című balettet levették a műsorról, mint a polgári fertő megnyilvánulását. Egy nyilvános társulati ülésen mindenkinek el kellett határolódnia a polgári dekadenciától. Klemperer pont az ellenkezőjét tette. Nincs magyar operaszínpad Bartók nélkül, és nincs operaszínpad Wagner nélkül, mondta. Ráadásul kissé indulatosan Luther szavait idézte, és tiltakozása jeléül elhagyta a termet. Ezek után rövid időn belül kénytelen volt az országból is távozni. Egy riportból azt is tudjuk, hogy Sándor Brit és Klemperer között személyes konfliktus is kialakult. A fiatal énekesnőt Mahler Dala Földről című oratóriumának előadására Németországba akarta vinni vendégszereplésre. Tóth Aladár irodájában közölte vele a döntését. A fiatal énekesnő azt mondta, hogy csak akkor hajlandó elmenni, ha a férje, Hársernő is vele utazik. A karmester iszonyú dürohammal viharzott ki az irodában. Ettől kezdve a karmester távozásáig inkább ártott korábbi kedvenc énekesnője karrierjének. És jöttek a szovjet darabok. Az ifjú gárdát úgy rendezte meg Nádasdy Kálmán, hogy a gárdisták kivégzés közben háttal álltak a közönségnek, így a kivégző osztag fegyverei a közönségre szegeződtek. Többen elhagyták a nézőteret. Nem csoda, a világháború sokja még 1953-ban közel volt. Sándor Judit nagyszerű kritikát kapott szerepére. Újabb Renovát Sándor Judit és Tamási Éva énekelte. Mindkettőjük alakítása átérzett, forró, igaz és mélyről fakadó, Sándor Judité zeneileg talán finomabb. Közben a pályakezdő énekesnő Nádasdy Olá Gusztáv keze alatt lassan művésszé érett. Férjem döbbenten figyelt, hogy változom át, hogy fejlődnek ki színészi képességeim. Már iskolás koromban is vágytam rá, hogy elismerjék, mit tudok, de ezt ne szerepléssel kelljen megmutatnom. Gyerekként se aggattam magamra függönyöket, jelmezmaskarákat, színházat játszva. Mikor színpadra kerültem, abban a pillanatban kezdett érdekelni ez a világ, és örömmel tapasztaltam, hogy meg tudom csinálni azt, amit a szerep megkíván. Jöttek a lehetőségek, felvillantak a képességeim, aztán sokszor sorvadásra ítéltettek. 1954-ben mutatták be Olá Gusztáv rendezésében és díszleteivel Beethoven Fidelio című operáját. Teljes felújításról volt szó. A címszerepet Báthi Anna, Sándor Judit, a többi szerepet Simándi József, Székely Mihály, Malecki Oszkár énekelte. Az előadást Ferencsik János vezényelte. Leonóra újabb nadrág szeretnek is felfogható Sándor Judit pályáján. Itt azonban egy igazi, érett asszony próbál férfiasan viselkedni, aki folyvást a lelepleződéstől fél. Az önleleplezési jelenet spontán mozdulata ezt a belső feszültséget oldja fel, és a szerelmes asszony gesztusa is. Olá Gusztáv a Fidelióban nagy tetszéssel fogadta azt a spontán ötletemet, hogy hiúsra összefogott hajamból a szalagot észrevétlenül kirántva az önleleplezés jelenetében lebontott hajammal gyorsabban változtam vissza nővé. A személyes siker bizonyítéka, hogy a híres német karmester Averroth vendégszerepelni hívta. Vele a Fidelióban dolgoztunk együtt. Nagyon tudott inspirálni engem. Idős tapasztalt művész volt, nem annak a bizonyos két H-nak az erőteljességét kérte tőlem számon, hanem a figura zenei és drámai megformálását, és ezt nagyon értékelte. Meghívott Leonóra szerepére Berlinbe, de váratlan halála miatt erre a vendégszereplésre már nem kerülhetett sor. Az 1955-56-os évad nagy szenzációjaként hatott a Mozart emlékével.

alkalmából felújított Don Juan előadás. Gyönyörű munka volt. Nádasdy Kálmánnal egészen új figurát kreáltunk. Olyan színeket hozott ki belőlem, amelyek létezéséről magam se tudtam. Elvirát régebben megalázott nőnek tartottam, aki sír, könyörög, szerelmével üldözi a rajongott férfit. Ezen mi változtattunk. Büszke, öntudatos, felelősségre vonó Elvira állt a közönség elé, aki megtudja és meg is akarja védeni magát és társait a csábítóval szemben. Donna Elvira alakja öntudatossága ellenére mégse változott Sándor Judit alakításában bosszúért vihegő fúriává. A határozottság és a büszkeség nőiességgel, megbocsájtással párosult. Ez a kettősség tette emberivé ezt a nő alakot. Lékai Edit kritikája finom érzékkel épp ezt a momentumot ragadja meg. Az előadás legszebb produkcióját Sándor Judit nyújtotta, akinek kultúrát ének stílusáról, orgánumának különlegesen szép színéről már eddig is meggyőződhettünk. Hangjának alapvető, de egyben finoman kiművelt kvalitásai ebben a szerepben teljes egészében érvényre jutottak. Sándor Judit helyesen fogta föl szerepét. Donna Elvira a szerelméért küzdő asszony, aki mindenkor keres és talál is mentséget, hogy a szeretett férfi hibáit megbocsássa. Őszinte szerelmet érez Don Juan iránt, és nem adja fel a reményt, hogy a tiszta és önzetlen szerelem Don Juant jó útra fogja téríteni. Következzék Mozart művéből Donna Elvira áriája a második felvonásból.

Az 1958-as év újabb nadrág szerepet hozott, a Rózsalovag Oktáviánját. A nem könnyű zenei feladat, például a záróduett finomságai mellett azonban igazi színészi kihívást is jelentett ez a szerep. Egy kicsit búsikóz, kicsit rokokó, kicsit stilizált, gyors változásokra kész, ugyanakkor realista szerepformálásra törekedtem. Különösen nehéz feladat a 16 éves fiatalember darabos mozgását visszaadni, a vívó jelenetben pedig férfias mozdulatokkal kardozni. Ráadásul a báró hirtelen megjelenése a tábornagynénál arra kényszeríti Oktáviánt, hogy megóvandó a hercegasszony jó hírét szobalány ruhájába jelenjen meg. Furcsa skizofrén helyzet áll elő, az énekesnőnek úgy kell a szobacicus szerepét játszani, hogy közben férfias maradjon. A Filmszínház muzsika 1959-es szeptember 18-i számában a kritikus Gyurkovics Mária Szofia mellett Sándor Judit igen kultúrált, finom beleérzőkészséggel formált Oktáviánját dicséri. Az 1962-63-as évad hozza el a másik nagy siker Sándor Judit pályáján, Melisande szerepét Debussy operájának felújításában. Ferencsik János karmester a zongora próbáktól kezdve maga irányította az énekeseket, és csak részben bízta a feladatot a korrepetitorokra. A felkészülés alaposságát bizonyítja, hogy a szereplők eredeti nyelven felvételről is meghallgatták a darabot. Debussy operája szakít a hagyományos konvenciókkal, lemond a nagy kórusbetétekről és a mutatós áriákról. A hangulatok finom változása kiművelt, ő énekes kultúrát igényel, így a Kertész Iván kritikája. Csak hozzám ne érj! Ez Sándor Judit első szava, és valóban úgy érezzük, ha valaki hozzáérne, szétfoszlana a levegőben Melisande finom alapja. Az ő zenei és színészi, minden tekintetben művészi teljesítménye a leghibátlanabb az egész előadásban, és egyben saját pályafutásának kiugró állomása. Olvashatjuk ugyancsak Kertész Iván cikkében. A műben nincs zárt ária, ezért egy kettőst idézünk a darabból. A történet szinte álomszerű és egyben tragikus. A herceg egy síró lány talál az erdőben. Melisandot várába viszi, és feleségül veszi. A herceg féltestvére Péleász beleszeret az asszonyba. A férj féltékenységből megöli a féltestvérét. Melisande egy gyermeknek ad életet, és meghal anélkül, hogy bevallaná bűnét gyötrődő férjének. A jelenetben Péleász szerepében Balcsó Sándor énekel.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
2: Veszélyben a halállomány az extrém hőség miatt. Jelentősen megnőtt az ásványvíz iránti kereslet. Még idén kiírják a közbeszerzést a HÉV járműflotta megújítására. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A tartós aszály és az extrém hőség miatt válságos helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok, így a termelők éjjel-nappal a halállomány megmentéséért küzdenek. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet figyelmeztet, hogy a károk enyhítése és az ágazat túlélése érdekében azonnali összehangolt vízmegtartási intézkedésekre van szükség. Az apadó sekélyedő is egyre melegebb tavakban rohamosan csökken az oxigénszint, ami folyamatos veszélyt jelent a halállományra. A legsúlyosabb helyzetben lehalászást hajtanak végre, és a kiürített tavak vizét a még megmenthető medrekbe szivattyúzzák át, stabilizálva az ottani vízszintet. A hazai halastavak mintegy 27 ezer hektáron akár 350 millió köbméter vizet is képesek megtartani, aminek a klímavédelemben és a vízhiány enyhítésében egyaránt óriási szerepe van. Az extrém hőség miatt jelentősen megnőtt az ásványvíz iránti kereslet, pánikvásárlásra azonban semmi ok. A hazai üzletek ellátása folyamatos és biztosított, írja az Infostart. Az ország több mint 30 ezer élelmiszerüzletében zökkenőmentes az utánpótlás, ráadásul a hazai csapvíz is kiváló minőségű és folyamatosan rendelkezésre áll. A megnövekedett forgalmat és a gyorsan kiürülő polcokat leginkább az okozza, hogy a vásárlók a kánikulát elkerülve ritkábban mozdulnak ki, így egyszerre nagyobb mennyiségű italt szereznek be. A kereskedelmi szektor emellett az energiaügyi tárca kérésére komoly takarékossági lépéseket vezetett be, és számos helyen kikapcsolták az üdítő italok hűtőit. Még idén kiírják a közbeszerzést a HÉV járműflotta megújítására, de az első szerelvények csak 2030-ban érkezhetnek. Uniós forrásból 42 új motorvonatot vásárolnak a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalra. Az új járművek akadálymentesek és légkondicionáltak lesznek, valamint gyorsabb és megbízhatóbb közlekedést ígérnek. A fejlesztés célja, hogy a HÉV valódi alternatívát kínáljon az autózással szemben, a főváros és az agglomeráció között, ezzel mérsékelve a budapesti közúti forgalmat. Az elektromos autó kötelező biztosításának fél éves átlagdíja éves összevetésben 8%-kal. A hibrideké 12%-kal csökkent, miközben a többi személyautónál mindössze 2%-os volt a mérséklődés az egyik legnagyobb online biztosítás közvetítő szerint. Adataik alapján a villanyautó piac erősödését a vállalkozások húzzák. Az idén júniusban a cégek által kötött kötelező biztosítások közel 10%-a már tisztán elektromos autóra vonatkozott, a hibridekkel együtt pedig a részesedés meghaladta 17%-ot. A magánszemélyeknél az elektromos autók aránya valamivel több mint 3% volt június végén. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok. Elszórtan záporzivatar kialakulhat nagyobb számosságban a Dunától keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de délkeleten ennél néhány fokkal magasabb értékek is lesznek.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők. Figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
8: Hallottál már erről a rádióról?
9: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
10: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
10: fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Ez a Nekem 80 a mikrofonnál.
11: Jó hírem van mindazoknak, akik szeretik a 80-as évek nosztalgiáját, hiszen a következő egy órában jönnek ebből az évtizedből a legnagyobb felejthetetlen dalok egy órán keresztül, itt a Nekem 80-ban. Kellemes szép napot kívánok, Sommer Gábor a mikrofonnál. Ma is elhoztam 12 remekre szabott felvételt a 80-as évekből, úgyhogy remélem, hogy együtt töltjük el ezt a multidéző órát, és már is egy osztrák kiválósággal kezdjük a mai multidézést, méghozzá Johann Hölzellel 1957-ben született Bécsben, osztrák zeneszerző, szövegíró és előadó volt, ismertebb nevén természetesen Falkóról beszélek én. Szóló karrierjét 1980-ban kezdtem, amikor is 3 lemezről szóló szerződést írt alá az egyik kiadóval. Művész nevének eredete egyébként egy rövid, Nyugat-Berlinben töltött időszakra vezethető vissza. 1985-ben ért el átütő sikert a Rock Me Amadeus című dalával, amelynek alapötlete a klasszikus osztrák zeneszerző Wolfgang Amadeus Mozart zenéjéhez való visszanyúlás volt, és amelyet az Oscar-díjas Amadeus című film tett világhírűvé. 40 éves korában autóbalesetben szerzett fejsérülésébe halt bele Puerto Plata üdülőhelyen Dominikán, miután terepjárója egy autóbusszal ütközött össze. Falco vérében rendkívül magas alkoholszintet mértek. 80-as években viszont virágzott karrierje. A Der Kommissárral már is elkezdjük a mai multidézést, utána pedig egy igazán kemény hölgy érkezik Joan Jett személyében. Az I Love Rock and Roll nem sokára felcsendül.

Hobby Rádió. Ausztria és Amerika után Spanyolországgal folytatjuk a zenei multidézést a 80-as évekből, méghozzá egy spanyol női duóval, amely a 70-es évek eurodiszkó zenéjének sikeres képviselője volt. A két énekesnő Méti Mateos, illetve Maria Mendiola voltak, eredetileg táncos nőként kezdték egyébként pályafutásukat. Első kis lemezük az 1977-es Yes Sir I Can Boogie, ma már a popzene örök zöldjei közé tartozik. Maria és Méti között a 80-es évek elején megromlott a viszony, előbb szólóban próbálkoztak, majd mindkét énekesnő új partnert választott magának, ám egyformán ragaszkodtak a Baccara névhez. Az eredeti Baccara világszerte az egyik legismertebb spanyol együttes, noha lemezei az NSK-ban készültek, és a két énekesnő külföldön érte el a legnagyobb sikereit. 1977-ből jön tehát nem sokára a Baccara legnagyobb dala, a Yes Sir I Can Boogie, előtte azonban Debbie Harry csapata a Blondie és az örök klasszikus Heart of Glass, már is itt a Nekem 80-ban.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Egyetlen multidézésből sem maradhat el a duplázás, amikor is egy nagy legendától két dalt is meghallgatunk a Nekem 80 dupla 80-jában, ami a mai napon egy német formációra esett, méghozzá az 1984-ben Tony Hendrik, illetve író felesége Karin van Haren által alapított Bad Boys Blue-ra esett. A csapat igazán egyébként Észak-Európában, illetve Dél-Afrikában volt sikeres. Listás sikereket egyébként bármilyen meglepő, de Angliában soha nem tudtak elérni, viszont a tengeren túlon annál inkább számtalan tagváltáson esett át a csapat. Trevor Taylor, az eredeti énekes a Bad Boys Blue-nak, szívrohamban halt meg 2008-ban, 50 éves korában. Mi viszont emlékezünk a két legnagyobb dalra. Jön a dupla 80-ban a Bad Boys Blue két legnagyobb sikere a 80-as évekből. Először a Lady Blue-t hallgatjuk, utána pedig az örök klasszikus You're a Woman.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Már is folytatódik a 80-as éveket idéző oldies műsorunk, a Nekem 80, méghozzá magyar klasszikusokkal a folytatásban, és nem sokára majd egy olyan csapattal, amelynek körvonalai 1980 elején kezdtek kialakulni, amikor is Bornai Tibor, Lár András, illetve Márton András a Fonográf kiegészítő muzsikusaiként együtt kezdtek el turnézni az NDK-ban Kont Zsuzsával, Bródi Jánossal, Tolcsvai Lászlóval és Móricz Mihállyal. Lengyelfi Miklóssal megalakult a KFT zenekar, és a legendás Józsefvárosi Pinceklubban kezdtek próbálni, illetve koncertezni. 1981 nyarán már a Lokomotív GT előzenekaraként turnézott a KFT, majd pedig a Táncdal Fesztiválon keltettek óriási feltűnést a Bábú vagy újszerű zenei, szövegi megoldásaival és színházi pantomimes elemeket is felvonultató színpadi munkájukkal. 1982-ben mutatták be a Szkéné Színházban az Elmúltak az ünnepek című darabjukat. Szereplőként és dalszerzőként közreműködtek Verebes István Krőzus operájának tévéváltozatában, amelyet Kenyeres Gábor és Stevanovic Dusán rendezett. A mozgalmas év végén klubjuk átköltözött a Lágymányosi Közösségi Házba, ahol rendszeressé váltak a KFT klubestek. Gyakran működtek közre más produkciókban, Bornai például zenét írt Kont Zsuzsának és Mácsai Pálnak, Márton lefordította és kiadta a Beatles összes szövegét, illetve kezdetben mind a négyen tagjai voltak a Baba Yaga együttesnek, de az évek folyamán fokozatosan koptak ki. 2005-re pedig már csak Bornai Tibor játszott a zenekarban. A KFT legutóbbi albuma egyébként 2008-ban jelent meg a Bábú Visszavág címmel, rendhagyó körülmények között az egyik legismertebb ingyenes program magazin külön számába volt becsomagolva. A 80-as évek egyik leghíresebb KFT dala nem sokára itt a magyar legjobbak közül, az Afrikát azonban egy legendás páros előzi meg, a legnagyszerűbb magyar énekesnő Cserháti Zsuzsa és Charlie közöse, a Száguldás Porsche szerelem a magyar klasszikusok közül, itt a Nekem 80-ban.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Hazai kedvencek után pedig újra a nemzetközi élvonal legnagyobb szereplői a főszerep a folytatásban, a Nekem 80-ban. Egy kanadai legendát hallgatunk, aki énekes és mi volt a mellett, dalszövegíróként és fotográfusként is megállja a helyét. Zenei pályafutását 1977-ben kezdte Bryan Adams, azóta pedig 34-szer jelölték különböző zenei díjakra. 1998-ig közel 65 millió lemeze fogyott el. Azért gondoljanak bele, mekkora darabszámról is van szó. A 80-es évek egyik legnagyobb Bryan Adams opusza, a Summer of 69 nem sokára jön itt a Nekem 80-ban, előtte azonban egy fantasztikus duett a 80-es évek igazán karakán hangú énekesétől, Joe Cockertől, a Jennifer Warnes-szal közös Up Where We Belong, már is indul itt a múlt idézésben.

0: Hobby Rádió.
1: Lassacskán a végéhez közelítünk a mai Oldies egy órának. A 80-as évek legjobbjai közül azonban van még két felvételünk, ami mindenképpen ezt a legendás időszakot idézné vissza. Egyrésztről egy kicsit az ős erdőben érezhetjük magunkat Jane mellett, a Baltimore féle Tarzan Boyt pedig Chris Norman Stumbling Innya fogja lezárni, és én ezekkel a dalokkal meg is köszönöm az elmúlt egy óra kitüntető figyelmét. Nekem 80 legközelebb pontosan egy hét múlva, ugyanitt és ugyanebben az időben. Remélem, hogy akkor is együtt idézzük majd a 80-as évek legnagyobb dalait. Én mindenképpen itt leszek, remélem, hogy önre is számíthatok. További jó rádiózást kívánok mindenkinek. Szomber Gábort és a Nekem 80-at hallották. Viszont hallásra!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
2: Szabba süllyedt egy nő a Velencei tóban. A benzinára a volt védett ára alá csökkent. Kiadták az első hardware alapú e-pénztár gépengedélyét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy szolgálaton kívüli vízirendőr mentett ki egy nőt a Velencei tói szapjából. A rendőrséghez kedd este 10 óra után érkezett bejelentés arról, hogy valaki elsüllyedt az iszapban és önerőből nem tud kijutni. A segítségkérést egy hazafelé tartó vízirendőr hallotta meg a szolgálati rádión, majd visszafordult és a helyszínre sietett. Egy civil segítővel közösen kimentették a 35 éves dunaújvárosi nőt. A kiérkező járőrök a mentők megérkezéséig mellette maradtak, majd további vizsgálatokra kórházba szállították. A Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt a hatóságok fokozott óvatosságot kérnek a fürdőzőktől. A benzinára a volt védett ár alá csökkent, írta a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön Facebook oldalán. Kiemelte, a dízelára 30 forinttal a régió és 80 forinttal a román árszint alatt van. Úgy fogalmazott, a piac működik. A holtankoljak.hu adatai szerint a töltőállomásokon a 95-ös benzin jelenlegi átlagára literenként 594 forint, a dízel literje 662 forintba kerül. A honlapon azt is közölték, hogy péntektől tovább csökkennek a nagy kereskedelmi üzemanyagárak, a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 9 forinttal, a gázolajé pedig 3 forinttal lesz alacsonyabb. A Nemzeti Adó és Vámhivatal kiadta az első hardware alapú e-pénztárgép forgalmazási engedélyét. Az új megoldás a pénztárgép használatra kötelezett vállalkozásokat segíti már most, 2 évvel az online pénztárgépek végleges kivezetése előtt, közölte a hivatal csütörtökön. Felhívták a figyelmet arra, hogy bár az online pénztárgépek a jelenlegi szabályok szerint 2028. július 1-jéig továbbra is használhatók, a vállalkozásoknak érdemes időben tájékozódniuk a számukra legmegfelelőbb megoldásról. A hardware alapú e-pénztárgép elsősorban azoknak hasznos, akik jelenleg online pénztárgép használatára kötelezettek, például a kiskereskedelmi üzletek, az éttermek, a szálláshelyek, a taxisok, a plasztikai sebészek, a gyógyszertárak, illetve a konditermek. Önkéntesek tisztították meg a Kis-Duna medrét Esztergomnál. A rendkívül alacsony vízállás lehetővé tette, hogy olyan hulladékokat is eltávolítsanak, amelyek máskor a víz alatt rejtőznek. Az Esztergomi Természetbarátok Egyesületének felhívására fiatalok és idősebbek egyaránt csatlakoztak a több órás akcióhoz. A mederből vasbetont, hullámpalát, nagy mennyiségű fémhulladékot, sőt még WC-csészét is kiemeltek. A nagyobb tárgyak eltávolításában egy darus teherautó segített. A szervezők szerint az összefogás hosszú távon is hozzájárul Esztergom természeti értékeinek megóvásához. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok. Elszórtan záporzivatar kialakulhat nagyobb számosságban a Dunától keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de délkeleten ennél néhány fokkal magasabb értékek is lesznek.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
4: Csak szeretnénk.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Kezdjük esti hírösszefoglaló műsorunkat. Ma augusztus 6-a csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Budapesten 40 fok van. Ma Berta és Bettina hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napon nukleáris fegyverek betiltásáért folyóharc világnapja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1901. Vetési, a franciaországi ügyvivő írta Rákócinak, őfölsége 14. Lajos nekem szóval megmondá, hogy fenséged legyen oltalmának folytatásáról biztosítva, de én csak udvari szentelt vizet látok e szókban. 1946. Budapestre érkezik a Magyar Nemzeti Banknak a nyilasok által Németországba hurcolt mintegy 32 tonnányi aranykészlete. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
0: Hobbirádió.hu.
6: A rádiót. Műsorajánló.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől.
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
9: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
9: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
10: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
11: Nagy generáció! Illés!
12: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
11: Omega!
13: Oh,
11: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
14: I want to break free.
11: A mikrofonnál Erdély Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
15: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
16: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
17: Hagyományaink, értékeink Európában.
18: Ahol az érték a mérték.
19: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
20: Műsorajánlót hallottak.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 6. napján köszöntjük Berta, valamint Bettina nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A Berta név jelentése fényes, valamint tündöklő. Ez a név a Bertalan név rövidített formája, melyet később női névként is használtak. A Berták ünnepelnek még május 1-én, valamint július 4-én is. Becézése Berti, Bertike, Bertácska, Bertus, Bertuska, Bertuci, valamint Betti. Jeles viselői a névnek Bonca Berta, azaz Csinszka, Ady Endre felesége, valamint ön, kedves Berta. Ugyanezen a napon köszöntjük Bettina nevű kedves hölgyhallgatóinkat is. A Betta név nőiesítő képzővel történő továbbképzéséből alakult ki. Ünnepelnek még a Bettinák július 4-én és október 8-án is. A név becézése Betti, Bettike, Tina, valamint Tinácska. A név jeles viselője Csábi Bettina, ökölvívó, valamint ön, kedves Bettina. Ezen a napon köszöntjük még Csorbilla, Csobán, Csobánka, Décse, Gyécsa, Gécsa, Géza, Oktáv, Oktávia, Oktávián, Pastorella, Sixtine

0: A mai nap is különleges. Ön tudta, hogy...
1: Augusztus 6-a a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja. 1978-ban a BBT javaslatára augusztus 6-át, Hiroshima és Nagasaki atombombázásának évfordulóját a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapjává nyilvánították.
0: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

tudja honnan és merről. Ezt én sohasem kutatom. A sors, mint a víz, sodort hozzám. Találkoztunk, mint kövek a vízpart.

tudja honnan és elől. Most már velem én akarom,

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 6-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ezen a napon milyen érdekességek is történtek. 1272-vel kezdünk augusztus 6-án, a Csepel-szigeten 33 éves korában meghalt 5. István magyar király, akit a Nyulak-szigetén, a mai Margit-szigeten lévő Domonkos apáca kolostorban temettek el. Folytassuk 1566-tal, augusztus 6-án elkezdődött Szigetváros trauma. A vár az Zrínyi Miklós védte első Szulejmán hadai ellen. A több mint egy hónapos ostrom során a védők hősiesen próbáltak helytállni, de a hatalmas túlerővel szemben nem tudtak mit kezdeni. Az ostrom alatt a török szultán is meghalt, de ezt nem árulták el a seregeknek. A magyar katonák végső elkeseredésükben kirohantak az ellenségre, és kézitusában haltak hősi halált. Folytassuk a 19. század végével, 1881. augusztus 6-án megszületett Sir Alexander Fleming, angol orvos, a penicillin felfedezője. 1945-ben ezért Nobel-díjat kapott. A 20. század elejével folytatjuk, 1907. augusztus 6-án Nagyváradon megszületett Heller László Kossuth-díjas gépészmérnök, az erőművek léghűtési eljárásának feltalálója. Ugorjunk 1926-ra, augusztus 6-án New Yorkban a Warner Brothers bemutatta a Vitaphont, a hanglemezes vetítőrendszert. A hanglemezes Vitaphone volt az egyik első jól működő vetítőrendszer, amelyen már többé-kevésbé szinkronban szólalt meg a hang a képpel. Ugyanebben az évben, 1926. augusztus 6-án először úszta át amerikai nő, a 19 éves Gertrude Ederle az angol csatornát 14,5 óra alatt. Két évet ugrunk előre, 1928. augusztus 6-án megszületett Andy Warhol, amerikai művész, 20. századi képzőművészet egyik emblematikus figurája, a pop art képviselője. És végül, de nem utolsó sorban, 1978. augusztus 6-a a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja. A Békevilágtanács elnöksége 1978. július 13-ai moszkvai ülésszakának javaslatára augusztus 6-át Hiroshima atombombázásának évfordulóját a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapjává nyilvánították. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbyrádió hallgatóit.

0: Üzenet az Efézusiakhoz írt levél második részéből.
1: Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. augusztus 6-a csütörtök Urunk színe változásának ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 17. fejezet 1-től 9. vers. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, s külön belük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés. Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz. Uram, jó nekünk itt lennünk, ha akarod, készítek itt 3 sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta, keljetek fel, és ne féljetek. Amikor szemüket fölemelték, nem láttak más, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte, senkinek se szóljatok a látomásról, míg az ember fia a holtak közül fel nem támad. Elmélkedés. A dicsőséges arc és a kereszt. A színeváltozás eseménye az evangélium egyik legfontosabb jelenete, amely egyszerre mutatja meg Jézus isteni dicsőségét és a szenvedés titkát. Jézus maga viszi fel 3 apostolát, Pétert, Jakabot és Jánost a hegyre. A pontos helyet nem nevezi meg Máté evangélista, talán azért, mert nem a földrajzi hely a fontos, hanem a tapasztalat, a találkozás Isten dicsőségével. A hegyen Jézus arca ragyogott, ruhája fehéren tündökölt. Ez a pillanat nem valamiféle illúzió, hanem annak a valóságnak a felfedése, amely mindig is jelen volt Jézusban, csak eddig rejtve maradt. A tanítványok számára ez olyan élmény, ami megrázó és megerősítő is egyben. Egy rövid időre megláthatják, hogy Jézus több, mint egy nagy tanító, próféta vagy csodatevő, ő valóban az Atya fia, a megtestesült Isten. Aztán megjelenik Mózes és Illés, a törvény és a próféták képviselői, akik Jézussal beszélgetnek. Lukács evangélista szerint a beszélgetés témája az ő halála, amelynek Jeruzsálemben kell bekövetkeznie, vagyis a kereszt és a szenvedés. A dicsőség nem elválasztható a szenvedéstől. A mostani dicsőséges fény nem elmenekülés a kereszt elől, hanem megerősítés az útra. Ez az Atya akarata, és Jézus teljesen aláveti magát ennek. Péter szokásához híven azonnal beszélni kezd. Jó nekünk itt lennünk. Sátrat akar építeni, meg akarja őrizni az élményt. Ez egy nagyon jellemző emberi reakció. Aki megtapasztalja Isten közelségét, az legszívesebben ott maradna örökre. De a színeváltozás nem azért történik, hogy elkülönítse a tanítványokat a világtól, hanem hogy megerősítse őket abban a küldetésben, amely visszavezet a völgybe, oda, ahol szenvedés, küzdelem és hitük próbái várnak rájuk. A felhőből hallható tanúskodás, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok, világos isteni iránytű. Nem Mózes, nem Illés, hanem Jézus az, akit követni kell. Az Atya nem csak bemutatja a fiát, hanem figyelmeztet is. Az igazi tanítvány az, aki hallgat rá, elfogadja tanítását és vállalja a vele való utat, még a keresztutat is. A tanítványok arcra borulnak a félelemtől, mert bizonyára nem csak a fény, hanem a hang is megrendíti őket. Jézus azonban odalép hozzájuk, megérinti őket, és azt mondja, ne féljetek. Ez a színeváltozás legszemélyesebb mozzanata. Jézus az isteni dicsőségből kilép, és az érintés szelídségével bátorítja az embert. Ez a kettősség Jézus lényege. A ragyogó Isten és a megérintő megváltó egyszerre. A mai ünnep arra hív, hogy újra felismerjük Jézusban a dicsőség urát, aki szavaival és jelenlétével erőt ad. A kereszt előtt állva a szenvedések láttán nem csupán emlékeznünk kell erre a fényre, hanem tudnunk kell, ugyanaz a Jézus jár velünk a sötétben is, aki a hegyen ragyogott. Nem az élmény a cél, hanem az átváltozás, hogy mi magunk egyre inkább Krisztushoz váljunk hasonlóvá. Minden emberi gyengeségben is ott rejlik az isteni erő. A kereszt mögött ott a feltámadás, a szenvedés mögött a dicsőség. Uram Jézus Krisztus, te megmutattad dicsőséget fényét a hegyen, hogy erőt adj tanítványaidnak a szenvedés idejére. Add, hogy én is felismerjem arcod ragyogását a nehézségek között, és ne veszítsem el a bizalmat akkor sem, amikor sötét völgyeken vezet életutam. Segíts, hogy hallgassak rád, kövesselek téged, és egyre inkább hasonlóvá váljak hozzád. Világosítsd meg lelkemet, és tölts el szeretettel. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
4: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a krokodilok évente mintegy 2000 embert ölnek meg? Összehasonlításként a méhek 1500, az elefántok 250, míg a rettegett cápák 25 áldozatot szednek. Egy 60 kilós krokodil az állkapcsával 770 kg tömegnek megfelelő harapó erőt képes kifejteni. Egy ember 20-40 kg-nyit.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt arról, hogy Fedor Judit, okleveles sportkócs és életmódtanácsadó, egy fontos társadalmi témára hívja fel a figyelmet művészetében, amely olvasható portálunkon. Emellett kiemeltük, hogy a Bácsvakok szervezésében augusztusban vízikalandokra kerül sor Budapest és Szentendre városaiban, ahol az érdeklődők a Mahart városnéző hajójával utazhatnak. További érdekes híreink között szerepel, hogy Elon Musk neurotechnológiai vállalata, a Neuralink, egy olyan agyi implantátumot mutatott be, amely lehetővé teszi a mozgássérült emberek számára, hogy kizárólag a gondolataik segítségével irányítsák a kerekesszéküket. Ezen kívül beszámoltunk egy szomorú esetről, amelyben egy látássérült, idős embert megtámadtak és megütöttek, és az illetékes bíróság ítéletet hozott az ügyben. A Lélekbombonok online közösségi programról is beszámoltunk, amely megteremti a látássérült emberek részére azt a lehetőséget, hogy megismerjék azokat a civil szervezeteket, amelyek érdekképviseleti feladatokat végeznek, vagy szolgáltatásokat nyújtanak számukra. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai nap hátralévő műsorunkban sok izgalmas program várja önöket. Este 19 órától Vers Esti Mese Kabaré a Nap Érdekessége című műsorunkkal folytatjuk, amelyben egy kis kikapcsolódásra és szórakozásra is lehetőséget kapnak. Ezt követően 20 órától a Mentők Tűzoltók című műsor következik, amely a Trádió műsora. 21 órakor pedig Média válogatott Sztártitkok című műsorunkkal, Tandari Ági műsorvezetésével találkozhatnak. Végül, de nem utolsó sorban, 22 órától Begurulva című műsorunkkal zárjuk a napot, Berta István autós és kütyüs magazinjában. Most zenélünk egy ki.
1: Hobby Rádió.
2: Hova akkor, hogy menjetek ki a busztába?

Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Jelenleg Magyarországon 40 fok van. Holnap egy igazán meleg nap ígérkezik, a hőmérséklet folyamatosan melegszik, és a csúcsértékek elérhetik a 34 fokot. Az égbolt nagy részét borult felhők fogják borítani, de csak rövid időre bújik elő a nap. A szél felfrissül, és erősebb széllökések is várhatóak, akár 54 km/órás sebességgel. Az UV-index viszonylag magas, de nem éri el a kritikus szintet. Összességében egy változékony, de meleg nap várható. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúráé a főszerep a hírek után. Most zenélünk egy kicsit, majd hírek következnek. A hírek után folytatjuk műsorunkat.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Óriási színpad technika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Worldline.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei kedden 5-től.
3: Worldline.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: A Tisza frakció szombaton szavaz az államfő jelöltjéről. Bíróság elé kerülhet a MÁV több mint 1 milliárd forintos utasváró beruházása. Egyelőre elmaradt az albérlet piaci roham. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bujdosó Andrea frakcióvezető. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamatot ehhez igazítják. A politikus úgy fogalmazott, a jelölt, illetve jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de céljuk az, hogy a frakciólésen több ember közül válasszanak. Bujdosó Andrea neveket nem árult el. Összesen több mint 60 ezer ember vett részt abban az online szavazásban, amelyet az A-hang indított, és azt mérte fel, kit látnának legszívesebben Magyarország köztársasági elnökeként. A felmérés különlegessége az volt, hogy nem csak előre megadott jelöltekre lehetett voksolni, hanem a résztvevők maguk is javasolhattak neveket, így végül több száz potenciális jelölt került a listára. A legtöbb támogatást és egyben a legkedvezőbb megítélést Laco Adrián kapta, őt Bárándi Péter és Hatházi Ákos követte. Bíróság elé kerülhet a MÁV több mint 1 milliárd forintos utasváró beruházása, miután a fővállalkozó és alvállalkozói között elszámolási vita alakult ki. A konzorcium szerint a Lokomotív Kft. Jogtalanul tagadta meg a mintegy 420 millió forintos teljesítés kifizetését, míg a cég minőségi és dokumentációs hiányosságokra hivatkozik. A jogvita közben több településen a már felállított vagy csak nem elkészült utasvárókat visszabontották, ami értetlenséget váltott ki a helyiek körében. A MÁV szerint a vita a kivitelezők között zajlik, miközben a minisztérium belső vizsgálatot indított a beruházás körülményeinek feltárására. Egyelőre elmaradt az albérlet piaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi 5,4%-os erősödést, míg 2024-ben ugyanebben az időszakban több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet, közölte az ingatlan.com csütörtökön az MTI-vel. Szegeden naponta átlagosan 66%-kal többen érdeklődnek, Debrecenben 47%, Nyíregyházán 30%-kal. Budapesten a 11. kerületben 16, a 9. kerületben csaknem 10%-os emelkedés következett be. A legnagyobb relatív ugrást Dunaújváros produkálta, ahol a rendkívül alacsony bázisról 85%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi átlagos érdeklődések száma. Hálózatra kapcsolták a világ első 16 megawattos feszített kikötésű úszó szélerőmű platformját a dél-kínai Kuangtung tartomány partjainál fekvő Lufeng tengeri olajmezőn, ahol a létesítmény közvetlenül az olajkitermelés energiaellátását szolgálja. A 16 megawatt teljesítményű szélturbinával felszerelt platform évente várhatóan 54 millió kilowattóra villamos energiát termel az olajmező számára, amellyel évente mintegy 35 ezer tonnával csökkenthető a szén dioxid kibocsátás. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok. Elszortan záporzivatar kialakulhat nagyobb számosságban a Dunától keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de délkeleten ennél néhány fokkal magasabb értékek is lesznek.
1: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
7: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
8: Hello, Charlie vagyok, és
9: nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: 276. szonett. A fák. A fasorokba kiirtják a fákat, nehogy fejünkre dőljenek, mivel rohadnak mind. Mi kár, hogy ember állat helyett a fák, s virágok kezdik el a kihalást. Ha mi jönnénk elsőnek, tennénk valamit. Vajon nincs elég kacat a boltban már minden vevőnek? Nem hallhatunk este több jó zenét házunkba, mint Bach egész életében? Termette ennyi pénz meg ital régen? Nincs-e kocsia majdnem minden háznak, hogy gazdája kedvére furikázhat a légszennyében? És ugyan mit bánja, ha ebbe fullad bele unokája? Budapest 1994.
1: Hobbi Rádió.

Élt egyszer valahol messze földön egy nagyhatalmú és igen gazdag király. De minden hatalmánál és gazdagságánál büszkébb volt arra az aranybékára, amelyet üvegkalitkában tartott a kertjében, mégpedig szigorú őrizet alatt. Jobban féltette azt az aranybékát, mint a tulajdon szemevilágát. Nem azért, mert a béka aranyból volt, hanem mert csodálatosan tudott táncolni. Valahányszor vendég jött a palotába, a király előhozatta az aranybékát. Furulyásokat is hozatott, és mielőtt azok muzsikálni kezdtek, a béka menten táncra perdült. Egyszer éppen az üvegkalitkába vitték vissza, amikor az egyik testőr megbotlott, és kiejtette a kezéből. Az aranybéka ugrott egy nagyot, aztán egy szemvillanás alatt eltűnt a palota kertjében. Átkutatták érte a kert minden zegét, zugát, de hiába, az aranybékának úgy nyoma veszett, mintha elnyelte volna a föld. A király ekkor hírnököket menesztett szét az egész országban, és közhírré tette, aki megtalálja és visszahozza az aranybékát, az gazdag jutalomban részesül. Eközben az aranybéka vígan ugrándozott az országúton. Élvezte a visszanyert szabadságot, és nem gondolt semmi veszélyre. Pedig a veszély már ott leselkedett a közvetlen közelében, egy varjú alakjában. Ez a varjú már messziről észrevette a napfényben csillogva ugrándozó aranybékát, gyorsan fölé repült, és hirtelen lecsapott rá. Aztán sebes szárnycsapásokkal ismét fölemelkedett a magasba, de az aranybéka sem tétlenkedett. Minduntalan azon jártatta az eszét, hogyan szabadulhatna meg a varjú csőréből. Éppen egy patak fölé érkeztek. A patak partján lapos nagy kövek hevertek szerte szét. A varjú egyenesen az egyik kő felé tartott, mert azt szemelte ki a lakmározásra. És akkor az aranybékának hirtelen mentő gondolata támadt, így szólt a varjúhoz. Hallod-e te, varjú? Itt folyik alattunk ez a patak. Ha már mindenáron előlem akarsz jól lakni, legalább teljesítsd az utolsó kívánságomat. Halljam hát, mit kívánsz, mondta a varjú. Tudod, mi békák a vízben éljük le, csak nem az egész életünket. Épp ezért engedd kérlek, hogy megfürödjem ebben a patakban, válaszolta az aranybéka. Nem bánom, dünnyögte a varjú, majd fogta a békát és beletette a vízbe. Annak sem kellett több, egyetlen ugrással kintermett a parton és elbújt a kő alatt. Hiába igyekezett a varjú, hogy a csőrével kiszedje onnan, az aranybékához többé nem sikerült hozzáférnie. Végül is csalódottan elrepült. Épp akkor járt arra egy bojtár fiú a szomszéd faluból, aki hallotta a király hirdetményét, és most nagyon örült, hogy rátalált az elveszett békára. Az azonban így szólt hozzá. Ne bánts engem, te legény, inkább, ha jót akarsz nekem meg magadnak is, vigyél el a sárkány királyhoz. Ő az én apám, és gazdagom megjutalmaz majd téged. A bojtár fiú nem sokat töprengett, tenyerébe vette az aranybékát, az pedig mondta, hogy merre menjenek, amíg a sárkány király palotájához nem értek. Ott az aranybéka bukfencet vetett, és csodálatosan szép leánnyá változott. A fiúnak elkáprázott a szeme, valahányszor csak ránézett. A lány kézen fogta, és vezette befelé, egyenesen a trónterembe. A sárkány király bizony már régen elsiratta a leányát, és most akkora örömmel fogadta, hogy olyat ritkán látni. Hát még hogy örült a sárkány király többi leánya, hogy a hugocskájuk előkerült, mert 7 lánya volt a sárkány királynak, s köztük az aranybékából visszaváltozott leány volt a legkisebb és a legszebb. Hanem ahogy a bojtár fiú megállt a trónus előtt, még mielőtt egyetlen szót is szólhatott volna, a sárkány király hirtelen kitátotta a száját és elnyelte őt. Fölzúdult erre méltatlankodva valamennyi leány, a legkisebb pedig rémülten így szólt. Apám, hogy tehettél ilyet? Ez a legény segített rajtad, mondta a sárkány király, aki pedig rajtad segít, és visszahozza rég elveszettnek itt lányomat, az nekem vér a véremből. Ő viszont ember. El kellett tehát nyelnem, hogy én hozzam világra. Azzal a sárkány király megint kitátotta a száját, a bojtár fiú meg éppen egészségesen kiugrott onnan. Amikor megint szilárd talajt érzett a talpa alatt, csodálkozva pillantott körül. De furcsa, mondta, mi történt velem? Ember vagy, és fiam lettél. Sárkánybőrből megszülettél,
válaszolta a sárkány király. Azután a legkisebbik lányának szerencsés hazatérése örömére hetet hét országra szóló ünnepi lakomát rendezett. A bojtár fiú még sohasem látott ennyi sok sárkányt egy rakáson, elfogta egy kis nyugtalanság. Ezért hát, amikor kocintgatás közben a sárkány király megkérdezte tőle, nem volna-e kedve náluk maradni, ő gondolkodás nélkül rávágta. Köszönöm a szíves marasztalást, sárkányok tiszteletre méltó királya, de én már csak otthonosabban érzem magam az emberek világában. Nagy kár, mondta a sárkány király, mivel hogy én neked szántam a legkisebbik lányomat feleségül. De ha nem, hát nem. Lakoma után a bojtár fiú sorra elbúcsúzott mind a hét leánytól, a legkisebbiktől egy kissé hosszasabban is. Ezt a világ szép leányt szívesen elfogadta volna élete párjául. Amikor kifelé ment, látta, hogy a legkisebbik lány súg valamit az apja fülébe, az meg hamiskásan hunyorított egyet, aztán így szólt a legényhez. Várakozz még odakint néhány sóhajtásnyit, édesfiam. Kisvártatva három ajtón állóval tért vissza, mindhármójuk kezében egy-egy ajándék volt. Egy bőrtarisznya, egy elefántcsontpálca, meg egy nősténykutya. Ha megéhezel, mondta a sárkány király, csak érintsd meg ezzel az elefántcsontpálcával a tarisznyát, és az nyomban megtelik minden földi jóval, amit csak szemed szád kíván. Erre a kutyára pedig úgy vigyázz, hogy nem találsz nála hűségesebb társat kereke világon. A bojtár fiú megköszönte az ajándékokat, elbúcsúzott a sárkány királytól is, és nekivágott az útnak, így gondolkodott magában. Ennivalóra már nincs gondom ezentúl, és ennek a kutyának is hasznát veszem. Segít majd ügyelni a nyájra. Igaz, nem olyan világra szóló ajándék, ami ennek az aranybéka beígérte, de hát jól van ez így. Ment, mendegélt, hegynek föl, völgynek le, és közben ráesteledett. És mert fáradt is volt, meg nagyon meg is éhezett útközben, letelepedett az erdőszélre, és maga elé tette a tarisznyáját. Aztán megérintette az elefántcsont pálcával. Hát, egyszeriben megtelt a tarisznya, és amikor a legény kioldozta, finomabbnál finomabb falatok kerültek ki belőle. Most már megvolt a terülyasztalkám, de a legény mégis valahogy nagyon egyedül érezte magát. És akkor hirtelen eszébe jutott, mit mondott neki búcsúzóul a sárkány király. Erre a kutyára pedig úgy vigyázz, hogy nem találsz nála hűségesebb társat kereke világon. A kutya, mintha csak kitalálta volna, mi bántja a gazdáját, közelebb jött hozzá, és melléje telepedett. A bojtár fiú meg gyöngéden megsimogatta. De alig, hogy hozzáért, a kutya fölpattant, megrázta magát, lehult róla a kutyabőr. Az ámuló legény előtt pedig ott állt a sárkány király legkisebb lánya. Nézte, nézte a legény, aztán mihelyt valamelyest magához tért a nagy ámulatból, így szólt hozzá. Azért jöttél-e, hogy visszahív sárkány országba, vagy azért, hogy velem maradj? Hogy veled maradjak, te legény, holtomiglan, holtodiglan. Erre a bojtár fiú kézen fogta a leányt, és meg sem álltak hazáig. Ott aztán nagy lakodalmat csaptak, de olyan nagyot, hogy hét napon és hét éjjel át visszhangzott tőle az egész ország. A menyegzői asztalra pedig nem volt gondjuk, ahány fogás, s még annál is több kitellett a tarisznyából.

0: A Sárkány király ajándéka című mongol mesét Fülöp Zsigmond mondta el.
1: A hangfelvétel 1979-ben készül.
2: Hobby rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
5: Hobby rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Nemrégiben volt a televízió vendége a CDF Nyugat-Német TV, illetve az Olasz Televízió 1. Most a hazai szárnypróbálgatások egyik ígéretes jelentkezével szeretnénk elbeszélgetni, a Zala-Felsáli Közösségi Televízióval. Be is hívom mai műsorvezető kollégámat, az Zala-Felsáli TV bemondónőjét, a 84 éves Traponyák Marika néni.
1: Adjon az Isten lelket, fiam, üdvözli önöket, egész Zala-Felsál.
0: Marika néni, hát mutassuk be a nézőknek a falut. Hányan lakják?
1: 132-en meg a Lajos.
0: Tehát 133-an?
1: Nem. 132-en meg a Lajos.
0: De Marika néni, a Lajost miért nem tetszik beszámítani a többi közé?
1: Mert a körzeti orvos szerint a Lajos beszámíthatatlan.
0: Egy televízió beindítása horribilis összegekbe kerül. Hát honnan vették rá a pénzt?
1: No, pályázatokat nyújtottunk be, elbíráltuk és nyertünk. Jelentős összeggel támogat egy amerikai magyar, ez a Sörös Alapítvány.
0: Marika néni drágát, hogyan esett magára a választás, mint műsorvezetőre?
1: Jó, márhogy én már szerepeltem a tévében régebben is.
0: Mint riportalany?
1: Nem, mint Mentő Szirén a Klinika című filmben.
0: Elmesélni, hogy milyen felszerelésük van ebben a stúdióban?
1: Mint mindenből a legjobbat kaptuk. Van három kameránk, négy színes televíziónk, egy piros és három zöld. Öt videómagnónk és egy olyan keverőpult, amelyel egyszerre tudunk keverni hangot, képet és csirketápot is.
0: No hát, és kiből áll a technikai személyzet?
1: Hát a Lajosból, mert ő már látott életében tévészerelőt, meg a kamerát is tisztítsa.
0: Árulja már el, hogy hogy hívják a maguk televízióját?
1: Mivel már van ez a falu tévé, mink úgy hívjuk a millánket, hogy félfalu tévé.
0: Na de miért félfalu tévé?
1: Mert a Riska kirúgta az oldalát.
0: Beszélgessünk inkább a műsorokról. Milyen programok alkotják az Zala-Felsáli Televízió adásidejét?
1: Minden műsort magunk készítünk, minden reggel fél hétkor aerobiccal kezdünk.
0: Aerobik, ez egy 92 év átlag életkorú faluban igen szép teljesítmény. Ismertetné mondjuk egy speciális gyakorlatot is?
1: Igen. Emeljük fel a bal lábunkat, és tegyük a jobb elé. Majd emeljük fel a jobb lábunkat, és tegyük a bal elé. Ezt ismételgessük 10 percig.
0: Hát ez a gyakorlat mire jó?
1: Hát, hogy odaérjünk a polszhoz a görcsoldó krémért.
0: Hát ha már a sportnál tartunk, Marika néni, hát van-e valami másféle sport is az Zala-Felsáli TV műsorában?
1: Hogy ne kérem, szponzori pénzből a múlt hónapban tenisztornát rendeztünk a Liba legelőn. A világ ranglista vezetői is ott voltak mind.
0: Na és ki győzött ezen a versenyen?
1: A Boris.
0: A Boris?
1: Az a Boris Becker. Tű, hogy annak mekkora szervája van. No, mondta is a Lajos, hogy biztos róla nevezték el azt az ütvefúrót.
0: Milyen ütvefúrót?
1: Hát a Becker-Beckert.
0: Marika néni drága, szoktak-e a televíziójukban filmeket vetíteni?
1: Ah, mi az hó? Mink is készítsük azokat. A múlt héten készült el a Sánta Ferenc művéből forgatott 17 óra, melyet a Kolompár család szponzorált.
0: Marika néni drága, nem akarok beleszólni, de az 20 óra.
1: Csak volt aranyapám, mert hármat már eladtak a Keletinél. No, kedvesténként meg sorozatot vetítünk. Most éppen egy 2500 részes kanibálos film sorozat megy.
0: Milyen kanibálos film?
1: Hát megeszem ezt a nőt.
0: Szoktak vetélkedőket rendezni?
1: Jaj, hát nagyon játékos falu a miénk. Nagyon népszerű nálunk ez a kérdez felelek játék, melyet a Féltékeny Dezső bácsiéktól közvetítünk.
0: Hát hogy néz ki ez a vetélkedő?
1: Hát a Dezső hazamegy a kocsmában, nyakonsozza az asszont. Megáll a szekrény előtt és megkérdezi. Van benne valaki?
0: Fantasztikus, amit eddig eltetszett mondani, de hadd kérdezzem meg, hogyha már itt szőrözhetünk, van-e az önök műsorában rajzfilm?
1: Hogyne volna, kérem, a tojásfestő asszonyok készítettek egy kisnövésű rendőrökről szóló sorozatot.
0: Melyik ez a sorozat?
1: A pupikék törpikék.
0: Gondolom, mint vállalkozói tévé, az önök műsorait is megszakítja a reklám.
1: Sőt, én mint műsorvezető mindent ki is próbálok, ugye? Legutoljára például a Knézis bácsi toalettkacsáját teszteltem.
0: Na és, bevált?
1: Rossz sebet. Csiklandozta az ülepem, és beszorult a csőre a perem alá. A Lajos meg a reklámok hatására bekent az összes tojást Blenda medfokrémmel.
0: No és mi történt?
1: Másnap az egész falu kalapáccsal lette a tojás rántottál.
0: Marika néni, hadd kérdezzem meg, hogy érdekli a falusiakat a filozofikusabb hangvételű műsor? Például van-e önöknél közjáték?
1: Van, az van. Az mindig van, de ifjú házasoknak este 11-től előjátékot is vetítünk. Készült egy olyan műsor is, melyben híres gondolkodókat mutatunk be. Nekem például kedvencem ez az Immanuel Kant.
0: Immanuel Kant a filozófus.
1: A navaját. Az Immanuel, mikor magához szorít egy Kant.
0: Marika néni, csak nem azt akarja mondani, hogy a maguk tévécsatornáján pornófilmeket is adnak?
1: Hát mi az, hogy? Sőt, mink a Lajossal játsszuk a főbb szerepeket is. Mindenféle figurát ki is próbálunk, csak egyet nem.
0: Melyiket?
1: Hát amikor ez a Csicslina, Csicsolina.
0: Csicsolina.
1: Meg a kígyófja.
0: Hát ez nem csodálkozom, gondolom ez a maga korában, mert egy kicsit kellemetlen.
1: Fenét, csak nincs kígyónk, ugye? No, a Lajos meg nem olyan, mint egy kígyó, hanem mint egy nyúl.
0: Olyan gyors?
1: Nem, mozog az orra.
0: Marika néni drága, hogy állnak a zenés műsorokkal? Készítenek-e ilyen programokat is?
1: Hogyne, kérem szépen, most készítettünk egy operett összeállítást, melyben a helyi szeretett otthon lakói szerepelgetnek.
0: Na és mely művek kerülnek bemutatásra?
1: Hát akkor sorolom a Csámpás királynő, a Mangalica grófnő, és Szuppé a leves című operett.
0: Beszélgetésünk végén egy személyes jellegű kérdést hadd tegyek fel. Ha Marika néni a magyar televízió főműsorát nézi, akkor melyik adást szereti a legjobban?
1: Jaj, hát én imádom ezt a Dallast. Én nagyon szeretem a Dallast, csak tudja, nagyon sajnálom ezt a szerencsétlen Samantát.
0: A Samantát? Hát miért pont a Samantát?
1: Annak állandóan csokis a szája.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

A nagy melegben fontos, hogy eleget igyunk, de nem mindegy, hogy kinek mennyi az elegendő mennyiség. A kisgyerekek és az idősek számára különösen veszélyes a kiszáradás. Időskorban csökken a szomjúságérzet. Ezért nagyon fontos, hogy akkor is igyunk, ha nem vagyunk szomjasak, kortyolgassunk el naponta legalább 1,5-2 liter vizet. Aki aktívan dolgozik, mozog, annak legalább 2-2,5 liter vízre van naponta szüksége, az aktív sportolóknak még akár ennél jóval többre is. Kisgyerekekre nagyon figyeljünk, hogy elég vizet igyanak, legalább 1,5 literre van szüksége egy kisgyereknek is. Az anyateljes csecsemőket ilyenkor gyakrabban szoptassuk, a tápszeres csecsemőknek, illetve a 6 hónapnál idősebbeknek pedig kínáljunk rendszeresen vizet. A testhőmérséklet megfelelő szabályozásához az izzadsággal elveszett folyadékot mindenképpen pótolni kell. Megfelelő vízbevitel segíti a veseműködést, az emésztést, és magunk is hamar észrevesszük, hogyha nem ittunk elegendő vizet, hiszen megfájdul a fejünk, nem tudunk koncentrálni, esetleg fáradékonyabbnak érezzük magunkat. De erre van segítség, ígyunk megfelelő mennyiségű vizet, erre a csapvíz tökéletesen megfelelő.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorú kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
6: Retikül szerdán 16 órától.
7: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Veszélyben a halállomány az extrém hőség miatt. Jelentősen megnőtt az ásványvíz iránti kereslet. Még idén kiírják a közbeszerzést a HÉV járműflotta megújítására. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A tartós aszály és az extrém hőség miatt válságos helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok, így a termelők éjjel-nappal a halállomány megmentéséért küzdenek. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet figyelmeztet, hogy a károk enyhítése és az ágazat túlélése érdekében azonnali összehangolt vízmegtartási intézkedésekre van szükség. Az apadó, sekélyedő és egyre melegebb tavakban rohamosan csökken az oxigénszint, ami folyamatos veszélyt jelent a halállományra. A legsúlyosabb helyzetben lehalászást hajtanak végre, és a kiürített tavak vizét a még megmenthető medrekbe szivattyúzzák át, stabilizálva az ottani vízszintet. A hazai halastavak mintegy 27 ezer hektáron akár 350 millió köbméter vizet is képesek megtartani, aminek a klímavédelemben és a vízhiány enyhítésében egyaránt óriási szerepe van. Az extrém hőség miatt jelentősen megnőtt az ásványvíz iránti kereslet, pánikvásárlásra azonban semmi ok. A hazai üzletek ellátása folyamatos és biztosított, írja az Infostart. Az ország több mint 30 ezer élelmiszerüzletében zökkenőmentes az utánpótlás, ráadásul a hazai csapvíz is kiváló minőségű és folyamatosan rendelkezésre áll. A megnövekedett forgalmat és a gyorsan kiürülő polcokat leginkább az okozza, hogy a vásárlók a kánikulát elkerülve ritkábban mozdulnak ki, így egyszerre nagyobb mennyiségű italt szereznek be. A kereskedelmi szektor emellett az energiaügyi tárca kérésére komoly takarékossági lépéseket vezetett be, és számos helyen kikapcsolták az üdítő italok hűtőit. Még idén kiírják a közbeszerzést a HÉV járműflotta megújítására, de az első szerelvények csak 2030-ban érkezhetnek. Uniós forrásból 42 új motorvonatot vásárolnak a szentendrei, a ráckevei és a csepeli vonalra. Az új járművek akadálymentesek és légkondicionáltak lesznek, valamint gyorsabb és megbízhatóbb közlekedést ígérnek. A fejlesztés célja, hogy a HÉV valódi alternatívát kínáljon az autózással szemben, a főváros és az agglomeráció között, ezzel mérsékelve a Budapest közúti forgalmat. Az elektromos autó kötelező biztosításának fél éves átlagdíja éves összevetésben 8%-kal, a hibrideké 12%-kal csökkent, miközben a többi személyautónál mindössze 2%-os volt a mérséklődés az egyik legnagyobb online biztosítás közvetítő szerint. Adataik alapján a villanyautó piac erősödését a vállalkozások húzzák. Az idén júniusban a cégek által kötött kötelező biztosítások közel 10%-a már tisztán elektromos autóra vonatkozott, a hibridekkel együtt pedig a részesedés meghaladta 17%-ot. A magánszemélyeknél az elektromos autók aránya valamivel több mint 3% volt június végén. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok. Elszórtan záporzivatar kialakulhat nagyobb számosságban a Dunától keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de délkeleten ennél néhány fokkal magasabb értékek is lesznek.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobbi Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
5: Hírrádió. A mentőállomás.
6: Jó napot kívánok, a mi világunkat hallják. Derődi Gábor következik majd. A múzeumok éjszakájáról lesz szó. Adási munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. Nem tudtunk ott lenni mindenütt, készült néhány hangfelvétel, elsősorban a mentőpalota udvarán megjelent érdeklődők körében, és hát nyilván szakemberek is, a mentők is megszólaltak. De a másik helyen, a Hungerő körúti központi épületben nem volt szerencsénk ellátogatni, viszont te ott voltál, Debrődi Gábor. Ott milyen volt a helyzet?
7: Jöttek a látogatók, hát Isten igazából, ott az éjszaka folyamán a legnagyobb újdonsága mindig. Az, hogy ott most előadást tartottunk, ugye 5 előadást tartottunk meg ott is, a másik helyszínen is az érdekessége pedig az, hogy a Zaher körmosodnak az előadását, amely 8 és 9 óra között zajlott, az online élőben közvetítettük. Ez egy nagy technikai újdonsága is volt.
6: Ilyen még nem volt.
7: Kicsikét majd nagyobb propagandával rá kell, hogy ezt szoktatni arra a látogatókat, hogy ott is vannak ilyen előadások. A Robert Károly körútnak inkább a Szava Borsáta már eddig az elmúlt évtizedben megszokott program, nevezetesen a központi irányító csoportnak a látogatása, valamint a veteránbázis autója. 500 négyzetméteren 18 darab mentőautó és mentőmotorok fogadják a látogatókat, tehát ez egy borzasztó nagy, pillanatlan nagy gyűjtemény egységről beszélek.
6: Amire én kíváncsi lennék, hogy van-e olyan, aki azért mutatja meg a rohanmentőt, mert abba voltak azok a bácsik, mondja a gyerekének, akik nekem megmentették az életemet. Tehát azért vannak olyan részei egészen biztosan ezeknek a látogatásoknak, amelyek nagyon mély érzelmeket hoznak elő az emberekből.
7: Hát, hogy úgy, hogy most behozza valaki az unokáját, és megmutassa, hogy ez az, erre így nem emlékszem, de az viszont elég gyakori, és innen is látszik, hogy azért az Országos Mentőszolgálat ezzel az évi 1,5 millió betegellátásával azért milyen maradandó nyomokat, illetve milyen hasznos világot tart fenn, hiszen nagyon gyakori az, hogy csoportoknak, pedagógusoknak, a diákjaikkal, vagy egyébként más szakterületről érkezőknek, vagy poszállaikosok csoportjának, és nagyon sokan mondják, hogy hát igen, engem is vittek a mentők, jaj, ismerem ilyen belülről, de azért megnézem. Szóval fel kell, hogy mondjam, itt az elmúlt 20 év alatt, amióta ennyire mélyen ezeket a programokat mi visszük, soha. Ezt nem azért mondom, mert így illene mondanom, nem ez az igaz. Soha senki egyetlen rossz szóval, egyetlen negatív emlékkel, negatívummal nem emlékezett vissza az ő ellátására. Az, hogy ő akkor milyen súlyos állapotban volt, az igen, az is persze szóba kerül, de a mentőkre minden esetben a legnagyobb elismeréssel, szeretettel és köszönettel beszélnek, ami szerintem rengeteget számít ennek a hivatásnak a megítélésében.
6: De most beillesztenénk azokat a hangképeket, amelyek készültek ott a múzeum készakáján, majd folytatjuk a veled való beszélgetést természetesen.
8: Golopenca, főorvos úr, A-ból B-be. Közlekedik, miért nem volt jó itt a Markó utcában?
9: Most már, mint nyugdíjas mentőorvos, mint vendégként működöm közre a múzeumok éjszakájánál. Azért vagyok én a B-be, a másik helyen, tehát a Robert Károly körúton, mert ott nagyobb a tanterem, vagy díszterem, ahogy hívjuk, és ott lesz 4 előadás, abból 2 az enyém. Régi történetekről, meg az én munkámról, és hát arra számítunk, hogy ott jobban elférnek, mint itt.
8: Ezekben az előadásokban mi az, ami neked fontos, amiért mondod, amit majd mondasz?
9: Az első előadás a mentés irányításról szól, annak a történetéről. És ott azért fontos nekem, hogy honnan indult a szolgálat 1948-ban, és hova jutott 2026-ban. Különösen azzal kapcsolatban, hogy 2014-ben az én részben terveim és részben vezetésem alatt alakult ki az új irányító csoport, ami már teljesen digitális és számítógép vezérelt munka volt, és én ezt szeretném kidomborítani, hogy ez a fejlődés, ez 2014-től, ha nem is túl gyorsan, de szép lassan megy előre.
8: Mi az, amit sajnálsz, ami kimaradt? 2014 óta kimaradt?
9: Hát tulajdonképpen a szolgálat ütőképessége. Tehát az, hogy ugye elmegyünk a feladatokhoz, tisztességgel el is látjuk, szakmailag a fejlődés, ami ránk vár, vagy ránk fér, tehát mindenképpen szakmailag fejlődünk, és benne foglaltatik az irányítás, a kivonuló személyzet, és így tovább. Mindenféleképpen javulni kell. Alkalmazkodni kell a mai kor kihívásaihoz mindenképpen. a számítógép rendszerünkben mindig fejleszteni kell, mindig van valami, amit egy kicsit rá kell tenni, és ezt természetesen a kollégáknak meg kell tanulni, és ugyanez vonatkozik a szakmai felkészültségre is. Tehát az oktatásnak és a továbbképzésnek úgy kell fejlődnie, hogy a mai magyar orvostársadalom vagy sürgősségi orvostannak megfeleljenek, és az irányítók pedig az új számítógép kihívásoknak. Ez a lényege. Mindig vannak új eljárások, mindig vannak új gyógyszerek, amit bevetünk, és ezeket jól kell tudni alkalmazni. A szolgálat ma is azt nyújtja, amit várunk tőle. Nem kell a betegeknek félni, semmilyen körülmények között nem kell félni.
8: Kicsit beszéljünk rólad. Fáj neked, hogy már nem vagy itt?
9: Nem fáj. Mindent letettem itt az asztal, amit tőlem elvárható, amit én magamtól elvártam, hogy mindent csinálják meg. Nem fáj, hogy nem vagyok itt. Megfordulok a szirénázó mentőautó után a városban, de igazándiból nem fáj, és úgy mentem el, hogy nincs hiányérzetem.
8: Zaher Gábor szerint miért jó a múzeumok éjszakája a mentőszolgálatnál? Mennyi a haszna, hogyha lehet ezt így mondani?
10: Hát először is meglátják a mentőpalotát, hogy nézzünk ki. És hát valljuk őszintén, erre a házra azért már ráférne egy kis javítás. Ez egy gyönyörű szép épület itt a belváros kerülés közepén, ugye Markó utca 22-ben. Nem új az épület, és hát ha itt körülnézünk mondjuk az udvart, lehet, hogy le kéne aszfaltozni a falak, időnként ugye a fűtésrendszer, az áram, szóval azért vannak itt hiány a dolgok. Magyarán szóval én talán elképzelhetőnek tartanám azt, hogy innen a központi mentőállomás hova elkerüljön. Mondjuk, nem olyan messze, mondjuk a Dévai utcában, az itt van a 13. kerületben, ha bár az meg kicsit már közel van a bázishoz, de valami helyet lehetne neki valójában találni, és akkor ezt a palotát renoválni lehetne, hogy kizárólagosan ugye a főigazgatóság, esetleg a régióvezetés lenne itt, ha bár ennél jobb helyet már itt fizikálisan.
8: Szerintem megköveznének itt a kivonulók, ezért, hogyha ez megvalósulna.
10: Elképzelhető, hogy ennél jobb helyet ugye a kivonulásra nem nagyon lehet találni, de most gondoljunk bele, itt a belvárosban a parkolás azért nem egy egyszerű dolog. Oké, régebben én még emlékszem arra az időszakra, amikor itt a Markó utcának ez a része, a Bihari és a Bajcsi között teljes mértékig le volt zárva, és itt álltak a mentőautók így ilyen halszálkába lehetett valójában parkolni, hát és hogy most ugye, hogy július 1-től itt a belvárosban 800 forint lesz óránként a parkolás reggel 8-tól este 10-ig, hát azért egy azért reggelente nem egyszerű, ahogy ugye még jönnek a kollégák, de úgy, hogy még az éjszakások azok itt vannak, és akkor úgy helyet találni, bejönni az udvarba, utána kiállni, és így tovább, szóval ez sem egy egyszerű dolog, ha bár ez közlekedés szempontjából tök jól megközelíthető, metró, busz, villamos, minden vonat, ugye gyakorlatilag minden itt van. A központi mentőállomásra is ráférne a korszerűsítés, hát ha kicsit körülnézünk, azért vannak ma már itt olyan mentőállomások, amelyek után az ember a 10 ujját megnyolja. Igen, vannak olyanok is, amelyek ennél azért sokkal-sokkal rosszabb állapotban vannak. Aztán azért lehet még fontos, mert itt azért egy kicsit szabadon lehet bóklászni itt egy mentőállomáson, meg lehet nézni a mentőautókat, a gyerekmentőt, és ugye hallgathatnak előadásokat, amelyek akár a mentő munkával, akár pedig teljesen mással vannak valójában kapcsolatban, úgyhogy egy kicsit jobban kitárjuk ilyenkor a kaput szó szerint értendően, ugye mert hétvégén itt a nagy vaskapu az beszokott zárva lenni, és csak amikor az autók kibejönnek, akkor nyitják ki. Egy kicsit ugye ilyenkor ki tudunk nyitni a világra. Akik eddig itt jártak, azoknak borzasztóan tetszett ez a dolog, hiszen beengedték őket ugye egy mentőállomásra. Hallgattak előadásokat, ami az 56-os helytállás a Pince kórházról szól, a múzeumról. Megnézhetik ugye az irányító csoportot ugye odát a Robert Károly körúton, hogy gyakorlatilag amikor ő fölhívja a 112-t és a 112 tovább kapcsolja, akkor gyakorlatilag mi is zajlik, hogy ott, amikor ott bent ülnek ugye az emberek, és akkor azok mit látnak, hogyan látnak, hogy riasztanak, mikor melyik kocsi megy, miért ez a kocsi menjen, és így tovább. Mitől van az, hogy gyakorlatilag van, amikor mondjuk 4 óra 20 percig nem tudnak autót küldeni, mert az egész főváros tulajdonképpen tele van, és egy árva szabad autó sincsen, mert ilyen vajukből szintre nem ritkán elő szokott fordulni. Ráadásul nekem személyesen borzasztóan jól esik, hogy általában azok az előadások, amiket én szoktam tartani, az nekem nagyjából arról szól, hogy van körülbelül 3 négyzetméterem, ahol tudok mozogni. Mert különben dugik tele van, a földön ülnek, az ajtóba állnak, és ezt idén úgy is próbáltuk még kicsit áthidalni, hogy akik odát vannak a Robert Károly körúton, azok ugye kivetítőn ugyanúgy ezt az előadást tudják lehet, hogy egy kicsit kényelmesebb körülmények között élvezni.
8: Zaher 3.0 egy könyve jelent meg, az egyik érdeklődő, és azon gondolkozom, hogy te szeretnéd, jó lenne, hogyha annál bizonyos átvilágításnál, amiről a megbízott főigazgató nyilatkozik időnként, időről időre, merítenének valamit, amit te írtál, vagy a te gondolataira kíváncsiak lennének? Az átvilágítók.
10: Megmondom őszintén, én most már így nyugdíjasként ott tartok, hogyha megkérdeznek valamiről, akkor elmondom a véleményem, ha nem kérdeznek meg, akkor mondjuk megbeszélem otthon a feleségemmel, túl a barátommal,

0: Csapatmunka volt. Nem gondoltam soha, hogy fogom látni még fiatal koromban az eszközöket.
1: A Covid-nál visszatetszett jönni önkéntesként.
0: Igen.
1: Az miért volt fontos?
0: Az önkéntes
1: Igen, a koránál fogva ki volt téve a veszélynek, hogy valamilyen úton módon elkapja.
0: Buszon is, vagy a villamoson is elkaphatja az ember. Én azért jöttem vissza, mert egyrészt volt egy akció, amiben felhívással fordultak, hogy szívesen fogadják az önkénteseket. Másik úgy gondolom, hogy saját magamnak is, de az OMSZ-nak is tartoztam azzal, hogy már ugyan nem fiatalon, bőven 65 fölött visszajönni azért, hogy egy kicsit segítsek.
1: Miért lett mentő? Azt még nem kérdeztem.
0: Gyerekkoromban Szegeden, amikor anyukám elküldött a jéggyárba, mert még gyakorlatilag még nem volt frigider, és a Béke utcából a Szilágyi utcában keresztül vezetett a jéggyárba, és ott mindig jöttek-mentek a mentők. A mentőállomáson mindig egy kicsit elidőztem, úgyhogy kikaptam, mert mindig elolvadt a jég. Valahol ott kezdődött, hogy a mentőkhöz közel kerüljek.
1: Az unokáját is elhozta.
0: Igen.
1: Egy fiatal kislányról beszélünk, aki jó lenne, hogyha mentő lenne? Szeretné?
0: Nem, a fiam. A kisebbik fiam, aki már 46 éves, ő az OMSZ-nál dolgozik. Az az igazság, hogy a gyerekeimet sem akartam, hogy a mentőknél dolgozzanak, mert én azt gondolom, hogy ma sem, de múltban még jobban nem volt meg a társadalmi elismertsége. Nem volt könnyű élet.
2: Nem pont ide jöttem, de útba esett és érdekelt, mert az édesapám orvos volt már a háború alatt, aztán a 56-ban is rengeteget elmesélt ezekről a dolgokról, és kíváncsi voltam. És ami érdekes, hogy lent pont így a régi műszerekből egy csomó mindennel találkoztam, ami az apukámnak is megvolt.
1: Nem tudom a nevét, tessék elárulni.
2: Földes Edit. Az emberek nem tanultak.
1: Ja, ugye a háború borzalmairól beszélünk, hogy az emberek nem tanultak. Na de ez a múzeum talán pont a helytállás mutatja meg, hogy bármennyire is bonyolult egy helyzet, azért biztos, hogy vannak emberek, akik ezen felül tudnak emelkedni.
2: Orvosnak biztos, hogy felül kell tudni emelkedni, mert amit az édesapám mesélt, hogy az egyik ágyon a kórházban, Debrecenben orosz katona feküdt, a másikon német, és gyorsan elválasztották fehér lepedővel, hogy ne lássák egymást. Levették róluk az egyenruhát, hogy ne tudják, hogy a másik kicsoda, és ők erre esküdtek fel, ők gyógyítottak.
1: Nagyon emberi, hogy elérzékenyül. Ennek van valami különösebb oka? Törölgető könnyed, nem szeretne beszélni.
2: Nem.
1: Jól van. Köszönöm szépen. Iha Szabó Benedek, fiatalember. Szerintem lényegesen többet tud a mentőkről, mint a többi hasonló korú fiatalember. Ennek mi az oka?
3: Amikor találkozok mondjuk mentőorvosokkal, mentőgépjárművezetőkkel, akkor megszoktam tőlük kérdezni, hogy zajlik ez a munka. Nagyon érdekes, rá szoktam például keresni.
1: Miért ilyen vonzó neked a mentők világa?
3: Jó életekért harcolni, mert hogyha ilyen munkát végzel, akkor tudod, hogy mondjuk valakinek az életét megmentheted.
1: Tele van a mobilod mentőképekkel. Mi a cél?
3: Van ilyen YouTube közösségem, annak például megmutatni a mentők életét, meg ezzel még talán több jövőbeli mentőst is tudunk toborozni.
1: Azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy itt fogsz dolgozni előbb-utóbb a mentőknél, hogy hallgatlak téged. Lehet, hogy te leszel Györfi Pál késői utódja.
3: Hát lehetséges, lehetséges.
1: A rendkedvény légy szíves, mondd el a nevedet.
4: Székely Ergár.
1: Akinek a beosztása a Szent Márton gyermekmentő közhasznú alapítványnál.
4: Mentőorvosként dolgozom.
1: Ez a mostani múzeumok éjszakája mit ad nektek?
4: Hihetetlen jó érzés az, hogy ennyi érdeklődő van, akiket valóban érdekel az, hogy is néz ez ki, mi is történik, miért is vagyunk, és nagyon jó érzés, hogy ezt át lehet adni nekik, és úgy érzem, hogy amikor elmennek, akkor egy picikét többet értenek ebből az egészből, mint amikor ide jöttek. Itt nem a szörnyűségekhez kerülnek közel, hanem magához a mentőautóhoz, illetve az eszközökhez. Ez körülbelül olyan, mint amikor a kórházakban is gyakran az történik, hogy valaki egy gyerek egy műtétre vár, akkor még a műtét előtt bejön, és csak körülnéz, megmutatjuk neki a dolgokat. Egyszerűen csak, hogy ne egy ismeretlen környezetbe kerüljön be, hanem már legyen valami elképzelés arról, hogy mi miért is van, hogyan van, sokkal-sokkal együttműködőbbek, és sokkal jobban lehet őket kezelni, hogyha nem attól félnek, hogy egy vadidegen, mert egy vadidegen helyen akar nekik valamit adni, hanem azt mondják, hát ez a gyerekmentő, ezt láttam már a múzeumok éjszakáján is, és tényleg, és itt van a kedvenc

0: később emlékszel, hogy és akkor sokkal könnyebb helyzetben van mindenki. Hogyha benézel, akkor látod, hogy van egy Hamilton lélegeztetőgép, amelyik tényleg egészen kicsin gyermekeket is képes lélegeztetni megbízhatóan és stabilan. Ez gyakorlatilag egy kórházi szintű lélegeztetőgép, tehát kórházakban is ezt használják. Van egy olyan monitorrendszerünk, amelyikben tényleg minden gyerek cucc megvan, és megfelelő méretű manzsetták, megfelelő méretű szaturációmérő érzékelők, tehát hogy tényleg ne legyen probléma az, hogyha valakinek a hüvelykujja akkora, mint egy felnőttnek a kisujja körme, tehát optimalizálva van arra, hogy kisujjú betegekre is használható, ugyanakkor megvan az a felszerelés is, ami egy felnőtt méretű betegre is alkalmas. Tehát tényleg egy nagyon magas szintű felszerelés van összerakva ezen az autóra.
1: A gyerek szemszögéből nézve tele van csecsebecsével. Lógófülű, kutya, stb. És mindig azon gondolkoztam, hogy tényleg olyan megnyugtató hatása van a gyerekeknek egy-egy ilyen plüss figura?
0: Nem is maga a plüss figura, inkább az, hogyha számára ismerős dolgokat lát. Tehát, hogyha megnézed, akkor az autónak a falán olyan matricák vannak, amelyek az elmúlt évek gyerekek által gyakran nézett rajzfilmeiből vannak véve. Megnézi és felismeri. Tudod, mindig az a fontos, hogy legyen valami ismerős, amiben tud kapaszkodni. Tehát, amire azt mondja, hogy ja, tényleg ezt már ismerem, ezt tudom, és akkor rögtön nem teljesen érzi magát elinegeredve, hanem azt érzi, hogy valami, ami egy olyasmi, amit én már láttam, amit én már tudok, és egy pici otthonos érzést tud adni.
1: Legyen kedves, mondj el a nevét.
2: Csűrösné dr. Gulyás Boglárka.
1: Szakember?
2: Igen.
1: Orvos?
2: Igen.
1: Akkor annál inkább. Miért volt fontos megmutatni, vagy gyakoroltatni, inkább így mondom, gyakoroltatni az újjáélesztést a kislányával?
2: Minden embernek a végülis állampolgári kötelessége, illetve hát, hogy tudja azt, hogyha ilyen helyzetbe kerül, akkor hogyan kell nekiállni legalább. Ő a keresztlányom egyébként, de ilyenekről úgy otthon nem nagyon esik szó sajnos.
1: Nagyon érdeklődő hölgy a keresztlánya.
3: Megtanultam, hogy hogyan kell újraéleszteni egy embert, legyen ez otthon vagy egy utcán.
1: Biztos vagy benne, hogy ha valaki bajba lesz, akkor tudod ugyanígy segíteni?
3: Talán.
4: Szalai Adél vagyok, diplomás ápoló, és jelenleg a Semmelweis Egyetem központi intenzív osztályán dolgozom ápolóként.
1: Fontosnak tartottad, hogy a gyermekmentő orvosos egységnek a pultjánál segítsél eligazodni újraélesztésbe a felnőtteknek, meg gyerekeknek is.
4: Nagyon fontosnak tartom, hogy vannak ezek az alapítványi tevékenységek, amik során szülőket, nagyszülőket oktatunk elsősegélyre, újraélesztésre, légúti idegentest eltávolításra, illetve minden olyan problémában tudunk irányt mutatni, ami a mindennapi életben akár hasznos is lehet.
1: Elnéztem ezt a párt, ezt, akik itt voltak az előbb. Az asszony olyan mérhetetlen figyelemmel nézte ezeket a bábokat, és hallgatott rád, hogy egyszer le voltam döbbenve.
4: Nagyon érdeklődően jöttek, és kérdezték, hogy mit tudunk átadni a laikusoknak, és én azt gondolom, hogy ezek a dolgok, azok a dolgok, amiket tényleg úgy tudnak majd hasznosítani, ha esetleg szülővé válnak, mert nagyon úgy tűnt, hogy afelé hajlanak, hogy nagyon szeretnék biztonságban tudni a családjukat, és én azt gondolom, hogy ez egy alapvető dolog, hogy legalább az alaptudást így át tudjuk nekik adni, hogyha szükség lenne rá, akkor ne essenek pánikba, és tudják, hogy mihez kell nyúlni, vagy mit kell tenni ahhoz, hogy segíteni tudjanak. Nagy kárt egy olyan emberben, gyerekben, csecsemőben, és senkiben nem tudunk nagyobb kárt tenni, mint hogy nem csinálunk semmit. Az első és legfontosabb ugye nyilván az, hogy nem essünk pánikba, és hogyha tényleg nem tudunk mit tenni, legalább segítséget tudjunk kérni.
5: A múzeumok éjszakáján adása munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
6: Tírálj! A szirénák hangja.
7: A T-Rádió műsorát hallották.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallotta.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Szabba süllyedt egy nő a Velencei tóban. A benzinára a volt védett árralá csökkent. Kiadták az első hardware alapú e-pénztár gépengedélyét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy szolgálaton kívüli vízirendőr mentett ki egy nőt a Velencei tó iszapjából. A rendőrséghez kedd este 10 óra után érkezett bejelentés arról, hogy valaki elsüllyedt az iszapban és önerőből nem tud kijutni. A segítségkérést egy hazafelé tartó vízirendőr hallotta meg a szolgálati rádión, majd visszafordult és a helyszínre sietett. Egy civil segítővel közösen kimentették a 35 éves dunaújvárosi nőt. A kiérkező járőrök a mentők megérkezéséig mellette maradtak, majd további vizsgálatokra kórházba szállították. A Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt a hatóságok fokozott óvatosságot kérnek a fürdőzőktől. A benzinára volt védett ára lecsökkent, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön Facebook oldalán. Kiemelte, a dízelára 30 forinttal a régió és 80 forinttal a román árszint alatt van. Úgy fogalmazott, a piac működik. A holtankoljak.hu adatai szerint a töltőállomásokon a 95-ös benzin jelenlegi átlagára literenként 594 forint, a dízel literje 662 forintba kerül. A honlapon azt is közölték, hogy péntektől tovább csökkennek a nagy kereskedelmi üzemanyagárak, a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 9 forinttal, a gázolajé pedig 3 forinttal lesz alacsonyabb. A Nemzeti Adó és Vámhivatal kiadta az első hardware alapú e-pénztárgép forgalmazási engedélyét. Az új megoldás a pénztárgép használatra kötelezett vállalkozásokat segíti már most, 2 évvel az online pénztárgépek végleges kivezetése előtt, közölte a hivatal csütörtökön. Felhívták a figyelmet arra, hogy bár az online pénztárgépek a jelenlegi szabályok szerint 2028. július 1-jéig továbbra is használhatók, a vállalkozásoknak érdemes időben tájékozódniuk a számukra legmegfelelőbb megoldásról. A hardware alapú e-pénztárgép elsősorban azoknak hasznos, akik jelenleg online pénztárgép használatára kötelezettek, például a kiskereskedelmi üzletek, az éttermek, a szálláshelyek, a taxisok, a plasztikai sebészek, a gyógyszertárak, illetve a konditermek. Önkéntesek tisztították meg a Kis-Dunamedrét Esztergomnál. A rendkívül alacsony vízállás lehetővé tette, hogy olyan hulladékokat is eltávolítsanak, amelyek máskor a víz alatt rejtőznek. Az Esztergomi Természetbarátok Egyesületének felhívására fiatalok és idősebbek egyaránt csatlakoztak a több órás akcióhoz. A mederből vasbetont, hullámpalát, nagy mennyiségű fémhulladékot, sőt még WC-csészét is kiemeltek. A nagyobb tárgyak eltávolításában egy darus teherautó segített. A szervezők szerint az összefogás hosszú távon is hozzájárul Esztergom természeti értékeinek megóvásához. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok. Elszórtan záporzivatar kialakulhat nagyobb számosságban a Dunától keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de délkeleten ennél néhány fokkal magasabb érték. Tékek is lesznek.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
4: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.
5: Ez itt a média válogatott sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Vendégem Axlen. Szia Axlen, üdvözöllek.
6: Szia, én is üdvözöllek, és üdvözlöm a tévénézőket, illetve a rádió hallgatókat is.
5: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kicsit jobban, mélyebben megismerhetünk. Szét foglak ma boncolgatni.
6: Rendben.
5: Először is avasd be minket, kérlek, a gyerekkorodba. Hol születtél? Honnan jöttél?
6: Én Debrecenben születtem, és egy éves koromban költöztünk ki Mikepécsre, és azóta is ott élek, ennek már most már 35-6 éve.
5: Wow. És milyen volt a gyerekkor Debrecenben azért, tudjuk, hogy nagyváros Debrecen, de mégis az én családom szabolcsi, úgyhogy eléggé jártas vagyok azért így a környéken is. Azért másabb,
6: sokkal másabb, illetve ugyebár azért a gyerekkor nagy részét azt inkább a Mikepércsen töltöttem.
5: Igen.
6: Nyilván a középiskola és egyéb dolgok már Debrecenhez kötöttek, de inkább a falusi élet az, ami közelebb állt hozzám gyerekként. Hát teljesen átlagos, mint minden egyes falusi gyerekén is rengeteget csavarogtam esténként, eljártunk biciklizni, fociztunk kint a téren, tehát minden ilyen átlagos dolog, ami egy ilyen falusi életbe beletartozik, állattenyésztéstől kezdve a növénytermesztésig minden volt.
5: Fantasztikus. Szerintem a vidéki élet az embereknek tud adni egy tisztaságot, és azért, ahogy halljuk a dalaidat, azért te ez a kellemes, mégis populáris, fülbemászó, de olyan őszinte dallamok jönnek ki belőled, én azt tudom mondani, amelyik számaidat hallgattam, és majd ma is fogjuk hallgatni a műsorsod során, de nem rohanok ennyire előre. Milyen gyerek voltál? Csendes típus?
6: Bármennyire meglepő, ugyebár a mostani létet figyelve, én rettenetesen befelé forduló, nagyon csendes, nagyon pedáns, nagyon magamnak való. Tehát nagyon nehezen nyitottam bárki irányába is. Engem el is neveztek, pecéztek így még az óvodás időszakban magányos farkasnak. Én mindig az óvonéni mellett megálltam csendesen, míg mindenki más rohangált, én ott kis csendesen megálltam magam, mert teljesen más volt a kicsi én.
5: Ez tényleg hihetetlen most innen itt ülve veled, de azért kíváncsiak lennénk erről a fotókra, hogyha majd egyszer beavatsz minket a kiskori axlembe.
6: Nagyon meglepő lesz, mert göndör szőke fürtjeim voltak.
5: Júj! Na, akkor még inkább kíváncsiak vagyunk rá. És mikor kezdődött nálad az, hogy elkezdted érezni, hogy téged hív az éneklés, az előadás?
6: Ez már egészen korán megtörtént általános iskola felső tagozatában, ami azért érdekes, mert úgy indítottam alsó tagozatban, hogy a legelső akkori karómat azt énekorán szereztem. Tehát nem is értem, hogy fordult át így a dolog. Hát sajnos a kottázás nem volt erőségem akkoriban. Azóta ezt pótoltam. De felső tagozatban, ugyebár ott már inkább rámentünk a énekversenyekre, és akkor itt derült ki a tanárok számára, hogy lehetne valamit vele kezdeni.
5: A család mit szólt hozzá? Van a családodban egyébként zenész, énekes, bárki így visszamenőleg,
6: akitől ezt hozhattad? Van, anyai ágomban van, aki zenél, van, aki ami nagyon-nagyon mesteri műben gitározik, tehát van valamennyi zenei előélet, úgymond.
5: És amikor te ezzel előálltál, hogy én ezt szeretném csinálni, ez így bennem van, hogy fogadták azért ez?
6: Nagyon meglepődtek, hogy én, aki visszahúzódó, aki csendes, én színpadra akarok állni. Úgyhogy meg voltak lepődve nagyon, de annyian bíztattak egyébként közeli barátok, családtagok is, hogy ez egy olyan visszaigazolás volt, amire azt mondtam, hogy akkor ez muszáj is, és én is úgy éreztem, hogy csinálni kell.
5: De jó, azért jó ilyen sikertörténeteket hallani, mert sokszor van az, hogy a család az nem éppen áll ki.
6: Engem mindig
5: ez egy áldásos helyzet. Engem. De jó. Hát nagyon köszönöm, én azért ezzel még itt nem hagylak békén. De most jöjjön egy kis zene, és utána Axlennel folytatjuk.
0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
1: Műsorajánló.
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Egy műsor. I could have spread my wings and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
7: Ma meg a szombat délután.
4: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkok adásában, vendége Maxlan, és tovább boncolgatjuk az útját, a gyerekkorát, és hamarosan titokkal is folytatjuk. Arról tudnál mesélni, mikor már úgy ráléptél az utadra, és elindultál, támogatott a család, mi volt az első meghatározó fellépésed?
1: Hát ez már jóval később volt, azért voltak buktatók korábban, tehát onnan kezdeném inkább, hogy rengeteg tehetségkutatóban megfordultam, több éven keresztül próbálkoztam, de ezek nem igazán jöttek össze, aztán megismerkedtem első körben a Fitos Viktorral, aki egyébként az összes dalomnak a zeneszerzője. Ő látta meg bennem azt a lehetőséget, hogy igenis ezzel foglalkozni kell komolyan. Elkezdtünk együtt dolgozni, és azt hiszem, hogy talán a harmadik dal, amikor elkészült és kikerült a videóklip, igen, akkor ismertem meg a Földes Jánost, ugyebár aki jelenleg is a menedzserem, és váló volt az első fellépésem, ő általa voltam, azt hiszem, hogy Szadán pont volt, igen, egy média válogatás.

0: Tehát akkor ez egy nagyon nagy meghatározó pillanat volt. Hát nem csodálom, és nagyon gratulálok.
1: Köszönöm.
0: És remélem, hogy még a következő 100 évben is színpadon leszel, mert fantasztikus, amit csinálsz. A karrierévedben voltak-e ilyen mélyebb pontok az utat során? Mindenkinek van, inkább azt kérdezem, hogy mi volt egy mély pont az eddig utadban?
1: Ez attól függ, hogy inkább a magánéleti részét nézzük, vagy a szakmait. Tehát, hogyha a szakmai részét nézzük, akkor ugyebár ezek a válogatók... A válogatók voltak, amik így mély pontok voltak, hogy onnan mindig jött egy pofon, hogy vajon miért nem sikerül. Aztán nyilván magánéleti része is volt, azért van egy-két olyan dal, ami nem éppen a legvidámabb, nyilván az olyan dologból lett merítve oda, akár a hangulat, akár ugyebár a szöveg, ami inkább a magánéleti dolgokat emelte így ki negatív oldalról. De hála az égnek ebből van kevesebb.
0: Mi a szemléletmódod, ami mindig visz?
1: Alapvetően nekem az, hogy mindenből lehet tanulni, és tanulni kell. Fel kell mindenből állni, minden, én úgy gondolom, hogy azért van, hogy tanuljunk belőle és erősödjünk.
0: Csodás. Amikor te teljesen feltetted magad zene, művészet, ennek azért tudjuk, hogy vannak árnyoldalak, mérségei, magasságai. Volt-e olyan élethelyzet, amire mondjuk mai fejjel olyan felkérésed, vagy egy olyan válogató, amire mai fejjel már nem mennél el?
1: Igazság szerint nincs, mert pont ahogyan mondtam, mindenből lehet tanulni. Én úgy gondolom, hogy minden hozzátesz az utathoz, minden okkal történik.
0: Igen.
1: Ha valami hiányozna belőle, akkor valószínűleg utána nem olyanok lennének, akár a dalok, akár az én mentalitásom a dolgokhoz, igen, hogyha azok kimaradnak.
0: Tehát minden okkal is lehet történik. Nagyon szuper. Mikor költöztél Budapestre?
1: Ez egy rövid időszak volt egyébként, és ez még a zene előtt volt, ugyanis én egy rövid ideig dolgoztam rendőrségen is. És ebben a rövid időszakban akkor Pesten éltem ilyen.
0: Rendőrségen? Rendőrként dolgoztál?
1: Igen.
0: Ezt én se tudtam.
1: Igen, volt egy ilyen rész is. Kipróbáltam egy-két dolgot azért, mielőtt erre az útra léptem.
0: Mesélj róla, mik vezettek, akkor mi volt ez az egy-két dolog?
1: Alapvetően nekem informatikai végzettségeim vannak, és nyilván amikor én kikerültem középiskolából, illetve már akkor technikumról, még nagyon nehéz volt bárhol elhelyezkedni az embernek, tehát ha nem volt úgy ismerettséged, akkor nem vettek fel, nem volt hátszél, rengeteget kellett az embernek próbálkozni, és ebben az időszakban jött az, hogy hát a rendőrség állami cég, oda mindig kell az ember, és akkor beiratkoztam, és akkor elkezdtem csinálni az iskolát.
0: Hihetetlen történeteket hozol ma. Nagyon köszönöm. Most folytatjuk egy kis zenével, meghallgatjuk valamelyik slágeredet, úgyhogy a nézők, hallgatók is maradjanak velünk, és folytatjuk.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Balázs Pali vagyok, sziasztok. Üdvözlök minden kedves Hobby Rádió hallgatót. Hallgassátok továbbra is a rádiót.

0: Ez itt újra a média válogatott sztártitkok adása, és folytatjuk Axlen történetét. Rengeteget meséltél gyerekkor, hogy kerültél oda, hogy te csak a zenélés, az éneklés, amiben fantasztikus vagy. Most jelen pillanatban milyen terveid vannak? Kilátásban, milyen projektjeid futnak? Mesélj erről is kell.
1: Most jelenleg két nagy projektem is van. Az egyik az nyilván zenei. Nemrég jött ki a legújabb dalom évvégén, a Tévedés, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, mert már több százezres megtekintést ért el, tehát nagyon csúnyán letiporta az előző dalokat, de ennek nagyon örülünk, mert mindig igyekszünk egy kicsit magasabbra tenni a lécet. És ez volt a 12. ilyen egyedi kiadás, úgyhogy erre az évre az egyik legnagyobb projekt az, hogy egy albummal szeretném összefogni az elmúlt 12 dalt, amiben úgy gondolom, hogy azért mindenféle szint igyekeztünk megmutatni. Valami kicsit populárisabb, valami kicsit rockosabb, valami egy kicsit inkább ez a bluesos, jazzes történet, tehát ez egy ilyen átkaroló első nagy album. És nyilván haladunk tovább a következő dalokkal, amik a tévedésnek, ami nem tévedés, mint kiderült, ennek lesz a folytatása, tehát most már kőkeményen ez a populáris, talán egy kicsit inkább a 90-es évek hangzásvilágát idéző vonalon megyünk tovább, ugyanígy saját tapasztalatokból, vagy környező tapasztalatokból írt szövegekkel, illetve köszönhetően a média válogatottnak is, kettő és fél hónap alatt sikerült ledobnom 15-16 kilót, amire nagyon büszke vagyok, úgyhogy idén ezt szeretném még tovább csinálni, ezt a komolyságát a sportnak, sőt még komolyabban. Úgyhogy ez a két fő szál fog idén vezetni, mert hála az égnek sikerült rálépni erre az útra, úgyhogy ezt fogom mindenféleképpen erősíteni.
0: Nagyon jó. És így inkább most már szerintem nagyon jó formában vagy.
1: Köszönöm.
0: Tovább szeretnél még fogyni, vagy inkább csak az állóképesség?
1: Még egy minimálisat még szeretnék ledobni azért, de most már inkább a formálás fog jönni, illetve a stabilitás erősítése, mert azért futballnál észrevető, hogy oda még azért kell egy kicsi stabilitás, de azt mondom, hogy a tavalyi meccsekhez képest nagyon sokat sikerült fejlődni, amire büszke vagyok egyébként, mert a legutóbbi meccsünkön már volt kapuralövéstől kezdve gólpasszon át minden. Míg a legelső meccseken azért örültem, hogy lábon tudtam állni a pályán, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok egyébként, és ezt szeretném tovább erősíteni.
0: Hát ez fantasztikus. És zenei vonalon mi az, amivel így mondjuk van-e olyan új stílus irányzat, amiben szeretnéd kipróbálni marad, vagy most már marad ez a 90-es
1: évek? Én úgy gondolom, hogy marad ez. Igazából ez áll hozzám a legközelebb, tehát alapvetően az én gyerekkoromat, meg a korai felnőtt koromat ez határozta meg. Talán ezt ismerem a legjobban, a legtöbb előadót, akit kedvelek, az ebből a korszakból van, és talán ezért is áll hozzám ennyire közel. Ebben érzem a legkomfortosabban magam, ha nagyon konkrétan akarok fogalmazni. És úgy néz ki, hogy ez működik, mert szeretik.
0: Igen. A social médiában ugye mondtad, hogy nagyon nagy nézettségeket értek el, YouTube, TikTok gondolom, és egyébként hol lehet veled felvenni a kapcsolatot, hogyha azt szeretnének elhívni valahova?
1: Igazából,
0: hogy keressenek?
1: Igazából akár a felületeken keresztül, bármilyen felületen elérhető vagyok, TikTok, Facebook, Instagram, illetve nyilván a Janin keresztül, a földes Janin keresztül.
0: Én nagyon bízom benne, hogy nagyon sokaknak felkeltettük az érdeklődését, és minél több helyre fognak hívni. A következő fellépés az hol lesz? Hol leszel látható?
1: Ez még számomra is titok, nem tudom egyelőre, de hamarosan szerintem erre is fényderül, és akkor azt meg fogom osztani majd mindenkivel.
0: Nagyon kíváncsian várjuk, és nagyon hamarosan. Most tartunk egy kis szünetet, zenével folytatjuk, és utána jön a legizgalmasabb rész, úgyhogy ne menjetek sehova, Axlen elárul egy titkot nekünk.
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkok adásában, vendégem Axlen, és egy titkot várunk most tőle. Kérlek szépen, avassál be minket a kulisszák mögé, egy olyan titokba, amit senki nem tud rólad még.
1: Hát, hogyha a TikTokról van szó, akkor talán azt mondanám, és nyilván kifelé nagyon remélem, hogy ez nem látszik, hogy én egy picit mindig elégedetlen vagyok. Mindig úgy gondolom, hogy lehetne akár jobb az ének, akár a videó, akár a dalszöveg. Tehát, hogy egy pici túlzott maximalizmusnak nevezném inkább ezt a dolgot, mint elégedetlenségnek, az olyan csúnya megfogalmazás. Hogy én mindig ezt érzem, hogy lehetne ez még jobb, bár mindig egyébként pozitív visszacsatolások jönnek, de valahogy mindig ott mászkál bennem, hogy hát ez lehetett volna egy kicsit jobb is. De azt mondják, hogy ez annyira nem rossz dolog, mert ez tudja előre húzni az embert, hogy motivál is.
0: Igen. Ez így mindig jelen volt ez a mintázat az életedbe, vagy inkább így az utóbbi időben, mióta a saját számok megjelentek és elindultak a fellépések, vagy ez korábban is egy mintázat volt nálad?
1: Igazából ez mindig megvolt. Annyi különbséggel, nyilván rengeteget változtam én is az évek alatt, és ezt most már tudom kontrollálni. Tehát, hogy volt azért olyan időszak, amire azt mondom, hogy nem tudtam ezzel a dologgal mit kezdeni, és csak a negatív oldalát néztem. De azért hála az égnek most már azért ezt sikerült egy kicsit így kordába tartani, és arra igyekszem felhasználni, hogy ez motiváljon arra, hogy minél többet, minél jobbat tudjak adni magamból kifelé.
0: És itt még egy titkot elárulsz nekünk ezzel kapcsolatban. Mi a titkod, amit szerintem a nézők és a hallgatók is meríthetnek belőle ötletet, ikletet a saját nehéz időszakaira? Mivel tudsz átlépni azon a mi a belső utad, irányod, titkod, bármit, hogy ez ne negatívan hason rád, hanem előre vigyen?
1: Igyekszem nem elfedni ezeket a dolgokat, hanem megélni, megtapasztalni. Egy kicsit elmondolok olyankor magamnak, átgondolom, hogy mi is a magja ennek az egésznek, amit én most ennyire negatívan élek meg, és hogy ezt hogyan tudom pozitívan felhasználni. Ez egészen egy-két órától egy-két hétig is el tud tartani, de mindig az a vége, hogy megtalálom azt a kiútat az adott helyzetből, ami utána tovább tud lendíteni.
0: Nagyon szuper. Tehát soha ne adjuk fel.
1: Soha.
0: Helyes. Hol látod magadat a következő egy évben mondjuk? Hogyha jövőre ugyanilyenkor leülünk beszélgetni, akkor mi lenne a célod addig?
1: Én nagyon remélem, hogy addigra sikerülne esetleg egy kisebb, talán úgy szokták ezeket fogalmazni, hogy egy kisebb raktárkoncertet összehozni, és akkor egy élő zenekarra előadni a dalokat, mert igazából az összes dalnak olyan a hangszerelése, hogy a legszebben, meg a legjobban úgy tud szólni, hogyha ezt élőben, és akkor hangszeressel adjuk ki a közönség felé, mert nagyon jó melódiák vannak a dalokban, hogy ezt hallani kell élőben mindenkinek.
0: Én nagyon drukkolok nektek, mert csodálatos, amit csinálsz, amit csinálni fogtok, csináltok, és remélem, hogy mielőbb a zenekar elé kerül, és hogyha jövőre itt leülünk beszélgetni, akkor már csak erről fogunk beszélgetni. Mi lenne egy üzeneted a nézőknek és a hallgatóknak, akik még mondjuk nagyon az út elején vannak? A saját tapasztalataidból mi tud nekik erőt adni?
1: Azt, hogy igazából mindenből van kiút, és hogy soha ne adják fel, mert én is kezdhettem volna ezt az egészet 10-15 évvel korábban is, de nem biztos, hogy odaérek el, ahol most vagyok. Tehát, hogy tényleg mindennek meg kell keresni az okát, és azt szerint menni tovább. Soha nem feladni, mindenből tanulni, és pozitívan előrefelé menni mindig.
0: Fantasztikus zárás. Nagyon-nagyon köszönöm, Axlen, hogy itt voltál, és remélem még jó sokat fogunk találkozni. Köszönöm a nézőknek, a hallgatóknak, hogy ma velünk tartottak, és legközelebb újabb sztártitkokkal várlak titeket.
2: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Műsorajánló.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
5: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
7: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
8: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
9: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió.
10: Fogalakulni mélyedek ki a busztába!

0: bumeráng gyereknek, vagy másképpen gyernőtnek is szokták emlegetni azokat a fiatalokat, akik még ilyen 20-30 év körül még a szülőknél laknak. Erről fogunk beszélgetni Alpár Balázzsal, aki ezt a generációt képviseli, és zeneszerző zenész. Ti készítettetek egy felmérést erről. Mik voltak a főbb megállapítások? Mikor költöznek el a gyerekek, vagy gyerekek, hát a fiatalok otthonról?
1: Hát az egyik érdekessége volt ennek a kutatásnak, amit csináltunk, hogy sokan mondták azt korábban, hogy ez a generáció azért van még mindig otthon, mert kvázi élősdi, tehát hogy ezt élvezi ezt az állapotot, hogy gondtalanul élhet a szülei nyakán és a szülei pénzén. És abból a kutatásból, amit az általunk szervezett, a Kontra műhely által szervezett kutatáson fiatal társadalomtudósok kiderítettek, hogy azért ez a generáció nem élvezi ezt az állapotot, tehát ha lehetne és lenne munka lehetőség, akkor sokkal hamarabb kiröppennének. Legtöbbször ennek egyszerűen anyagi okai vannak, hogy jobban megéri otthon maradni. És a másik pedig az, hogy érdekes módon a szülőktől nehéz ebben az ügyben tanácsot kérni, hogy mennyire éri meg például még egy 15. diplomát is elkezdeni, megpróbálni megszerezni, mert a szülő még abból a korból jön, ahol a papírnak egyértelműen értéke van, és a diplomának, és ő azt szerint próbálja mondjuk egyengetni a diák útját, hogy persze az még megéri, és most ha még ezt a diplomát megcsinálod, addig támogatlak, maradj otthon. A mi generációnk pedig még nem igazán látja át, hogy ez most tényleg jó vagy nem jó, és hogy mennyire fogunk tudni azzal a diplomával kezdeni valamit, amit elkezdünk, vagy halmozunk, vagy új egyetemet kezdünk. Tehát ugye a másik, ami a kutatásból kiderült, hogy nagyon sokan belekezdenek egyetemekbe, talán picit hiányzik a hivatás tudat emögül, hogy milyen egyetemet kezdenek el, ami hát mélyebbre nyúlik már vissza, hogy ennek milyen okai vannak. Mindenesetre részben kutattuk azt is, hogy ugye ennek a generációnak ugye általában milyen sajátosságai vannak, és az egyik fontos ugye az, hogy a szocializmus felbomlása utáni első felnőtt generáció, akik egy olyan szabadságba kerültek bele, egy annyira szabad és nyitott világba, ahol rengeteg a választás, ennek minden pozitívumával és negatívumával. Tehát azt látjuk, hogy attól, hogy ilyen sok minden közül választhatunk, és mindent szabad, ettől nem biztos, hogy boldogabb lett az ember, vagy nem biztos, hogy jobban tudja, hogy mit kell csinálni. Akár csak művészeti szempontból nézve nagyon nehéz az, hogy nincs egyfajta ideológia, ami mellett, vagy amivel szemben állást lehet foglalni. Egy ilyen bizonytalanságot generált ez az egész állapot, ez a nagy szabadság, és emiatt is van az, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz jó, amiben belekezdünk. És ezt a fajta bizonytalanságot nem is nagyon tudjuk, hogy mikor fogja megszakítani valami. És ettől ez a kihúzódás, ez az elhúzódás játszik szerepet abban, hogy olyan sokáig otthon maradunk.
0: Káros ez, hogyha mondjuk 20-30 éves emberek még otthon laknak a szüleiknél? Tehát van ennek valamiféle negatív hatása?
1: Az ebben érintett egyénre nézve biztosan egy ilyen zavart kelt az a dolog, ahogy ezt ez a kutatás is kimutatta, ezt egyébként Kocsis Andrea csinálta ezt a felmérés, szintén fiatal pályakezdő társadalomtudós. Ez egy kis kutatás volt, tehát ez az egész kötetünk, amit megjelentettünk, ez nem egy tudományos igényű eredmény, igazából egy körképet akartunk készíteni, kíváncsiak voltunk, hogy a saját generációnk saját magáról egyáltalán milyen kérdéseket tesz föl, és mennyire érdekes ez a téma saját magunknak. Tehát ő azt mutatta ki, hogy az alkot egy ilyen szerepzavart igazából az emberben, hogy ugye a felnőtté válásnak többféle dimenziója van. Van akár ugye a szexuális érés, van az anyagi értelemben, politikai értelemben, kulturális értelemben vett önállósodás, és hogy ezek a dimenziók különböző időkben történnek meg, vagy ezek a váltások és felnőtté válások. És hát ugye az okoz egy ilyen nagyon nehéz helyzetet, vagy egy ilyen szerepzavart, hogy mindenféle értelemben felnőtté váltunk, de anyagi értelemben nem. És akkor ez mégis okoz egy valamilyen fajta függőséget, és mindenféle szerepkonfliktusokhoz vezet ez a dolog.
0: Hogyan keresnek például társat maguk mellé, hiszen hogyha még otthon laknak a szüleiknél, akkor mégsem vihetik haza a barátnőt vagy a barátot, illetve hát nem tudom, hogy oldják meg.
1: Hát ezt én is csak saját mintából vagy saját tapasztalatból tudom, hogy itt is kompromisszumokra szorul az ember. Tehát ha nincsen saját lakás, vagy akár albérlet, vagy ilyesmi. Tehát igazából mindenféle kompromisszumok jönnek ebből ki, hogy a szülő is ott van, és a barátnő is ott van, vagy barát is ott van, tehát biztosan kényelmetlenebb ez a helyzet, mint ami ideális esetben lehetne. Amikor legutóbb pont egy másik interjún kérdezték azt, hogy például a németekhez képest ez az egész hogy van, mert hogy Németországban elég fiatalon már elköltöznek otthonról a gyerekek, és vagy fiatalok egyetemisták, és összeköltöznek olyan egyetemista albérletekbe, ahol ezeket az úgynevezett ilyen végé közösségeket alakítják, ahol mondjuk 4-5 fiatal együtt él egy lakásban, közösen fizet a számlákat, és hogy ez itthon miért nincsen, hát azért ezt látni kell, hogy egész mások a lehetőségek, tehát nincsen ennek igazából kialakult kultúrája itthon, és valószínűleg nem azért, mert ehhez nekünk magyaroknak nem lenne úgy kedvünk, hanem talán még úgy 4-5-en sem, tehát nincsenek ilyen helyek egyszerűen, tehát az infrastruktúrája nincsen kialakítva ennek a fajta fiatal közösségeknek.
0: Az elsődleges ok, amiért otthon maradnak, az a pénz, egyértelműen?
1: Igen, a pénz maga, meg ez a döntésképtelenség, hogy megéri-e elköltözni, mert vannak, akik esetleg meg is engedhetnék maguknak, de nem biztosak benne, hogy az most megéri, mert hogyha elköltöznek, akkor most több költségük lesz az adott pillanatban, és lehet, hogy még azt meg is tudják esetleg fizetni, de akkor nem tudnak annyira félretenni, illetve nem tudják, hogy nem érné-e meg inkább akkor otthon maradni, és az egyetem mellett mondjuk mindenféle mellék foglalkozásokban kis pénzeket összeszedni, és esetleg félretenni. Tehát egy ilyen bizonytalanság van az egész mögött.
0: Mi volt a célotok ezzel a kutatással, amit a kontraműhely készített? Egyetem, mi ez a kontraműhely? Ez egy ilyen klubbal összejártok, beszélgettek?
1: Igen, ez egy fiatal művészeket és társadalomtudósokat összeszervező műhely. Alapvetően hárman alakítottuk, egy színházpedagógus és egy vizuális művész barátommal, és részben célunk az, hogy különböző művészeti ágakban tevékenykedő művészeket egymással összeismertessük, és egyfajta ilyen művészeti partnerbőrzét szervezzünk. Tervezzük is azt, hogy havi rendszerességi találkozókon akár művészek, akár társadalomtudósok a munkájukból prezentálhassanak érdekességeket egymásnak, tehát egyfajta szakmai ismerkedési lehetőség, illetve a társadalomtudósokat művészekkel próbáljuk összeszervezni, ez pedig abból a célból, hogy olyan művek keletkezzenek, amiket mondjuk a mi generációnkat, vagy általában mostani aktuális problémákat érintő kérdésekkel foglalkoznak, és ezáltal a közönséget picit jobban meg tudják szólítani. Tehát van egy olyan művészeti gondolatmenet az egész koncepciónk mögött, hogy kevésbé hiszünk a mondjuk így régi klasszikusok rekontextualizálásában és mostani modern feldolgozásában, és inkább olyan tényleg mai aktuális kérdésekkel szeretnénk foglalkozni, amik tehát egyszerűen a mindennapi életünkre adnak jobban válaszokat, tehát olyan művészeti alkotásokat, amelyek ezeket a válaszokat jobban megadják. És tapasztalatunk szerint, hogyha ha összeül találkozni egy társaságban és beszélget egymással szociológus, antropológus, zeneszerző, mesterséges intelligencia kutató és hasonló fiatal, akkor itt azért olyan inspirációkat adhatnak egymásnak ezek a fiatalok, már csak azért is, mert hogy hasonló vagy egy korosztályból kerültek ki, amik segíthetik a munkájukban őket. Tehát ennek az egész kontraműhelynek az alapuló tábora, ez egy nyári tábor volt, nagyon sokféle fiatal gyűltött össze, és alapvetően a jelenlegi kulturális problémákról, támogatási rendszerekről beszélgettünk, és megpróbáltunk olyan kultúrára vonatkozó megállapításokat meghozni, amiket ez az egész közösség, ami majdnem 30 fő volt ott a táborban, ez közösen igaznak el tud fogadni. És ezek mentén, a megállapítások mentén csináltunk egy alapító iratot, egyfajta ilyen dekrétumot, nem is tudom, tehát, hogy meghatároztuk saját magunkat, hogy milyen értékek mentén szeretnénk működni, és azóta ez folyamatosan bővül ez a társaság, és most már egy olyan 3-400 művészt és társadalomtudóst elérünk, és ennek a mindenféle EU-s és egyéb pályázatoknak, illetve pályázási tevékenységnek az eredménye volt az is, hogy a legutóbbi projektünk ez a 80-as generáció projekt volt, aminek hát az volt a célja, igen, hogy körbenézzünk, hogy a saját magát mennyire érdekli ez a generáció, és hogy azok a problémák, amiket mi mondjuk 3-an, 4-en, 20-an, 30-an így a közeli közösségünkben, barátaink között igaznak gondolunk, vagy ilyen hipotézisként elfogadtunk, ezeket mennyire tudják a korunkbeli társadalomtudósok alátámasztani saját kis kutatásokkal. És akkor szerveztünk első lépésben egy 3 napos konferenciát, ahova fiatal társadalomtudósokat hívtunk meg előadni, általunk valamennyire előre definiált témakörökben, amik a 80-as generáció problémáit feszegették, tehát köztük volt az, hogy külföldre utazás, mennyire éri meg itthon maradni, vagy mennyire nem, mik a motivációk a külföldre menéskor, a közösség, mint fogalom, ugye szocializmus felbomlása után hogyan alakulnak ki közösségeink, akár persze internetes függőségek és közösségek is benne voltak ebbe a témakörbe, és ehhez hasonló témákban írtunk ki pályázatot, és itt tartottak ezek a fiatal társadalomtudósok előadásokat, és majd ebből a konferenciából, ennek az anyagából összeállítottunk egy 80-as generáció című esszékötetet, és erre az esszékötetre épülően szerveztük meg a 3. részét ennek a projektnek, ami pedig egy összművészeti est volt, amit a Gödörben rendeztünk meg. És ezen az esten mindenféle művészeti irányzat képviselőt hívtunk meg, hogy az esszé témáira reagáló műveiket mutassák be, tehát írhattak verseket, készültek animációk, kisfilmek, koncert, színház, tehát mindenféle program volt, és mindegyik valamilyen módon kapcsolódott ehhez a programhoz.
0: Mama hotelként is szokták emlegetni ezt a bizonyos jelenséget, hogy otthon maradnak a fiatalok a mamának ugye a hoteljében. Mi lehet ebből a kiút, ebből a jelenségből, és kinek kéne valamit tennie?
1: Hát sajnos erre nem találtunk nagyon még olyan megnyugtató választ, ami egyértelműen gyakorlati megoldást jelenthet. Az biztos, hogy munkahely teremtés az segítene ezen a problémán, illetve az, hogy olyan diplomát kapjon az ember, ami társadalmilag is megbecsült, elfogadott, és aztán munka területén anyagilag is megbecsült, tehát hogy az ember lássa, hogy amit elkezd egyetemen, annak van egy jól meghatározható célja és értelme, illetve az, hogy talán korábban a képzésben például egyetemi évek alatt már létrejöjjön olyan párbeszéd, akár különböző oktatási intézmények diákjai között, akár munkahelyek és diákok között, ami segíti azt, hogy az ember már korán megtanuljon jól kommunikálni, akár egy lehetséges munkaadójával. Tehát azt például nagy problémának láttuk, hogy párbeszéd úgy általában nagyon-nagyon hiányzik. És a kontraműhely ezt is tűzte ki céljául, hogy ezt a párbeszédet erősítse. Tehát ha más nem, az első komoly lépés az megtörtént, hogy felvetjük, hogy ezek a problémák léteznek. A közösségteremtés szempontjából is igyekszünk elég sokat tenni. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy már az maga, hogy a generáció tagjai látják, hogy rengeteg másik embert ugyanezek a problémák érintenek, már ez a felismerés egy kicsit ilyen közösségét tud formálni minket. És ehhez kapcsolódóan elég sok olyan összművészeti vagy egyéb programot igyekszünk szervezni, amit tényleg először talán csak piciben, de aztán majd talán el fog terjedni, segíti a közösségépítést.
0: Ha már a közösségekről beszélünk, a kutatásotokban, ha jól tudom, kitértetek a Facebookra is, hogy ott mennyire aktívan kommunikálnak a fiatalok.
1: Ez most indul egyébként egy Facebook kutatás projektünk, amit a kontraműhelyhez egy hozzákapcsolódó hölgy kezdeményezett, aki dolgozott már velünk, és ő vetette fel, hogy szeretne Facebook kutatást. Igazából ez a kötetünkben nem volt különösen mélyen kutatva, de érdekel minket is a téma, és ez most eléggé felkapott téma.
0: Érdekelne a te személyes véleményed, hogy a Facebook az valami helyett van az a fiatalok életében, vagy valami mellett azt az űrt hivatott betölteni, hogy nincsenek közösségek, vagy pedig ez pont az offline közösségektől veszi el most az időt meg a teret?
1: Én nagyon sok hátrányát is, meg előnyét is látom a Facebooknak, aktív használója vagyok, és sokszor én is belelépek csapdáiba, tehát nagyon vonzó tud lenni az a tény, hogy amit én kiírok, azt csak egyszer kell beírnom, és az összes 600 ismerősöm elolvassa. Csak a másik oldal is él, hogy mind a 600 ismerősöm megkapja, tehát ez számukra egyáltalán nem személyes üzenet részemről a feléjük. Nagyon sok oldala van ennek a fajta kommunikációnak, amit az ember a Facebookon művel, és az egyik hátránya az, hogy amíg azt hiszük, hogy ez közösség, addig igazából ez nem az. Tehát az egyik elsődleges szempont, hogy például az életmódunk egyszerre csak ugyanolyan lesz, tehát minden embernek az az életmódja, hogy lájkol, meg posztol dolgokat, ez a napi tevékenység, ez biztos, hogy ez önmagában nem közösséget teremt, hanem valahogy egyfajta ilyen elszürkíti azt a fajta életet, amit a Facebook mellett egyébként élhetne az ember. Az a fajta vonzó ereje, ami nagyon sok pozitívuma miatt megvan, az néha talán túlzó, és az ember nem veszi észre magát, és nagyon nagy akaraterő kell ahhoz, hogy az ember tudja, hogy hol a határ a Facebookon, már csak időráfordításban is. De mondom, nagyon sok pozitívumát is látom, és programszervezésben, és az emberekhez való eljutásban, marketingben, stb. Biztosan nagyon sok pozitívuma van, tehát ezt nem lehet letagadni, csak még talán az ember nem elég érett ahhoz, hogy ez megtalálja ezt az arányt, hogy emellett menjen ki és kiránduljon is, mellette még mást is tegyen, ahol közelebb tud kerülni az emberekhez, és más módon tud velük kommunikálni. Tehát én az egyik nagy negatívumát abban látom, hogy nagyon kötött, hogy milyen módon kommunikálok, és ettől a személyességét veszi el a kommunikációnak.
0: Te például ugyanannyit találkozom az ismerőseiddel, amióta Facebook van, netán többet vagy kevesebbet?
1: Sajnos kevesebbet találkozom, de talán nem tudom egyértelműen a Facebookra fogni, hanem egyéb számítógép mellett töltött tevékenységek veszik el az időt. És érdekes módon ezek mind vagy nagyon nagy részt e-mailezések és kommunikálások. Én eléggé vigyáztam rá már, amikor felléptem Facebookra, hogy ez ne uralkodjon el teljesen a mindennapjaimon, de az tény, hogy a számítógépen keresztül történik a kommunikáció nagyon sok időt elvesz. Tehát a virtuális világban többet kommunikálok sajnos, és többet találkozom emberekkel, mint a valós világban, és ezt erre ügyelni kell, hogy megmaradjon a jó arány.
0: A másik dolog, ami szintén a közösségekhez kapcsolódik, hogy hogyan, illetve hol ismerkednek a mai fiatalok. Vannak még ilyen helyek egyáltalán, ahol lehet ismerkedni?
1: Mi is próbálunk arra megoldást keresni, hogy milyen egyéb találkozási és ismerkedési formák lehetnek, amellett, hogy az ember sokszor elmegy sörözgetni, és akár táncolni, és berúgni, és így módon jól érezni magát. Mi szeretnénk majd a Kontra műhelyel olyan havi rendszerességű találkozókat rendezni, ahol egyébként egy kötetlen kvázi kocsma hangulatban, de mégis egyfajta szervezett módon kicsit szakmai előadásokat hallgatva, akár a TED.com-hoz hasonlóan ilyen szabad egyetem jelleggel előadásokat is lehet hallgatni, amellett, hogy az ember kötetlenül sörözget és a barátaival együtt van. Itt szeretnénk majd társasjátékozást is egy kicsit erőltetni. Vannak olyan értékek, amikben nem tudom, gyerekkorunk óta így hiszünk, és azt látjuk, hogy ez sokszor már az egyetem évek alatt így cikivé válik, és közben a játéknak magának, a játékosságnak nagyon sok pozitívuma van felnőtt korban, és ezt egy picit elveszítjük, és mi szeretnénk erre inspirálni az embereket, akik a mi rendezvényeinkre eljönnek majd, mert a játékon keresztül az ismerkedés sokkal mélyebb és hatékonyabb tud lenni.
0: Beszéljünk egy kicsit rólad. Ugye te kijársz Bécsbe, Bécsben tanulsz, zeneszerző vagy és zenész. Hogyan éled az életedet? Milyen kint Bécsben, és milyen visszajönni?
1: Hát alapvetően azért mentem ki Bécsbe, mert itthon a képzés eléggé megosztott zeneileg, tehát a könnyű zene és a komoly zene között érdekelt engem mindig ez a határmesdje, és itthon az ember vagy jazzt tanul, vagy kortárs komoly zenét. Én végül a komoly zenei zeneszerzésen végeztem a Zeneakadémián itthon, és Bécsben van egy média zeneszerzés és jazz szak, ami kint a komoly zenei zeneszerzésen belül van, és ez egy azért volt egy nagyon szimpatikus szak nekem, mert komoly zenei megközelítéssel és igényességgel tanulhat az ember akár filmzenét, vagy bármi olyan alkalmazott zenét, ahol más médiummal össze van kapcsolva a zene. És a tanároknak egy ilyen nagyon-nagyon baráti és nyitott hozzáállását tapasztaltam kint, ami itthon talán kevésbé volt jellemző. De én alapvetően nagyon szívesen járok haza, és egyelőre még akkor is, hogyha nehezebben lehet itthon talán érvényesülni, meg ugyanazért a munkáért talán kevesebb pénzt kap az ember, akkor is valahogy most még úgy fogom fel, hogy amiket látok, hogy kint jó, azt szeretném itthon megvalósítani.
0: Azt tervezed, hogy majd visszajössz ezek szerint?
1: Igen, illetve most sem tartósan vagyok kint, hanem főleg itthon dolgozom, média zene területen elsősorban. Színházi zenét, reklámzenét, hasonlókat komponálok elég sokat, és ismeretterjesztő programokat is szervezek gimnáziumukban, például összművészeti kurzusokon. Bécsben elsősorban a tanulmányaimat folytatom.
0: Mennyiben mások a bécsi fiatalok így a saját benyomásaid alapján?
1: Nagyon nagy különbséget nem érzékelek. Azt is el kell mondanom, hogy a kinti ismerőseimnek maximum 5%-a tőzsgyökeres bécsi, a nagy részük inkább nemzetközi diák, és a legjobb barátaim sem bécsiek. Tehát nagyon, ami biztosan pozitív, hogy ez a nagy olvasztó tége és nagy nemzetköziség toleránsabbá teszi az embereket, ez egyértelműen látszik, ez a talán klisének is hangzó dolog, de tényleg látszik, hogy azt a fajta barátságosságot, amit én is kaptam, amikor kikerültem, azt valószínűleg az én környezetem ugyanúgy megkapta, amikor ő volt kint először, akár lengyelként, vagy kínaiként, vagy akár, hogy ebben mások talán a kinti fiatalok, hogy nyitottabbak másokra. De azt hiszem, hogy azért ez Magyarországon is változik, legalábbis Budapesten, ahol én élek ebben a környezetben, azt látom, hogy a fiataloknál ez kevésbé gond már, inkább a korábbi generációknál.
0: Hogyan lettél te zenész?
1: Hát én gimnázium alatt már emelt szinten tanultam a zenét, zenei szakon voltam, de ott még úgy kérdéses volt, hogy esetleg műegyetem vagy ilyesmi. Kicsit a mérnöki vagy számítógépes érdeklődésem miatt elég korán elkezdtem foglalkozni számítógépes hangszerkesztőkkel is. Aztán ezen a vonalon mentem tovább a rádiónak, a Magyar Rádiónak a hangmérnök képzőjére, amit elvégeztem, tehát van egy OK és hangmérnöki papírom, és ez nagyon jól kiegészíti azt a fajta média zeneszerzési munkát, ahova szükséges is az, hogy az ember mondjuk egy saját médiazenét teljesen készre keverten tudjon átadni a megrendelőnek. Emellett a zene is mindig úgy érdekelt, mint egyfajta kommunikáció, tehát ennek a pszichológiai oldala is nagyon érdekelt mindig, tehát hogy azt láttam, hogy alapvetően a legtöbb zeneszerző ismerősöm olyan zenét szerez, amilyen a személyisége is, vagy valahogy ez nagyon szorosan összefügg, és ez a része érdekel a művészetnek és zenének, hogy milyen módon és mit kommunikál ember egy másik emberrel.
0: Mennyire lehet Magyarországon érvényesülni zenészként? Mennyire becsülnek meg téged?
1: Hát ugye csak abból adódóan, hogy pici az ország, és nagyon sok minden a fővárosban történik, tehát még kisebb a helyszín, ahol érvényesülni kell, és ehhez még nagyon-nagyon sok a tehetség, tehát tényleg sokkal izgalmasabb, érdekesebb, önállóbb ötleteik vannak a magyar fiataloknak művészetben. Én azt tapasztalom, mint akár a nagyon fejlett nyugati szomszédoknál. Maximum a technikai felkészültségük érthető módon pénzügyi okokból adódóan nem olyan, mint a nyugatiak. férfiaknak, de emiatt, hogy ugye ilyen kis helyen vagyunk ilyen sokan tehetségesek, nagyon nehéz érvényesülni, és nagyon azt látom, hogy nem, hogy kevés a tehetség önmagában, de gyakorlatilag nem is az a lényeg, hanem a kapcsolatépítési adottság, tehát hogy mennyire képes az ember azzal foglalkozni, ami egyébként nem a szakmája, vagy nem kéne, hogy a szakmája legyen, hogy mindenhol ott legyen, hogy mindenkihez oda menjen és ismerkedjen. És én szerencsésnek mondhatom magam ilyen szempontból, mert nem esik nagyon nehezemre, tehát valamennyire, tehát szívesen ismerkedek emberekkel, és szívesen vállalom ezt a fajta kapcsolatépítés részét is, de sok olyan művész ismerősöm van, aki még akár tehetségesebb is, vagy ügyesebb, vagy képzettebb nálam művészileg, szakmailag, de azért nem tud előrébb lépni, mert nem nagyon tud egyrészt talán kompromisszumokat kötni más művészekkel, vagy szervezőkkel, amikor egy-egy koncertre, vagy bármire kerül sor, vagy nem tanult meg igazán kommunikálni mások nyelvén. Tehát szerintem az érvényesülés az itthon most művészi téren az elengedhetetlen, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy éppen kivel beszél, és miről, és hogy akkor azzal az emberrel hogyan kell beszélgetni, átmenjen az üzenet. Tehát ezt én látom akkor, amikor egy rendezővel beszélek például zenéről, egészen más szemmel látjuk ugyanazokat a dolgokat.
0: Hogyan dolgozol, mint zeneszerző? Hogyan jön az ihlet? Hogyan végzed a munkádat? Kottákat írogatsz, hogy hogy csinálod az egészet? Tehát kicsit úgy avasd be a folyamatban.
1: Hát én eléggé szétválasztom az alkalmazott zenét, attól a fajta zenétől, amit mondjuk koncertzenének írok. Ami koncertzenének íródik, az sokszor úgy születik, hogy egyszerűen csak improvizálgat az ember hangszeren, és akkor ott, hogyha megtetszik valami, akkor azt elismétlem, csiszolgatom, és aztán esetleg leírom. Mivel gyakran az idő sürgetése miatt nagyon érdemes használni számítógépes programokat, azzal rögzíteni ezeket az improvizációkat, ezért sokszor mondjuk szintetizátoron történik ez a fajta, vagy olyan elektronikus eszközön, amivel egyből rögzítem is az improvizatív részeket, és akkor innen nyerek később inspirációt. A médiazenénél pedig hát úgy működik a dolog, hogy általában minél előbb elkérem a megrendelőtől, általában a rendezőtől, vagy filmes kollégától a forgatókönyvet, vagy bármilyen leírást arról, hogy miről fog szólni az egyébként akár még csak forgatás alatt lévő filmprojekt, és nagyon inspirálóak tudnak lenni a beszélgetések a rendezőkkel. Olyankor sokszor az van, hogy én elkészítek egy vázat, egyfajta akár csak mondjuk zongorás, vagy egy ritmikus vázat, egy piszkozatot, amiben már érezhetőek mondjuk a ritmikus váltások, hogy mi lesz a ritmusa, hogy az mennyire passzol a filmhez, vagy mennyire nem. Azután következik a kidolgozása ennek.
0: Mennyi idő egyébként, mire egy-egy szám elkészül, egy-egy zeneszám?
1: Ez nagyon változó. Most tegnap például 2 nap alatt, igen, tehát tegnap fejeztem be egy 40 másodperces társadalmi célú hirdetést, ami most 2 nap munka volt, ebből az utolsó mondjuk 5-6 óra az már a hangkeverés. Tehát van, amikor ez nagyon gyorsan tud és kell, hogy tudjon működni. Azért is kell szétválasztani tényleg a médiazenét a koncert célú zenéktől, mert ahogy mondtam is fontos, hogy tudja az ember, hogy kivel kommunikál. Tehát, hogy a koncertzenét írok és elhatározom, hogy ez egy művészibb érdeklődésű, vagy legalábbis a zenére jobban odafigyelni akaró közönségnek író, akkor ott megengedhetem magamnak, hogy talán elsőre nehezebben felismerhető, vagy befogadható, vagy feldolgozható üzeneteket is átadjak a zenében. Médiazenénél viszont tisztában kell lenni azzal, hogy elsősorban mondjuk a képi elemekkel, annak a feldolgozásával foglalkozik a néző, tehát körülbelül 80%-a látott elemeknek a feldolgozására fordítódik az ember figyelmének, és csak 20 a zenére, tehát nyilván nem történhetnek a zenében olyan bonyolult események, amik elvonják a figyelmet. Ilyenkor kevésbé a kvázi ilyen művészi zenei értelembe vett művészi önmegvalósítás a cél, és az ember ilyenkor könnyen nyúlhat akár klisékhez, de pont ez benne sokszor a kihívás, hogy úgy csinálni valami egyénit és érzelmileg erőset zeneiben, hogy közben nagyon egyszerű elemeket használ az ember. A filmzenének is, reklámzenének is ez az egyik nagy kihívása szerintem.
0: Néhány példát még mondjál, légy szíves, hogy hol találkozhatunk a te műveiddel?
1: A alkalmazott zenémből az egyik legismertebb, vagy ami leginkább találkozhat vele az ember, az a Művészetek Palotájának a hangarculata, amit 4 évvel ezelőtt egy verseny megnyerését követően készítettem el, tehát ott kiírtam a MÜPA egy pályázatot, ahol egy főszignált kellett írni, és ehhez kapcsolódóan a MÜPA-nak a művészi profiljaihoz illeszkedő variációkat készíteni ebből. Volt pár évvel ezelőtt a Vidán Park TV reklámja, amit készítettem, ezek így az ismertebb médiazeneim, kisfilmek mellett persze, amik inkább ilyen fesztiválokra kerülnek el. És hát koncertszerű zenéket illetően a Fugato Orchestra nevű zenekarommal játszunk havi rendszerességgel. Most jelent meg nemrég új lemezünk. Ez egy szimfonikus jazz-rock zenekar tulajdonképpen. Szimfonikus hangszerek vannak társítva basszusgitárral és dobbal, és egy kicsit a 70-es évek progresszív rock zenéjét ötvözzük gyakorlatilag minden létező egyéb és mai műfajjal. Illetve van a Fele Királyság nevű kisebb formáció, amivel pedig hát ilyen retro mesedalokat dolgozunk fel saját ötletekkel.
0: Alpár Balást hallottuk az elmúlt percekben, a fiatalokról és hát a zenéről. Nagyon szépen köszönöm.
2: Reklám. A Tisza frakció szombaton szavaz az államfőjelöltjéről. Bíróság elé kerülhet a MÁV több mint 1 milliárd forintos utasváró beruházása. Egyelőre elmaradt az albérlet piaci roham. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bujdosó Andrea frakcióvezető. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamatot ehhez igazítják. A politikus úgy fogalmazott, a jelölt, illetve jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de céljuk az, hogy a frakciólésen több ember közül válasszanak. Bujdosó Andrea neveket nem árult el. Összesen több mint 60 ezer ember vett részt abban az online szavazásban, amelyet az A-hang indított, és azt mérte fel, kit látnának legszívesebben Magyarország köztársasági elnökeként. A felmérés különlegessége az volt, hogy nem csak előre megadott jelöltekre lehetett voksolni, hanem a résztvevők maguk is javasolhattak neveket, így végül több száz potenciális jelölt került a listára. A legtöbb támogatást és egyben a legkedvezőbb megítélést Laco Adrián kapta, őt Bárándi Péter és Hatházi Ákos követte. Bíróság elé kerülhet a MÁV több mint 1 milliárd forintos utasváró beruházása, miután a fővállalkozó és alvállalkozói között elszámolási vita alakult ki. A konzorcium szerint a Lokomotív Kft. Jogtalanul tagadta meg a mintegy 420 millió forintos teljesítés kifizetését, míg a cég minőségi és dokumentációs hiányosságokra hivatkozik. A jogvita közben több településen a már felállított vagy csak nem elkészült utasvárókat visszabontották, ami értetlenséget váltott ki a helyiek körében. A MÁV szerint a vita a kivitelezők között zajlik, miközben a minisztérium belső vizsgálatot indított a beruházás körülményeinek feltárására. Egyelőre elmaradt az albérlet piaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi 5,4%-os erősödést, míg 2024-ben ugyanebben az időszakban több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet, közölte az ingatlan.com csütörtökön az MTI-vel. Szegeden naponta átlagosan 66%-kal többen érdeklődnek, Debrecenben 47%, Nyíregyházán 30%-kal. Budapesten a 11. kerületben 16, a 9. kerületben csaknem 10%-os emelkedés következett be. A legnagyobb relatív ugrást Dunaújváros produkálta, ahol a rendkívül alacsony bázisról 85%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi átlagos érdeklődések száma. Hálózatra kapcsolták a világ első 16 megawattos feszített kikötésű úszó szélerőmű platformját a dél-kínai Kuangtung tartomány partjainál fekvő Lufeng tengeri olajmezőn, ahol a létesítmény közvetlenül az olajkitermelés energiaellátását szolgálja. A 16 megawatt teljesítményű szélturbinával felszerelt platform évente várhatóan 54 millió kilowattóra villamos energiát termel az olajmező számára, amellyel évente mintegy 35 ezer tonnával csökkenthető a szén dioxid kibocsátás. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok. Elszortan záporzivatar kialakulhat nagyobb számosságban a Dunától keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de délkeleten ennél néhány fokkal magasabb értékek is lesznek.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Üdvözlet, kedves emberek! Hát újabb hét, újabb begurulva autó és kütyümustra, és mindjárt bele is csapunk, méghozzá Mitsubishi Grandissal, utazummal szépen gurulunk, de előtte ne felejtsétek el, hogy a begurulva autó és kütyümustra Facebook oldalán van a nyereményjáték, ami ugye augusztus végéig tart, miszerint egy Honor Termoszt tudtok nyerni. Keresetek rá, és írjátok meg, hogy melyik rádióban hallgatjátok a műsort, az adást, azaz a bekurulva autó és kütyümustrát. Na akkor üljünk a Grandisba és guruljunk.
1: Beültem a Mitsubishi Grandisba, a motor már jár, bekapcsolom a biztonsági övet, azt mondja, hogy menyom ezt a kis sebességváltó kart előre, lehetett hallani azonnal figyelmeztető hang, hogy figyelj, te most tolató üzemmódban vagy, megnézem itt a szélét, hogy nincs-e valami mellettem, nincsen valami mellettem, tolatókamera zseniális, nagyon szép színe van, mutatja segítvonulakkal, hogy te merre kanyarodsz, szerencsére lát teljesen körbe 360 fokban, ugye mutatja, hogy mi történik, illetve az is természetes, hogy radarunk is van. Mikor behúzott D-be tolatás után, akkor meg az első kamera mutatja, hogy mi van előtted, és egy nagyon széleset lát az első kamera, és durván egy ilyen 10 km per órás sebességig mutatja is, és durván 15 km per órás sebességnél pedig magát, a zárat is bezárt, de ezt lehetett hallani. Hallod az autónak a hangját, de nem részes, nem feltűnő, nem zavaró, szerintem legalábbis. Aztán elindulsz vele, irányjelzőt hallottad, szépen jövünk, menjünk ezt a bizonyos kis tempomat, óvat, hogy most akkor éppen menjünk 30-as táblát ismert fel legutóbb, ne az anya, hogy most hisztizik, és azonnal elkezd bennünket itt figyelmeztetni. Na itt volt egy bekötő út, én akkor azt mondom, hogy ugye ez feloldja a sebességkorlátozást, tehát már mehetünk többel, azaz ebben az esetben, akkor menjünk szépen pontosan 50-mel, pedig lakott területen kívül vagyunk, de lehet hallani, hogy ő már sípolgatott itt az előbb 2-3-at, hogy ugye nem 30-al megyünk, mert ő még mindig a 30-as táblát érzékeli. Kényelmes az autó, jó az autó, ez egy telefonos üzenet volt, ne foglalkozzatok vele, szóval kényelmes az autó, jó az autó, nagyon jó az úttartása, szerintem legalábbis, az ülése zseni, a kormányzás az nagyobb, tehát hogy a legkisebb kormánymozdulatot azonnal leköveti az autó, de ezt már megszokhattok a Renault modellektől, és ne csodálkozzatok, hogyha esetleg Renault modellekről idáig még nem beszéltem, vagy nem beszéltünk, vagy nem szólaltam meg, hát sajnos azzal, hogy a márka igazgató az nem csípi a fejemet, de hát ezt együtt lehet élni, ezzel nincs semmi baj, szerencsére még soha nem kaptam a helyzetet, hogy úristen, miért nincsen ehhez, vagy miért nincsen az az autó,

viszont ami sokkal fontosabb az az, hogy a Mitsubishi Grand is jól viselkedik, és lehet hallani, hogy azért nem zavarom a hangos, és amikor az ember utazik, vagy megy az autóval, akkor általában vagy rádiót hallgat, vagy zenét hallgat, vagy valamit, vagy podcastot hallgat, vagy bármi ilyesmit, és azért egy média hallgatással semmilyen különösebb hangos zajt nem fogsz hallani az autóból. Irányjelzünk, mert hogy megérkezünk arra az útra, tudjátok, a hepés kupás útvonalra, szépen kikanyarodunk, és már suhanunk is itt a tájon. Azt mondja, hogy suhanunk, és akkor beállítjuk a tempomatot, hogy valamennyivel itt lehet menni, akkor lehet berülni. Hepe kupás töredezett úton sincsen semmilyen ilyen felütés, túlságosan hangos zaj, vagy ilyesmi, és akkor most jön a lényeg, hogy jelen pillanatban süt ki. Jelen pillanatban a klíma az túl sokat mutatott, egy kicsit lejjebb veszem a klímát, de hogyha kint süt a nap, akkor mi lenne, hogyha itt fölöttem egy kicsit így kinyitnám ezt a tejfölös üveg részt, illetve nem kinyitnám, mert hogy nem nyitható a tetőablak, hanem egy fix tetőablak, de ezzel vagy tejfölössé válik az üveg, vagy nem válik tejfölössé az üveg, ezzel azért nagyon sok fényt még húzva be tudsz engedni az autóba. Nekem ez tetszik, és azt sem felejtsük el egyébként, hogy amikor nem tejfölös, hanem átlátszó az üveg, akkor is megvan neki ez a bizonyos UV-védelme, tehát hogyha úgy alakul, akkor azért véd itt az embereket belül. Ezzel a tejfölös üveggel igazából azt mondanék, hogy kevésbé fog melegedni az autó, de ez jó pofa, ráadásul ez egy fehér autó, az még inkább visszaveri a fényt, tehát ő talán még kevésbé fog melegedni, bár a belső fekete része, ki tudja. Na! Szerintem egy kényelmes, élhető autó a Mitsubishi Grandis, és talán kívülről azt említettem, hogy a Mitsubishi Grandis az nem, tehát maga a Grandis az nem egy régi név, de nem sok évtizedes, de igazából tettem, mert ugye a Grandisnak volt már egy korábbi változat a Mitsubishinél, akkor az egyáltalán nem közel, lehet, nem közösen a Renault-val, viszont ez az új modell, viszonylag új modell, ugye 4 éves modell, ez közös a 3-4 éves modell, ez közös a Renault-val, ezt is már talán említettem. Most ez, hogy közös vagy nem közös, meg hogy ez meg az, ez ma már az összes gyártó kombinálja, ráadásul ugye azt is tudjuk, hogy a Renault és a Mitsubishi az ugye közös tulajdonban van, tehát hogy ugye egymásnak a tulajdonosai ilyen különböző, olyan különböző arányokban, és nyilván sokkal egyszerűbb Európára egy olyan autót fejleszteni, vagy egy olyan megoldást kitalálni, hogy ugyanaz az autó, ugyanaz a karosszéria, ugyanaz a tudás, ugyanaz a technológia, két különböző orkiképzéssel, netán két különböző lámpakiképzéssel, nyilván a logóknak a kicserélésével, esetleg az ülésnek a saját, mint a saját márkának a sajátosságaira hangolva fogod-e megkapni a szerintem nincsen semmi. And we go a little something like this. Hit it.

sokkal szomorúbb az, hogy a Mitsubishi, a nagy legendás Mitsubishi-nek ugye jogon, saját módon ma már azért nem tudna megélni, és nyilván ezért van ez a közösködések, jól mondtam, jól kezdtem a nagy közösködések. Na, szerintem most jött el annak az ideje, hogy továbbra is kövessétek a rádiót, hallgassatok ránk, figyeljetek a YouTube-on, figyeljetek az Instagramon, a TikTokon, a Facebookon, meg mindenhol, és ne felejtsétek el, hogy ha már Honor telefonnal vettem fel a videót, ha már Honor telefonnal vettem fel az összes hangot, akkor ugye a Honor nyereményjátékunk az még tart, és hát egy Honor kulacsot fog tudni az nyerni, aki a begonulva a Facebook oldalán hozzászól ahhoz a kis poszthoz, ahol megtudtuk azt, hogy milyen kulacsot, milyen termoszt lehet nyerni, illetve odaéri, hogy melyik rádióban hallotta a begonulva autós kutya mostra adását. Iratkozzatok fel, kövessetek, játszatok, nevezzetek, és aztán hamarosan jövünk majd még további kulacsokkal, további nyereményjátékokkal, és nem csak kulacsokkal, hanem másféle nyereményjátékok is érkeznek ide a rádióba, és ez kivételesen tényleg csak a rádióban lesz hallható, illetve elérhető, illetve pontosabban a rádiókban, de ezt nem rakom fel sem a YouTube-ra, sem másmilyen videó megosztó platformra, mert a nyereményjáték az most pontosan arról szól, hogy ki, hol, melyik rádióban hallgat bennünket, azaz a bennünk autó és kutya mostra, tehát melyik rádió. Játsz, nevezz, és nem menj messzire, zene, aztán ki tudja, mivel folytatjuk.

0: És a folytatásban most kivételesen nem autózás lesz, de Sanyival, inkább ezúttal elmegyünk fesztiválozni. Viszont, miért elindulnánk fesztiválozni, ne felejtsétek el, augusztus végéig nyereményjáték, Honor Termosz. Keresd rá a Beguruló Autó és Kütyümustra Facebook oldalon, hogy mit kell tenned. Nem bonyolult, mondhatni tök egyszerű. Nevezz és nyerj. Sanyit meghívom.
1: Halló, halló.
0: Jó reggel, Sanyi, szia, hát fie, 8 óra 15 van vasárnap reggel, miért nem alszol?
1: Jó reggel, te hogy alszom, utazunk.
0: Ja, ülünk a vonaton, vagy mi újság van?
1: Nem, még itthon, még csomagolás.
0: Aha.
1: Majd 11 körül megyünk el autóval. Elutazunk jó messzire.
0: Merre mentek?
1: Eger fölé.
0: Helyes, az nincs messze innen tőlem, illetve te onnan származol arról a környékről, vagy laktál azon a környéken is, ugye?
1: Hát hont, egy kicsit más irány.
0: De hát Eger felé van az is.
1: Szilvásváradra megy.
0: Aha, jó van, figyelj, jó nyaralást, és akkor még mielőtt nyaralni mennétek, gyorsan beszéljük meg azt, hogy hát múlt héten is utaztatok, illetve igen, múlt hét, az adás szempontjából múlt hét előtt, hiszen az EFOTON, illetve nem az EFOTON, hanem mi az...
1: Campuson,
0: igen, a Campuson nagy fesztivál arc lettél, az első sorban csápoltál, mindenkinek ugráltál a nyakába,
1: igen, a
0: zenekarokat dobáltad izével. Hogy mondjad?
1: Pornograsz koncert és tombolás volt.
0: Az első sorban csápoltál, tomboltál, csak hát nem a színpadot nézted, mert nem szóltak neked, hogy a másik irányba van. Na de mindegy, figyelj, Sanyi, nagyon fontos kérdés, fesztivál látássérültek szempontjából.

0: Ugye nagyon sokszor a fesztiválok azok úgy vannak kialakítva, hogy ugye egyrészt a nagy színpadnál, meg a színpadoknál a kábeleket el kell vezetni ilyen kis, ugye a földön futnak ilyen kis simben benne, ami ugye domború, tehát fölfelé emelkedik, ami be lehet esni, hogyha az ember nem figyel. Te hogyan tapasztalod a fesztiválokon, mennyire figyelnek rátok látássérültekre? Tehát akár a beengedésnél, akár az, hogy mondjuk egy külön helyen, vagy legalább egy biztonságos helyen le tudjál állni, és ne sodorjon a tömeg, amiközben pogóznak. Szóval mi a tapasztalatod?
1: Nagyon jó, hogy beszélünk róla.
0: Hát én kérdeztem, Sanyi. Igen?
1: Voltam egy pár fesztiválon, de a Campus Fesztiválon legalább már vagy 4 alkalommal is voltam.
0: Igen?
1: Természetesen a civil utat és a főgepét képviseltem, és akadálymentes. El kell, hogy mondjam, hogy teljesen akadálymentes, és el kell, hogy mondjam, hogy az a kép, ami a fiatalokról ma be van állítva, az nem igaz.
0: Aha.
1: Teljesen jók a mai fiatalok, figyelnek. Elővettem igaz a fehér botot,
0: igen,
1: hogy pontosan ezeket a kis lefektetett sineket, csatornákat, kábelcsatornákat
0: észrevegyem,
1: uh-huh, de nyilván Angyalka is mondta ezeket számomra, hogy vigyázz, meg, de mindenhol, ahol a fehér bottal mentem, közlekedtünk, megnyílt a tömeg, előrengettek. A biztonságot, mert volt olyan például, hogy ki kellett mennem, mert jött egy televíziós stáb hozzánk,
0: uh-huh,
1: és akkor ki kellett mennem, hogy akkor találkozzunk, meg akkor velünk bejöjjenek, és hallod, segítettek a biztonságőrök. Nagy sor volt,
0: uh-huh,
1: kifele menet, és akkor oda jött hozzánk az egyik biztonsági őr, és csak annyit mondta, hogy engedjétek, légy szíves, és kivezetett minket,
0: aha,
1: utána vissza, tehát abszolút segítőkészek voltak ott is, és bent a fesztivál területén is, koncert közben is nem lögdösött senki, nem ugrált a lábamra senki, nem volt tülekedés, pedig nagyon sokan voltak, tehát nagyon-nagyon pozitív a tapasztalatom. Teljesen, aha, jó volt, és mondom, akadálymentes, és tudod, emberség volt, mert azt mondom, hogy figyeltek egymásra, pedig azért nyilván a kampuszra mai fiatalok látogatnak el.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd meg!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd meg!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd meg!
0: Ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkod túl.

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezd, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Azt tapasztalom, ugye, hogy nagyon sokat beszélgetünk így erről az érzékenyítésről, az egymásra való figyelésről, és azért azt ne felejtsük el, hogy a Campus Fesztivál az ugye a Debreceni Egyetem, meg Debrecen városnak a főszervezésében van, illetve ugye a tankcsapdának a menedzsmentje is részt vesz aktívan ebben az egész szervezésben, a rendezésben. Ugyanaz a cég látja el a biztonsági szolgálat egy részét, mint akik a tankcsapdának az összes koncertjén biztosítják egyrészt a zenekart, másrészt pedig
2: ott
1: a közönséget.
2: Igen,
1: ez nem véletlen. És én azt tapasztalom, hogy egyrészt ahova én szoktam járni, vagy én járok időnként fesztiválokra, az ugye egyrészt a Sziget, én ott azért elég gyakran megfordulok. Másrészt az EFOT-on is többször megfordultam, és többször megfordulok, ezért is mondtam az elején véletlen az EFOT-ot. A Campuson most már régen voltam sajnos, de én azt tapasztaltam, hogy mintha a mostani fiatalokban, tehát ez az egyetemista korosztály, ez a 16-tól 30-ig, ugye, középiskola, egyetem, fiatal felnőttek, én azt tapasztalom, hogy náluk sokkal nagyobb az elfogadás, és sokkal nagyobb a segítőkészség, és ez vonatkozik rátok, de egyébként vonatkozik arra is, hogy amikor azt látják, hogy valaki fáradt, akkor segítenek neki, tudod, vagy amikor azt látják, hogy valaki kicsit sokat ívott, akkor leültetik egy padra, hogy figyelj, itt pihenjél, ne a földön feküdjél, mert valaki rád.
2: Így van, ezt meg tudom erősíteni is, és tudod, minden évben, most már tényleg évek óta ott vagyunk, és szemléletformáló előadásokat tartunk, és most is egyszerűen özönlöttek a fiatalok, hogy ki akarták próbálni a fehér bottal a közlekedést. Aha. A csörgőlabda, tehát ez a mini szemléletformálás volt, mert nyilván ugye jönnek családok, jönnek fiatalok, és mitől lehet, hogy megáll a sátornál mondjuk egy 5-10 percet, van, aki többet is, de jönnek, rengetegen jöttek érdeklő. Levittem például a Braille-író gépemet, és azt is többen kipróbálták, meg leírtam nekik, vagy volt, aki leírt a saját magának a saját nemét.
1: Ez izgalmas.
2: Tehát, hogy érdeklődnek, és tényleg közelebb kerülnek hozzánk, ugye nekünk az is a célunk, az elfogadás, illetve az, hogy közelebb vigyük a fogyatékossággal élő emberek világát az egészséges társadalomhoz, és ezáltal nekünk is sokkal könnyebb lesz a hétköznapokban, akár az utcán is, tehát például mi csavarogtunk Debrecenben, anyagával, és tényleg a plázában is, hogy bárhová mentünk zebrennel, és ott volt nálam a fehér volt, és segítettek. Tehát megkérdezik, hogy tudnak segíteni, meg tényleg úgy látszott az, hogy tisztában vannak a dolgokkal, és hogy segítőkészek az emberek. Tehát voltam olyan helyen nyilván, ahol tényleg meg se kérdezték,
1: persze,
2: hogy akkor tudnak is segíteni. Igen.

0: a kampusszal kapcsolatban ugye a Szigeten úgy szokták csinálni, most már szerintem már több mint 10 éve, hogy ott van egy ilyen kis külön, ilyen kis civil falunak nevezhető valami.
1: Itt is az volt.
0: Aha, illetve most már a Szigeten az is már régebb volt a civil falu, az most egy kicsit átalakult, ugye a hely átalakítás miatt, de hogy a Szigeten ott például úgy van megcsinálva, és idén is úgy lesz, hogy van egy külön, úgymond ilyen ability park, ahol ugye látássérültek, mozgássérültek, értelmi sérültek, így külön egy ilyen kis blokkban találhatóak. A kampuszon is így van megcsinálva, vagy a kampuszon egy külön ilyen kis civil falunak nevezhető kis betéten belül voltatok ti a civil úttal?
1: Gyakorlatilag egy civil falu, gyakorlatilag, és akkor ott mindenféle sátor van, sokféle előadás volt, fogyatékosság, napi előadások voltak, tehát szinte így óránként mentek az előadások több dolog kapcsán is, de mi a sátrunknál bemutattuk azt, hogy mi hogyan élünk, milyenek a hétköznapjaink, milyen segédeszközeink vannak, és azokat is kipróbálták, és bátran kipróbálták a fiatalok, tehát nem volt az a ószkodás, hogy most jó, mi lesz, hogyha mit tudom, hogy most mellé öntöm a kancsóból a vizet, vagy bármi egyéb.
0: Na, ennek örülök, figyelj, Sanyi, jó nyaralást, induljatok el Egerbe, most már mindjárt lerakjuk a telefont, folytasd a
1: készülődést.
0: Ja, jó, akkor legyen Szilvásvárad, vigyázzál a kisvasúton, nézzél körbe, mielőtt leszállsz, meg felszállsz.
1: Hát, hogy vezetni is fogom, ki
0: hát, tudja, legyen ami... úgy. Legyen úgy, meg ugorjál bele a Szilvásváradi tóba, de inkább ne, mert az mélyes.
1: Ne, mert nincs víz. Én pedig azt kérem mindenkitől, hogy vigyázzon nagyon magára, mert tényleg most van nyár, élvezzük, úgyhogy mindenkinek boldog nyarat kívánok.
0: Jó nyaralást! Szevasz!
1: Köszönjük! Ciao! Szia!

jó, oké, hát ahhoz képest, hogy autó és kütyű mustra, ugye az alcím, hát elég rég volt már kütyű megint, itt sok minden történik, sok minden jön hozzánk, és hát legutóbb itt járt nálunk a Honor V5-ös telefon mellett, a Honor V6-os telefon, és ugye a V6 az a legújabb kihajtogatható kis telefon. Na most ezt a telefont ezt úgy fogod kihajtogatni, mint hogyha egy könyvet olvasnál, könyvet lapoznál, és az első, amit észrevettem a Honor V5, illetve V6-ossal kapcsolatban, mármint a különbség az az volt, hogy a Honor V5-höz képest a Honor V6-os, tehát a frissebb telefonnak az a zsanér része, úgymond az a zsanér része sokkal finomabb, sokkal lágyabb, amikor így kinyitod, akkor ugye a közepén a Honor V5-nek van egy kicsike kis hulláma a nagy képernyőn, nek a közepén szépen függőlegesen végigfut, és a Honor V6-nál ez már-már majdnem teljesen eltűnt ez a kis hullám, tehát majdnem teljesen egy sík képernyőt fogsz kapni. És egyébként imádom a Honor V5-ös telefont, azt használom most már egy olyan 2 hónapja, 3 hónapja. Imádom, mert tényleg, amikor az emberi tömeg közlekedik, vonatozik, buszozik, metrózik, villamosozik, akkor ugye ez a Honor V5 telefon kihajtogatva tök kényelmes olvasást tud biztosítani, ráadásul, hogyha kell, akkor még akár a honlapjainknak a szerkesztő felületét is simán meg tudom nyitni, és sokkal könnyebben tudok szerkeszteni akár menet közben is. Meg hát akár képeket, videókat is sokkal inkább tud szerkezgetni. Ami fura, és ami érdekes volt számomra, az, hogy amikor ránézel a Honor V5, illetve V6 telefonra, akkor ugyanazt a telefont fogod látni, mármint, hogy ugyanazt a dobozt, ugyanazt a telefonházat, ugyanazt a merev vázat fogod kapni mindkettőnél. És ahhoz képest, hogy ugyanaz a vastagsága, ugyanaz a szélessége, ugyanaz a magassága, mégis a Honor V6-os telefon az egy nagyobb akkumulátort kapott meg, mint a Honor V5-ös, ráadásul úgy kapta meg ezt a nagyobb akkumulátort, hogy még a hűtése is, az akkumulátornak a hűtése, az is kicsit jobban meg lett oldva, tehát sokkal jobban tud szellőzni az akkumulátor, ezáltal ugye kevésbé melegszik akár töltésnél, akár az NFC-s töltésnél, akár használat közben. A Honor V5-ös telefon egy 5820 MAH, így van rövidítve, ugye ezt érted, MAH akkumulátort kapott, még a Honor V6-os, az pedig 6600-ast, és egyébként hülyeség is, amit mondok, hogy egy, hiszen 2 darab akkumulátor van benne, hiszen mind a két ugye kinyitott félben elhelyeztek egy-egy akkumulátor lapocskát. Egyébként maga a kijelző mérete az ugye nagyjából ugyanaz, kicsit finomabb lett a Honor 6-osé, illetve van a különbség a szemkímélő kijelzőnél, hogy a Honor V5-ös az 2376x1060-as, míg a Honor V6-osé az pedig 2420x1080 pixeles. A belsőnél mind a kettő ugyanazt a kijelzőt kapta, 2352x2172 pixeles. Mind a két telefonban természetesen a chip az Honor E2, a továbbfejlesztett RF chip az pedig Honor C1. Pluszos. Belső tárhely az a Honor V5-ösnél 512, míg a Honor V6-osnál 512 GB. Tehát itt nincsenek nagy különbségek, és ami mondom, szerintem a legnagyobb különbség az egyrészt a zsanér, másrészt ugye, ahogy hallhattátok, a kapacitása az akkumulátornak, ezáltal ugye a Honor V6-os még tovább fogja bírni, és a szellőzése, tehát kevésbé melegszik. Az, hogy a árban melyik hova tartozik, ezt nézzetek utána, nézzétek meg. Én a Honor V5-öst használom, imádom, szeretem, és egy zseniális telefon, a Honor V6-os pedig nyilván ennél egy fokkal jobb lesz.

És akkor itt az adás végén sincsen más dolgom, mint hogy felhívjam a figyelmet. Egyrészt hallgassátok a rádiót sok szeretettel, írjatok mindenféle közösségi platformon, és hát keressetek rá a Begurulva Autó és Kütyű Mustra Facebook oldalán arra bizonyos nyereményjátékra, amelyen ugye azt a szép kis Honor termoszt lehet megnyerni. Augusztus végéig nevezhettek, aztán már sorsolunk. Addig is mindenkinek további szép napot. Szevasztok!

0: Veszélyben a halállomány az extrém hőség miatt, jelentősen megnőtt az ásványvíz iránti kereslet, még idén kiírják a közbeszerzést a hévjármű flotta megújítására. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A tartós aszály és az extrém hőség miatt válságos helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok, így a termelők éjjel-nappal a halállomány megmentéséért küzdenek. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet figyelmeztet, hogy a károk enyhítése és az ágazat túlélése érdekében azonnali összehangolt vízmegtartási intézkedésekre van szükség. Az apadó, sekélyedő és egyre melegebb tavakban rohamosan csökken az oxigénszint, ami folyamatos veszélyt jelent a halállományra. A legsúlyosabb helyzetben lehalászást hajtanak végre, és a kiürített tavak vizét a még megmenthető medrekbe szivattyúzzák át, stabilizálva az ottani vízszintet. A hazai halastavak mintegy 27 ezer hektáron akár 350 millió köbméter vizet is képesek megtartani, aminek a klímavédelemben és a vízhiány enyhítésében egyaránt óriási szerepe van. Az extrém hőség miatt jelentősen megnőtt az ásványvíz iránti kereslet, pánikvásárlásra azonban semmi ok. A hazai üzletek ellátása folyamatos és biztosított, írja az Infostart. Az ország több mint 30 ezer élelmiszerüzletében zökkenőmentes az utánpótlás, ráadásul a hazai csapvíz is kiváló minőségű és folyamatosan rendelkezésre áll. A megnövekedett forgalmat és a gyorsan kiürülő polcokat leginkább az okozza, hogy a vásárlók a kánikulát elkerülve ritkábban mozdulnak ki, így egyszerre nagyobb mennyiségű italt szereznek be. A kereskedelmi szektor emellett az energiaügyi tárca kérésére komoly takarékossági lépéseket vezetett be, és számos helyen kikapcsolták az üdítőitalok hűtőit. Még idén kiírják a közbeszerzést a hévjármű flotta megújítására, de az első szerelvények csak 2030-ban érkezhetnek. Uniós forrásból 42 új motorvonatot vásárolnak a szentendrei, a ráckevei és a csepeli vonalra. Az új járművek akadálymentesek és légkondicionáltak lesznek, valamint gyorsabb és megbízhatóbb közlekedést ígérnek. A fejlesztés célja, hogy a hév valódi alternatívát kínáljon az autózással szemben, a főváros és az agglomeráció között, ezzel mérsékelve a Budapest közúti forgalmat. Az elektromos autók kötelező biztosításának féléves átlagdíja éves összevetésben 8%-kal, a hibrideké 12%-kal csökkent, miközben a többi személyautónál mindössze 2%-os volt a mérséklődés az egyik legnagyobb online biztosítás közvetítő szerint. Adataik alapján a villanyautópiac erősödését a vállalkozások húzzák. Az idén júniusban a cégek által kötött kötelező biztosítások közel 10%-a már tisztán elektromos autóra vonatkozott, a hibridekkel együtt pedig a részesedés meghaladta 17%-ot. A magánszemélyeknél az elektromos autók aránya valamivel több mint 3% volt június végén. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok. Elszórtan záporzivatar kialakulhat nagyobb számosságban a Dunától keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de délkeleten ennél néhány fokkal magasabb értékek is lesznek.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Társadalmi célú közlemény következik. Társadalmi célú közleményt hallotta.
2: Töpreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Jobbi Rádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Szabba süllyedt egy nő a Velencei tóban. A benzinára a volt védett ára alá csökkent. Kiadták az első hardware alapú e-pénztár gépengedélyét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy szolgálaton kívüli vízirendőr mentett ki egy nőt a Velencei tói szapjából. A rendőrséghez kedd este 10 óra után érkezett bejelentés arról, hogy valaki elsüllyedt az iszapban és önerőből nem tud kijutni. A segítségkérést egy hazafelé tartó vízirendőr hallotta meg a szolgálati rádión, majd visszafordult és a helyszínre sietett. Egy civil segítővel közösen kimentették a 35 éves dunaújvárosi nőt. A kiérkező járőrök a mentők megérkezéséig mellette maradtak, majd további vizsgálatokra kórházba szállították. A Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt a hatóságok fokozott óvatosságot kérnek a fürdőzőktől. A benzinára volt védett ára alá csökkent, írta a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön Facebook oldalán. Kiemelte, a dízelára 30 forinttal a régió és 80 forinttal a román árszint alatt van. Úgy fogalmazott, a piac működik. A holtankoljak.hu adatai szerint a töltőállomásokon a 95-ös benzin jelenlegi átlagára literenként 594 forint, a dízel literje 662 forintba kerül. A honlapon azt is közölték, hogy péntektől tovább csökkennek a nagy kereskedelmi üzemanyagárak, a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 9 forinttal, a gázolajé pedig 3 forinttal lesz alacsonyabb. A Nemzeti Adó és Vámhivatal kiadta az első hardware alapú e-pénztárgép forgalmazási engedélyét. Az új megoldás a pénztárgép használatra kötelezett vállalkozásokat segíti már most, 2 évvel az online pénztárgépek végleges kivezetése előtt, közölte a hivatal csütörtökön. Felhívták a figyelmet arra, hogy bár az online pénztárgépek a jelenlegi szabályok szerint 2028. július 1-jéig továbbra is használhatók, a vállalkozásoknak érdemes időben tájékozódniuk a számukra legmegfelelőbb megoldásról. A hardware alapú e-pénztárgép elsősorban azoknak hasznos, akik jelenleg online pénztárgép használatára kötelezettek, például a kiskereskedelmi üzletek, az éttermek, a szálláshelyek, a taxisok, a plasztikai sebészek, a gyógyszertárak, illetve a konditermek. Önkéntesek tisztították meg a Kis-Duna-medrét Esztergomnál. A rendkívül alacsony vízállás lehetővé tette, hogy olyan hulladékokat is eltávolítsanak, amelyek máskor a víz alatt rejtőznek. Az Esztergomi Természetbarátok Egyesületének felhívására fiatalok és idősebbek egyaránt csatlakoztak a több órás akcióhoz. A mederből vasbetont, hullámpalát, nagy mennyiségű fémhulladékot, sőt még WC-csészét is kiemeltek. A nagyobb tárgyak eltávolításában egy darus teherautó segített. A szervezők szerint az összefogás hosszú távon is hozzájárul Esztergom természeti értékeinek megóvásához. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok. Elszórtan záporzivatar kialakulhat nagyobb számosságban a Dunától keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de délkeleten ennél néhány fokkal magasabb érték. Is lesznek.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 7. napján az Ibolya nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A név jelentése, a virág, maga, a magyar eredetű név energiát ad viselőjének. Becsvágyó, mérhetetlenül erős akaratú, független egyéniség kialakulását támogatja, miközben gyakorlati dolgokban kreatív, találékony és mindig kész újabb és újabb feladatokat vállalni. Becézése Ibi, Ibike, Ibolyka, Boya, Bojácska, Ibus, valamint Ibuska. Jeles viselői Dávid Ibolya, politikusnő, Olá Ibolya, énekesnő, valamint ön, kedves Ibolya. Ezen a napon köszöntjük még Afrodita, Afrodité, Ajándok, Albert, Arabella, Cseperke, Csepke, Donatella, Donát, Donátó, Kajetán, Kötöny, Sixtus, Ulrik, Uránia, Vénusz, valamint Áfram nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, augusztus 7-én üdvözlöm Önöket. Lássuk, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1825 az első időpontunk, augusztus 7-én született Kondor Gusztáv, csillagász, matematikus, egyetemi tanár, akadémikus. Részt vett a szabadságharcban, majd 1850-ben Pesten mérnöki diplomát szerzett, Pesten és Bécsben csillagászati és matematikai tanulmányokat folytatott. 1855-től főreáliskolai tanár, később pedig egyetemi magántanár volt. 1871-től a Pesti Egyetemen elemi matematikát adott elő, földmágnesességi méréseket végzett, számos tanulmányt és ismeretterjesztő cikket írt. Részt vett az MTA almanakjának szerkesztésében. 1848 a következő időpontunk, augusztus 7-én megszületett Alice James, amerikai írónő, aki naplót vezetett az életéről és jelentős szerepet játszott a tudósokból és írókból álló családi vállalkozásban testvéreivel, Williammel és Harryvel együtt. Folytassuk 1876-tal, augusztus 7-én megszületett Hollandiában Mata Hari, a híres első világháborús táncosnő, kurtizán és kém. Ugorjunk 1888-ra, augusztus 7-én Theophilus von Kennel szabadalmaztatta a forgóajtót. Lépjünk a 20. század elejére, 1911. augusztus 7-én megszületett Bibó István, író, politikus, jogász. Könyveiben, politikai értekezéseiben főként Magyarország gazdasági és politikai helyzetének elemzésével foglalkozott. Főbb művei a kelet-európai kisállamok nyomorúsága és a magyar demokrácia válsága. 1964 a következő időpontunk, augusztus 7-én az Egyesült Államok Kongresszusa elfogadta a Tonkin-öböl határozatot, ami széles körű felhatalmazást adott Johnson elnöknek az észak-vietnámi amerikai erők elleni támadások kezelésére. És végül, de nem utolsó sorban, 1976. augusztus 7-én amerikai tudósok bejelentették, hogy a Viking 1 űrszonda életre utaló jeleket talált a Marson. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Üzenet a Kolossébeliekhez írt levél első részéből.
1: Benne teremtetett minden, a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden Jézus Krisztusban általa és rá nézve teremtetett.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: 2026. augusztus 7-e péntek, Evangélium Szent Máté könyvéből 16. fejezet 24-től 28. vers. Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen, mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az ember fia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Bizony mondom nektek, az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják az ember fiát, amint eljön országában. Elmélkedés. Jézus szavai a mai evangéliumban semmiféle illúziónak nem hagynak helyet. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. A kereszt nem csak jelkép, nem csak dísz egy falon vagy nyakláncon, hanem az önátadás, a szeretet, a végsőkig elmenő hűség konkrét útja. A mai ember gyakran úgy keresi az élet értelmét, hogy közben elkerülné a szenvedést, a lemondást, a kockázatot. Jézus viszont épp az ellenkezőjére hív, nem elkerülni, hanem hordozni. A kereszt nem cél, hanem eszköz, az igaz élet útja. Napjainkban sokan önérvényesítésben, önmegvalósításban látják a boldogság kulcsát. Jézus azonban nem önmegvalósítást, hanem önátadást kér. És ez nem azt jelenti, hogy értéktelenek vagyunk, hanem éppen azt, hogy életünk akkor válik értékessé, ha nem magunk körül forog, hanem ajándékká válunk mások számára. A kereszt ott van a mindennapjainkban. Az odaadásban, a megbocsátásban, a csendes szolgálatban, a remény hordozásában. És minden egyes kereszt, amelyet szeretetből hordozunk, átalakul. Már nem puszta szenvedés, hanem Krisztussal való közösség. Jézus azt ígéri, hogy aki vállalja az önátadás útját, az eljut az örök életre, ahol már nincs fájdalom, sem könny, sem lemondás, csak teljes boldogság és béke. A kereszt mögött mindig ott ragyog a feltámadás fénye. Uram Jézus Krisztus, te nem ígértél könnyű utat, de megmutattad, hogy a kereszt hordozása a szeretet útja. Add, hogy ne meneküljek el a nehézségek elől, hanem veled együtt vállaljam a mindennapi áldozatokat. Taníts meg lemondani magamról, hogy megtaláljam igazi önmagamat benned. Adj erőt, hogy keresztjeimet hittel és reménnyel hordozzam, tudva, hogy veled együtt a szenvedés értelmet nyer. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy átlagos macska rövid távon mintegy 50 km/órás sebességre képes? Azonban a legtöbb macska nem rendelkezik szempillával. Egy macska életének 30%-át tölti tisztálkodással. Területi egységre vetítve Rómában él a legtöbb kóbormacska. A házi macska 18 karommal rendelkezik, 5-5 van a mellső lábain, 4-4 a hátsókon. A macskák minden evés után mosakodnak. Ezt azért teszik, hogy eltüntessék az ételszagát, így kevésbé hívják fel magukra a ragadozók figyelmét.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy füstölt tarjás, mustáros, citromos lencseleves fókörnöt kell készíteni. A kristálycukrot kevés olajban kikaramellizáljuk. Vigyázzunk arra, hogy a cukor ne égjen meg, mert különben keserű lesz a levesünk. Ezután a kockára vágott vörös hagymát, kockára vágott sárgarépát és fehérrépát a karamellizált cukron megpirítjuk. Miután megpirult, ráöntjük az előtte lemosott, beáztatott lencsét. Ízesítjük sóval, borssal és ételízesítővel. Ezután a citromot karikára vágjuk, de előtte a citromot pucoljuk meg, ugyanis hogyha csak úgy belekarikázzuk a levesbe, akkor ettől is keserű lehető a levesünk, úgyhogy először a citromot pucoljuk meg és karikázzuk bele a levesbe. Ezután felöntjük vízzel. Főzési idő körülbelül 30 perc. Ezután a kockára vágott tarját kevés olajban megpirítjuk, ezáltal jobban kijönnek a füstölt tarjának az íze. Miután lencse és a zöldségek megfőttek, a citromkarikákat kivesszük a levesből, gyenge rántást készítünk fűszerpaprikával, hideg vízzel felengedre, simára keverjük. Miután berántottuk, a rántás után hozzáadjuk a mustárt. Mustár hozzáadással leveshez a következő féleképpen történjen. Egy két evőkanálnyi mustárt tegyünk egy edénybe, a levesből keverjünk hozzá simára, és a forrásba lévő levesbe öntjük vissza a mustárt, ezáltal nem lesz csomós. Hozzáadjuk a megpirított tarja kockákat, a végén pedig tálaláskor tejfőlel meglocsoljuk a tetejét. Petrezselyem zöldve tálaljuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
5: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
7: Nem gyurmázom a testem, a bicepszem lozom.

stívízni az ágyból. Ez a csúcs nekem, semmi torna reggel, a szól a vekkerem. Órákig a kádban, közben halk zene,

0: Kamu reklám.
1: Sörös dobozból lehet toltartót csinálni. De vajon itt áll-e már toltartóból sört?
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
2: A Tisza frakció szombaton szavaz az államfőjelöltjéről. Bíróság elé kerülhet a MÁV több mint 1 milliárd forintos utasváró beruházása. Egyelőre elmaradt az albérlet piaci roham. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bujdosó Andrea frakcióvezető. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamatot ehhez igazítják. A politikus úgy fogalmazott, a jelölt, illetve jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de céljuk az, hogy a frakciólésen több ember közül válasszanak. Bujdosó Andrea neveket nem árult el. Összesen több mint 60 ezer ember vett részt abban az online szavazásban, amelyet az A-hang indított, és azt mérte fel, kit látnának legszívesebben Magyarország köztársasági elnökeként. A felmérés különlegessége az volt, hogy nem csak előre megadott jelöltekre lehetett voksolni, hanem a résztvevők maguk is javasolhattak neveket, így végül több száz potenciális jelölt került a listára. A legtöbb támogatást és egyben a legkedvezőbb megítélést Laco Adrián kapta, őt Bárándi Péter és Hatházi Ákos követte. Bíróság elé kerülhet a MÁV több mint 1 milliárd forintos utasváró beruházása, miután a fővállalkozó és alvállalkozói között elszámolási vita alakult ki. A konzorcium szerint a Lokomotív Kft. Jogtalanul tagadta meg a mintegy 420 millió forintos teljesítés kifizetését, míg a cég minőségi és dokumentációs hiányosságokra hivatkozik. A jogvita közben több településen a már felállított vagy csak nem elkészült utasvárókat visszabontották, ami értetlenséget váltott ki a helyiek körében. A MÁV szerint a vita a kivitelezők között zajlik, miközben a minisztérium belső vizsgálatot indított a beruházás körülményeinek feltárására. Egyelőre elmaradt az albérlet piaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi 5,4%-os erősödést, míg 2024-ben ugyanebben az időszakban több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet, közölte az ingatlan.com csütörtökön az MTI-vel. Szegeden naponta átlagosan 66%-kal többen érdeklődnek, Debrecenben 47%, Nyíregyházán 30%-kal. Budapesten a 11. kerületben 16, a 9. kerületben csaknem 10%-os emelkedés következett be. A legnagyobb relatív ugrást Dunaújváros produkálta, ahol a rendkívül alacsony bázisról 85%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi átlagos érdeklődések száma. Hálózatra kapcsolták a világ első 16 megawattos feszített kikötésű úszó szélerőmű platformját a dél-kínai Kuangtung tartomány partjainál fekvő Lufeng tengeri olajmezőn, ahol a létesítmény közvetlenül az olajkitermelés energiaellátását szolgálja. A 16 megawatt teljesítményű szélturbinával felszerelt platform évente várhatóan 54 millió kilowattóra villamos energiát termel az olajmező számára, amellyel évente mintegy 35 ezer tonnával csökkenthető a szén dioxid kibocsátás. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok. Elszórtan záporzivatar kialakulhat nagyobb számosságban a Dunától keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de délkeleten ennél néhány fokkal magasabb értékek is lesznek.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: Ahol

0: teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap 4-től.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: angol gyors talpaló kifejezetten haladóknak. Ha kólát akarsz megrendelni, akkor mondd.
1: Give me a coke.
0: Ha kávét és süteményt akarsz, akkor...
1: Coffee and donut.
0: Ha fáj valamid, akkor...
1: Fuck.
0: Ha az üzletben látsz valamit, ami nagyon drága, akkor...
1: Fuck.
0: Ha valaki megtámad téged, akkor...
1: Fuck.
0: Ha látsz egy szép lányt az utcán, akkor...
1: What the fuck?
0: Ha valaki azt mondja neked, hogy...
1: Fuck.
0: Erre megfelelő válasz...
1: Fuck you too.
0: Ha elveszíted a dokumentumokat, akkor...
1: I lost my fucking papers.
0: Ha hálni akarsz valakivel, akkor...
1: I wanna fuck with you.
0: Avagy...
1: Hi, can I fuck you?
0: Ha keresel egy taxit, akkor mond...
1: How to get a fucking cab.
0: Ha valami nem működik, akkor...
1: Fuck that shit.
0: Ha valaki idegesít téged, akkor a következőket mond...
1: Are you fucking with me?
0: Ha ez nem elég, akkor pedig...
1: What the fuck you want?
0: Amikor egy öreg néni kér, hogy segítsd át az utca másik oldalára, akkor...
1: Are you fucking stupid bitch?
0: Persze, természetesen. Kérek egy kilót abból a szép almából...
1: Give me a kilo fucking apples, motherfucker.
0: Mikor kérik a jegyet ellenőrzésre.
1: Are you fucking crazy asshole?
0: Jelentése természetesen tessék itt van. Mikor egy dugóban állunk és vitatkozunk a közlekedésben résztvevő más személygépkocsi vezetőkkel.
1: Vom a vörben, I got your fucking ass out from the car and fuck up, you nasty motherfucking bitch.
0: Jelentése kérem, ne legyen ideges, mert ez nem segíthet a helyzetem. Amikor valami rossz történik.
1: Ow, shit, fuck, fuck, fuck, fuck, shit, fuck, fuck, fuck.
0: Jelentése azt a mindenit. Amikor egy hajléktalan pénzt kér tőled.
1: Gotta fuck off before I kick your motherfucking shit ass.
0: Jelentése bocsánat, de ez nincs aprom.
2: Kedves katonám, jól megtanítom rólul.
3: Egy hamu reklámot hallottak.

0: szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Rádió. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Magyar vagyok, tévejgő vándor, a nagyvilágban helyem nem lelem, bármilyen jó.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanám esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.